Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát szroát szó,

0: valamint a francia coas szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1983-ban megnyílt Almási téri szabadidőközpont felpezsdítette a tér életét. Negyed századon át kiállításokat, előadásokat, koncerteket, táncházakat szerveztek, és programjaik egy része a térre is kiköltözött. A szabadidőközpont szolgált helyszínül az 1983-as Ki mit tud televíziós selejtezőhöz és döntőhöz, amiért megkapta a Magyar Televízió nívódíját. Az intézmény sikeres programjai közé tartozott a múltban Budapest egyik legnépszerűbb gyermekjátszóháza, a Kölyök Vár, és innen indult a Téka Táncház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Maré negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 17. kerület helikopter lakóparkban nem állomásoznak helikopterek. A terület azért kapta ezt a nevet, mert ezen a területen kezdődött a magyar repülés története. A Ferihegyi repülőtér megnyitása előtt a bátor aviátorok Rákos mezején, a mai repülőtér és az Őrs vezértere környékén kísérleteztek, gyakran saját terveik alapján átépített gépeikkel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Letartóztatták Sesztárk Miklóst. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesztárk Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-éig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna hajózhatóvá tétele az 1830-as években kezdődött el. Folyamkanyarulatokat vágtak át, illetve a folyóval párhuzamosan nagyszabású útépítésre került sor, hogy a magas vízállások mellett vontatni, alacsony vízállás esetén pedig az árut kocsikra rakva is lehessen szállítani. Az 1840-es évek végére Pesten északi és déli irányban már körülbelül 30-40 gőzhajó közlekedett, melyek nagyjából ezerszer haladtak át Pest-Budán, és nagy részük ki is kötött. Érthető tehát, hogy a reformkori Pest-Budát ábrázoló látképek elengedhetetlen eleme a Dunát ellepő hajók látványa.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Muzsikus Cigányok Parkja nevet 2014 óta viseli egy budapesti park a Fűvészkert közelében. A parkban 4 márványoszlopon 8 magyarországi cigányzenész domborművét helyezték el, így jelezve, hogy a 8. kerület volt a világhírű magyar cigányzene egyik bölcsője. A Magyar Földtani és Geológiai Intézet székháza a budapesti Stefánia utcában található. Az épületet Lechner Ödön tervezte egy 1896-ban kiírt pályázatra. Az építési költségek negyed részét egyetlen magánszemély, Sensei Andor vállalta. A főváros ingyen biztosított telket az intézet számára. A kikötés az volt, hogy a leletanyagot az intézetnek ki kell állítani, az iskolai oktatáshoz pedig kőzetmintákat kell biztosítani. A szecessziós stílusú zsolnai téglákkal burkolt épület 1899-ben nyitotta meg kapuit. Az intézet a mai napig itt működik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Pergamon Múzeum Berlin leghíresebbje, mely a berlini múzeum szigeten található. Az itt lévő öt múzeum közül ez a legnagyobb, mely nevét legértékesebb építészeti műkincséről, a Pergamon oltárról kapta. A múzeum a Louvre és a British Múzeum után a leggazdagabb élő ázsiai gyűjteménnyel büszkélkedhet, melyet évente mintegy 850 ezeren csodálnak meg. Legkülönlegesebb része a babiloni feltárásokat bemutató termei egyedi fadíszekkel, mely a híres Istár kapuhoz vezet. Kiemelkedő még a múzeum iszlám gyűjteménye, melyet a szultán 1903-ban adományozott Berlinnek.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Oceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szabadsághidat eredeti nevén Ferenc József hidat már építésekor ellátták villamos vágányokkal, melyek a híd oldalán futottak és alsó vezetékes rendszerrel oldották meg az energiaellátásukat. Az átkelőt felszerelték elektromos és gázvilágítással is. Eredetileg 12 ívlámpát, 8 izzólámpát és 48 gázlámpát helyeztek el rajta. A modernizáció azonban követelt áldozatokat. Az építés során meg kellett hosszabbítani a Vámház körutat, akkori nevén Mészáros utcát, mivel csak a mai Váci utcáig tartott. Ahhoz, hogy elérje a Dunavonalát és így a hidat is, egy teljes háztömböt le kellett bontani a mai Fővám tér északi oldalán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda Vekerléje néven az óbudai gázgyári lakótelepet szokás emlegetni. A pesti Vekerletelephez hasonló stílusban felépített lakóházakat Almási Balog Lóránd és Reichl Kálmán tervezték az 1910-es években. A lakótelep nagyon modernnek számított. A lakásokat a kor népegészségügyi szempontjai alapján alakították ki, és fürdőszobával is felszerelték. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Letartóztatták Sesták Miklóst. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony falécből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 1869-ben létrejött a Földtani Intézet, és ezzel hivatalosan is tudománnyá vált a geofizika. A nagy lépésekben haladó tudományág hamarosan székházat is követelt, és kapott is. 1899-re a Stefánia úton megépült Budapest egyik legszebb, szecessziós épülete, a Magyar Állami Földtani Intézet. A gyönyörű szecessziós alkotás teteje kétségtelenül a város egyik legszebb pontja, elképesztő panorámával. Az épületen használt csodálatos kék szín szinte egybefolyik az égbolttal, és minden részletében a kék bolygót idézi. Ha kicsit jobban körülnézünk ebben a mesevilágban, felfedezhetjük a kémények csavart, szürreális formáit, az éleket díszítő kőcsipkéket és a zsolnai mázas borításon lévő népi és földtani motívumokat. A tető középpontjában az épület leghangsúlyosabb elemeként ős magyar figurák, atlaszok tartják vállukon a glóbuszt, ami szintén az intézet tevékenységére utal.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a gróf birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda ereklyéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az olasz Palazzo Strozzi másolata a Terész körút 13-as szám alatt található. Az eredetileg Firenzében látható épületet Hausmann Alajos másolta legróf Battyán Géza megrendelésére. A budapesti épület a telekviszonyok miatt egy kicsit kisebb, mint az eredeti firenzei palota. A másolat azonban szinte minden másban teljesen megegyezik olasz testvérével. A Palazzo Strozzi érdekessége, hogy a földszint és az alsó emeletek kialakítása során egyszerű, felfelé haladva viszont egyre finomabban megmunkált kövekkel, nagyobb ablakokkal és elegánsabb díszítésekkel találkozunk.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Letartóztatták Sesták Miklóst. Vége a fakitermelési moratóriumnak. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Lezárult a fakitermelési moratórium, ez azonban nem azt jelenti, hogy az erdők korlátozás nélkül kivághatók, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a magas ökológiai értékű őshonos erdők továbbra sem használhatók faanyag termelésre, más területeken pedig fenntartható erdőgazdálkodásra állnak át. Közelről is láthatják a hívők a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. Az öt vékony faléccből álló Jézus születéséhez kötődő erekjét október közepétől december 24-ig állítják ki a Santa Maria Maggiore bazilika egyik kápolnájában. A keresztény hagyomány szerint Mária abba a jászolba helyezte az újszülött Jézust, amelynek darabjait a 7. században vitték Betlehemből Rómába. Az erekjét ezután visszahelyezik a főoltárhoz, majd vízkereszt ünnepén visszateszik az erekje tartóba. Holnap is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A hajnali 4-11 fokról 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Almási tér Budapest 7. kerületében, Erzsébet városban található. A teret a Veselényi utca rendezésekor 1879-ben alakították ki. Az első évtizedekben az Almási téri piac a külső Erzsébet városiak napi szükségleteit látta el, és itt állt az akkoriban igen híres lakatos vendéglő is. Később, az első világháború előtt Steiner József működtetett itt jól menő kávéházat. Az 1960-as években felállított betonasztalkáknak köszönhetően az Almási tér Budapest egyik népszerű saktere lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Erzsébet híd pesti lábánál álló belvárosi plébánia templom hátsó falán Puttók társaságában találjuk Szent Flórián szobrát. Az alkotást Hörger Antal készítette 1723-ban. Szent Flórián a pékek, serfőzők, kéményseprők, fazekasok, kovácsok és persze elsősorban a tűzoltók védőszentje. Erre utal, hogy a szent szobra korsóból vizet önt a lábánál álló égő házra. A templomot nemrég felújították, ekkor a főváros egyik legrégebbi szobra is megszépült.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clark Ádám tér a Lánchíd építésével kapcsolatban a főutca és a Várhegy között a hídépítési munkák felvonulási területeként keletkezett, majd a híd megnyitásával térré bővült. Először Lánchíd tér a neve, később az 1861-ben megnyílt Budai Népszínházról Népszínház, illetve az Alagútról Alagút tér volt az útbaigazító az ismert neve mellett. 1912-ben nyerte el a végleges nevét. Itt áll a Magyar Országutak 0 kilométert jelző szoborköve, és 1907-től van villamos járat a tér alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Záborszky Kálmánt, Kossuth és Liszt Ferenc díjas karmestert, érdemes és kiváló művészt. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit.
1: Brahms és Strauss magyaros dallamai nyitják a Szent István Filharmonikusok új évadát. A Szent István Filharmonikusok 2026. október 3-án ünnepi évadnyitó hangversennyel várja a közönséget a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. Az évadnyitó koncert címe Brahms és Strauss variációk magyaros zenére. Én azt gondolom, hogy már maga a cím is felvet egy izgalmas kérdést, hogy mit is nevezünk magyarosnak egy zenében.
2: Főképpen egyszerű. A Brahms-szál ugye van egy négyik tétel, ami nagyon magyaros száró tétel. Ez főképpen egy bővített változat a magyar táncoknak. Tehát ez, és a második részben javasol szigámáról részletek, és ez főképpen az egyetlen olyan operett, ami már vésbe készült, de ez magyar indítatása. Jókai Mor volt a szerzője ennek a darabnak, és Johann Strauss, amikor olvast ezt a könyvet, akkor eljött Jókaihoz is, meg is beszélték a dolgot, és Jókait írta tulajdonképpen szóval az egésznek a forgatókönyvét.
1: Ön ennek az estnek a karmestere is, és én biztos vagyok benne, hogy mindig izgalmas ilyenkor felkészülni erre, de az is nagyon izgalmas, hogy ugye Brahms G-moll zongora négyese Arnold Schönberg 1937-es nagyzenekari hangszerelésében szólal igen. meg. Ez a mű, ez hol helyezkedik el egyébként Brahmsnak az életművében?
2: Tudjuk, Brahms életében van gyökere ennek a dolognak, szellemi gyökere méghozzá az, hogy Joachim József elvitte Brahmsot Schumannhoz azért, hogy megmutassa a brahmsi darabokat és Schumann megismertesse őket egymással. Hát ez találkozott remekül sikerült, mert Schumann nagyon sokra értékelte Brahmsnak az adottságait és a darabjait. És egy érdekes dolog történt akkor, Schumannnak a felesége Klára Schumann volt, egy híres zongoraművész. Nála 14 évvel idősebb volt Brahmsnál, de egy kipattott egy plátói szerelem. Ez olyan mértékben erős volt, de közben az történt még, hogy Schumann megbolondult és öngyilkos lett, de ez nem sikerült, meg kihalázták a Rajnából, de utána elmegyógyint időben került, és aztán nem sokkal később következőben meg is halt. Igen ám, de akkor egy érdekes dolog történt, mert Klára Schumann tartotta az egész családot, hét gyerek volt Schumanntól, és ő kereste a mindennapi falatokra összezongorázta, nagyon jó zongorista volt. Olyannyira jó, hogy Liszt Ferenc is a legmagasabb szintről beszélt róla. Ez hallotta Liszt Ferenc, Klára Schumann zongorázni, és el volt tagadható tőle. Na, lényeg az, hogy ez, ugye ő tartotta el a családot, de el kellett menni zongorázni, hogy megélnek. És akkor Brahms oda költözött a Schumann családhoz, és ő volt szinte a babysitter. Igen, egész érdekes dolog ez is, és ugye közben aztán az a fajta szerelmi kapcsolat az elmélyült olyan mértékben, hogy hát tulajdonképpen így van ott Brahms, Joachim Józsefnek írt egy pár gondolatot, hogy nem tudom jobban csodálni, szeretem őt, tehát ez Klára Schumannra vonatkozott, egyszerűen megbaborázott. Gyakran vissza kell fognom magam, nehogy csöndbe megöleljem. Soha többé nem fogok hajlandó lányt szeretni, vagy legalábbis jelenleg egyáltalán nem is gondolok rájuk. Ők csak ígérgetik a mennyországot, még Klára személyébe megtestesíti azt. Most ez egy fantasztikus valomás, és ez a kölcsönös rajtai szerelem halálokig tartott, de ugye közben ugye Brahms mindenféle dolgokat komponál. Na most itt van ez a zongora négyes. Itt már az első három tétel az szinte Klára Schumann és a Brahms közötti kapcsolatról szól. A négyik tétel, azt említettem, az egy magyar felekezik és magyar tánc, és illetve cigány zene, mert ugye a Brahms ezeket a nótás könyveket kapta meg Magyarországtól, ami megjelent, és ebből csinálta magyar táncokat, és többek között ezt is. De rengeteg fantáziával van. Na most lényeg az, hogy az első három tétel, tehát ez a kész kapcsolatról szól, nagyon szenvedélyes, szomorú, néha vidám, de rapszodikus anyag. A másik tétel az egy olyan érdekes dolog, hogy a dallamot mindig két hangszer játsza, és ez szinte adódik, hogy egyik a Klára Schumann, a másik a Brahms saját maga. És itt is az első részben a második tétel, intermezzozott tétel címe, hogy első részben nagyon szomorú, fájdalmas, bánatos dolgok vannak, a trióban pedig egy rendkívül boldog, felszabadult zenén van. Aztán visszatér megint az első rész is, és elég szomorúan fejeződik be pillanat alatt. A harmadik tétel szerintem a mű csúcspontja, ez egy szerelmi valomás. Ilyen gyönyörű zenét, és ez a teljes tisztelt és érzelem gazdag valami, és itt is az van, hogy a végén összeomlik. Szóval tulajdonképpen a betes, nem létrejövő szerelmi kapcsolat, ennek a bánata, szomorúság is benne volt. Brahmsról többször olvastam arról, hogy nagyon magába zárkózottan élt. Teljesen véletlenül vezélt a Mürzsuslágba, ez Bécstől 100 km-re van délre, és ő Brahms ott lakott. És azt láttam, hogy érdették is, hogy Brahms vég, tehát egy ilyen sétaút, Brahms többször járt egy útvonalon végig, és akkor szerintem az a kikapcsolódása, és ott élt elég magányosan, és elég morcos ember a hírében állt, tehát ez természetesen nem volt egy ilyen vidám valaki. Egyetlen egy dolog volt az, ami, akivel ő nagyon jobban volt, Johann Strauss. Nagyon sokra tartott, hogy Johann Straussnak a dallamáit, a fantáziáját, és mindig azt mondja, hogy bármi tudok ilyen dallamokat komponálni, nagyon sokra tartotta. Ritka dolog, hogy egyik zenész a másikat ilyen nagyra tartsa. De minden szerző teljesen érthető, a saját maga gondolatvilágában él, és a másikat az nem sokkal becsül sokszor, de hát az alkotók azok ilyenek, de ez nem baj.
1: Így van. Ugye a koncert október 3-án lesz, az ünnepi évadnyitó hangverseny. Igen. A Műpában, és hát Johann Strauss neve ismét előkerül, hiszen a műsor második felében. Igen. Az ő zenéje és művei következik. Hát itt aztán meg szerintem így öröm volt válogatni, én azt gondolom, ugye?
2: Hát igen. Mert tulajdonképpen a Cigánybáró nyitánnyal kezdünk. Most egy jó fotolog, ez nem egy vidám nyitány ez. Uh-huh. Hogy aztán fergetik és a vége, az egy másik dolog. De benne van a szomorúság, sok bánatos dolog van benne, ezt aztán szeret szabadul nagyon. És akkor leszünk a Cigánybárból a Barinkai belépő, a szólista Pap Balázs lesz, egy fiatal tenorista, operáciázban és operában is egyre többet énekel, és lesz még egy szólista, a Gebefüggő Renáta, ő marosvásárhelyi életőségű, most is énekel a Figaróba, operaházba, lehet hallani, de ő egy hegedűvész volt, és a Marosvásárhelyi zenekarban volt, azt koncertmester is volt, tehát egy elsőosztályi buzsgós. És aztán kiderült, hogy van hangja, de nem is akármilyen. Koloratúr szoprán, de rendkívül könnyen énekes. Nagyon-nagyon egyszer dolgoztunk vele, és nagyon sokat várok most a koncertben. Énekli a kacagódat, énekli az óra duettet a Pap Balázsra, ez egy felkettéges darab, egy 4-5 perces jelenet a Denevérből, és akkor az Adél belépőjét, a kacagódat, tehát ez lesz, és akkor van egy-két. Közben bekezdett egy-egy polkát, azért, hogy át tudjon öltözni a művésznél. Ugye öltöző alatt van Anna polka, akkor van a furiózó polka, akkor az egy fantasztikus jó polka. Szóval ilyeneket kiegészítésképpen, egy szórakoztató zene nagyon.
1: És hát ugye az egész koncert a Monarchia sok nemzetiségű, egymásra ható zenei kultúrájába kalauzol el minket. Ön, ha erre az időszakra gondol, akkor mi jut eszébe?
2: Hát itt általánosabb ezek a darabok, mert ezek minden Johann Straussnak a világa. Azért gondoljuk bele, hogy bátor gyerek volt Johann Strauss, mert ugye nagyon szimpatizált a magyar forradalommal. Oly mértékben, hogy ilyen a magyarba belekomponált a Rákóczi indulót, amit hideglázás kapott mindig a bécsi udvar. Tehát ez egy mély gyökerű valami volt. Ugye Liszt volt az első, aki koronázási mésében magyar dallamokat csinált, és benne van a Rákóczi motivum, tehát a ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra, és Liszt is egy kicsit piszkált a bécsi udvar nóziát, és hát a magájuk beleírta azt, amit gondolt.
1: Egy igazán jó hangulatú koncertre látogathatnak el tehát a hallgatók, amely ugye a Szent István Félharmonikusok október 3-ai ünnepi évadnyitó hangversenye lesz, mindez a MIPA Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében. Én kívánom, hogy teltház előtt zajlódjon ez a koncert, és nagyon-nagyon sokan legyenek.
2: Nagyon szépen köszönöm. Jó kívánságot, szeretettel jövök mindenkit, aki ráér.
1: Az elmúlt percekben Záborszky Kálmánt hallhatták, Kossuth és Liszt Ferenc díjas karmestert, érdemes és kiváló művészt.

Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Októberben ismét határtalan dizájn kiállítás, ezúttal tárgyfotó és fotótárgy tematikában a Kisseli Múzeumban. A Nemzetközi Dizájn Fotó és Összművészeti Kiállítás és Rendezvény sorozatra idén október 4-e és november 1-e között kerül sor. A projekt idei kiadása a fotográfia 200 éves jubileumához kapcsolódik, és egy olyan különleges tematika köré rendeződik, amelyek a tárgyak és a fotó közötti összetett és rendkívül izgalmas viszonyrendszert vizsgálja. Ennek okán beválasztották a francia kulturális minisztérium által szervezett egyik nemzetközi kiállítás sorozatába is. A Kisseli Múzeum templomterében látható kiállításon több mint 15 ország közel 180 alkotójának munkái kapnak helyet, kitüntetett figyelmet fordítva a V4 országok művészeire és egyetemi hallgatóira. És életünk zenéje a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának koncertjére is várják az érdeklődőket. A Fővárosi Nagycirkusz zenekara különleges zenei utazásra invitálja a közönséget. Október 3-án a klasszikus cirkuszi zenétől, a filmzenén, musicaleken, jazzen és rockon át egészen a nagyívű modern slágerekig csendülnek fel a dallamok. Neves előadó művészek, valamint táncos és artista produkciók teszik felejthetetlenné az estét. A cirkuszban a zenekar általában a háttérből, a magasból figyeli és kíséri a lélegzetelállító mutatványokat. Most azonban a zenészek kilépnek a fényre, birtokba veszik a porondot és megmutatják személyesebb arcukat a nagy közönségnek. Bemutatkoznak a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának kiváló szólistái, valamint meghívott vendégeik, muzsikustársaik és barátaik. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok hozzá!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Letartóztatták Sesták Miklóst. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten. Folytatódik a napos száraz idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Bővítik a Tordai sóbányát, Erdély egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságát. A 25 millió eurós beruházás keretében megnyitják a látogatók előtt a József tárnát, ahol panorámalifteket, gyaloghidakat, illetve mesterséges sófolyót alakítanak ki. Korszerűsítik a bánya gyógyászati részlegét is. A munkák várhatóan 2 évig tartanak, de közben a sóbánya végig látogatható lesz. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Tóth Viktor, szaxofonművész, zeneszerző. Szia Viktor, szeretettel köszöntelek.
2: Szia Edina, köszöntöm a hallgatókat is nagy szeretettel.
1: Mi már azért jó néhányszor beszéltünk, és pontosan tudom rólad, hogy neked milyen sokat jelent a csend, a feltöltődés, a vidéki hangulat, az, hogy ne feltétlenül csak ebben az áramlatban legyél, ami itt van Budapesten a jazz életben, hanem hogy legyen egy hely, ahová el tudsz vonulni.
2: Hát igen, ez tényleg így van, nagyon sokat utazom a világban, most éppen egy kínai turnéről érkeztem haza, ilyen 10 órás repülések, meg ilyesmi, és pont ennek az ellenpontja kell, most egy titkos Tiszaparton vagyok, ami egy erdő mellett van. Az a jó, hogy azért mondom, hogy titkos, mert kevesen tudnak róla, viszont egy érintetlen természeti jégkő, itt a madarakkal, meg a Tisza csillogásával, úgyhogy így gyakorlok a környéken is, és hát szívom magamban a szépséget.
1: És mit ad neked ez a helyzet?
2: Hát az örök mértékről mesél, arról mesél, hogy a Tiszán éppen olyan ritmusban csillannak meg a fények, ahogy az kell. A madarok éppen olyan ütemben közelítenek a, nem tudom, a kis pihenőhelyemhez, és akkor csipognak, akkor, amikor az úgy megvan írva. Vagy a fák éppen úgy változnak napról napra, hogy éjszaka hűvösebb a levegő, úgy aranyanak be, vagy vörösödnek be, ahogy az kell. És akkor így a változatosságról, meg az egységről mesél sokat, az életről, meg a halálról, mert itt van a nagy asszály, kidőlt fák, kiszáradt környezet, de mégis ott van a kis hajtás, ami kibújt a földből, mert pár napja volt egy eső, és akkor ott meg az élet sarjad, és ez jó ezt nekem nézni.
1: Sajnos kevés eső volt. De az, hogy te elutazol, turnékon veszel részt, járod a világot, és közben időről időre elvonulsz, az valahol ez az egyensúlyra törekvést mutatja.
2: Hát igen. A zenében azt gondolom, hogy nagyon nagy szükség van erre a fajta örök mértékkel, harmóniában levésre, amit mondjuk a természet adhat, vagy a csend, vagy az elcsendesülés, vagy a gondolkodás. Mert hogy engem a zenében nem a hangok, meg a ritmusok, meg az alterációk, meg a skálák érdekelnek, persze, ezek is érdekeltek, csak az érdekel inkább, hogy miért játszom ezeket, miért használom, és ki játsza, és kinek. Ez a hárommal foglalkozom, és egyszerűsödik talán ez az egész kapcsolódás a közönséggel és a zenével, mert azt próbálom játszani, amit játszanom kell, erre próbálok ráhangolódni, és azt próbálom játszani a közönségemnek is, amit azt érzem, hogy nekik hallaniuk kell most ebben a pillanatban.
1: A kijátsza, az mennyiben kérdés?
2: Annyiban kérdés, hogy szerintem legalábbis én nem értem el arra a nagyon magas stabilitási szintre, hogy mindig is egy ilyen egyhegyűen ott azon a csatornán legyek, ahol szerintem érdemes lenni egy művésznek, hanem egy folyamatos önhangolásról van szó, hogy az a kérdés, hogy ki szeretnék lenni, és ki lehetek most, és ki nem akarok lenni, és egy ilyen kis benső pótméter csavargatok, hogy alkalmas legyek abban a pillanatban azt játszani, amit játszanom kell, és hogy az át is tudjon menni a közönséghez.
1: És az, hogy ki szeretnél lenni, az időről időre változik?
2: Persze, a életutam során biztos változott, évtizedek, ugye? De igazából azt mondanám, hogy mintha mondjuk egy imát kéne megfogalmaznom, hogy adja az a fenső, hogy az legyek, aki lehetnék. Tehát beteljesíteni azt a kis csekély képességeimmel azt a dolgot, amit abból a legjobbat ki lehet hozni, ezen dolgozom, ilyen egyszerű.
1: Milyen volt a kínai turné?
2: Hát nagyon klassz volt, ez most a második alkalom, hogy ott járhattam. Hát egy hatalmas metropolisznak az embertelen daráló energiáját is láthatja az ember. De most ezen az úton nagyon nagy szerencsém volt, mert ott a meghívóim mellém álltak, és csoda helyekre jutottam el. Voltkori alkalommal, Korea után voltam Kínában, és és akkor egy lélegzetellállító dolgot láttam, ami megfogott, az a nagy fal, és hát ez tényleg egy hihetetlen 2000 éves építő, 2000 évig folyamatosan építették, egy letaglózó hát építészeti és talán lelki mestermű, és most pedig olyan templomokba juthattam el, ahol hát azt gondolom, hogy a spiritualitás az él és jelen van, és csodálatosan letaglózó a gyönyörűség. Egyetlen egy koncerten volt, amikor is kínai felső vezetőknek és nem is tudom, menedzsereknek és fontos személyiségeknek a nagykövetségen egy szólókoncert keretében mesélhettem a magyar kultúráról, fújhattam és főztem nekik egy pásztorételt, hogy betekintést nyerjenek, hogy ott a eleink, ott a délvidéken, meg ott az Alföld pusztaságain, hogy is gondolkodtak a piros paprikáról. Úgyhogy egy ilyen nagyon intim, nem tudom, nemzetek közötti párbeszéd volt. Na, nagyon szerették, én is nagyon élveztem.
1: És hogy ízlett nekik a piros paprika?
2: Imádták.
1: Meg a zenédet is, gondolom. Jövünk vissza.
2: Hát azt is szerették, meg én valahogy egy olyan zeneszerző vagyok, akinek mindegyik dallamához van egy történet, vagy igazából egy történet van legelőször, és ahhoz van egy dallam, és akkor ezeket nagyon szívesen mesélem, mert azt gondolom, hogy közelebb kerülnek a zenéhez azáltal, hogy tudják, hogy én ezt miért is játszom, vagy honnan jön ez, vagy mi az a gondolatiság, ami mögötte van.
1: Köszönöm szépen. Tóth Viktor, szaxofonművész, zeneszerző a vendégem. Jövünk mindjárt vissza.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Tóth Viktor, szaxofonművész, zeneszerző, aki éppen egy titkos helyen töltődik, de azért valamit elárultál róla, nem tudom, hogy ez alapján megtalálható-e.
1: Nem annyira titkos, azt gondolom, hogy az biztos, hogy keresni kell azokat a helyeket, ahol egy picit nyugodtabb lehet az ember, de itt vagyok a Tisza partján, Tiszasas térségében, és gyönyörködöm.
0: Hogy telt az elmúlt hónap, Viktor? Majdnem azt mondtam, hogy évad, hát azért közben rátok zenészekre ez nem ennyire igaz, mint a színházi emberekre, hiszen nyáron is muzsikáltok, bár már színházi előadások is vannak szép számmal. De hogy indult a szeptember?
1: Igen, hát a nagy forróság után, sok nyári fesztivál után még intenzívebb lett a szeptember, aminek én nagyon örülök. Az a jó, hogyha van mit csinálni. Nem is emlékszem annyira most így felsorolás szintjén sem, hogy mik voltak. Egy fontos esemény az mégiscsak itt van a gondolatomban. Szeptember 23-án ünnepeltük John Coltrane, amerikai jazz szaxofonosnak a születésének a 100. évfordulóját, ami azért fontos nekünk jazzzenészeknek, mert nem csak a szaxofonosoknak az atya ez a csodálatos lélek, aki 67-ben eltávozott közülünk egyébként, hanem minden jazzzenésznek egyfajta szellemi mestere, kikerülhetetlen figurája, és én személy szerint is nagy-nagy megilletődéssel fogadtam ezt a dátumot 23-án, hogy ünnepelhetjük, hogy ő itt volt közöttünk, és most egy pár nappal ezelőtt kezdődött az a periódus, amikor, és folytatni is fogjuk, amikor olyan koncerteket játszunk, amikor John Coltrane szellemi örökségére emlékezünk. Egy ilyen ünnepi koncerttel részt vettem, és most még lesznek a közeljövőben mások is.
0: Miért lett Coltrane nem csak generációk szaxofonosainak példaképe, hanem a jazz egyik szellemi igazodási pontja is?
1: Hát én úgy szoktam legegyszerűbben elmondani, a könnyen érthető kis előadásomon, hogy úgy kell elképzelni a Coltrane-t, hogy a fejében egy ilyen csúcs komputer volt, és a szíve pedig egy ilyen hatalmas, mérhetetlen mértékű volt, és ezt a kettőt ilyen hihetetlen balanszban tudta tartani. A jazz sokszor megújította, olyan technikai invenciókat vezetett be, amiket előtte sem tudtak képzelni, hogy ilyet lehet a szaxofonon csinálni. Egy olyan esztétikai alapvetést honosított meg, egy szikár, prédikátori mi volt ott, amivel a határtalanság felé tört, és vonzotta magával a zenésztársait, és hát azt gondolom minden hallgatót. És hát az egész, ez egy hihetetlen istenes szemlélettel volt megtöltve. Talán ő volt az első ember, aki a spiritualitást tudatosan a jazzbe bevonta. Ő mélyen vallásos volt, és aztán ott a 60-as években kitárult a világ, és Coltrane is nagyon keményen és határozott kutatásokat végzett a kelet bölcsességei felé. Az idei védákat tanulmányozta, a meditáció felé fordult. Tehát valahogy így azt gondolom, az emberiség őskultúrája így összeért minden ponton a kortárs zenével, és ő egy csodálatos szőtest tudott ebből készíteni, és ez örökérvényű is, megismételhetetlen, és valahogy olyan az ő öröksége, hogy így senki nem tudott hozzá magasodni, vagy hozzáérni, mert annyira egy ilyen kristálytiszta gömböt hozott ő létre ebből.
0: De mégis lettek követői?
1: Lettek követői, de maga elérhetetlen. Nagyon sok szaxofonosnak az atya, talán ez a legnagyobb zsákutca, amikor valaki megpróbálja. Igen, erre szokták mondani az ilyen különböző mostani videókban, hogy na, ezt ne próbáld meg otthon. Szóval a Coltrane zené és egy kis tőle, ezt ne próbáld meg otthon. Persze kis morzsáit emészgetjük, és amivel én magam foglalkozom, az talán az, hogy az ő vibrációját felfogni, az ő irányát, az ő alapvetéseit, az ő gondolkodásmódját, és azt összevetni az én, hát nem tudom, jelenemmel, vagy küldetésemmel. De azt, amit ő tehát pontosan megpróbált, azt nem érdemes megpróbálni. Nekünk ő egy másik szellemben volt, azt gondolom, és ezt jól látni más mesterektől, és amikor így iratkoznak, mondjuk Branford Marsalis, vagy de Branford azt mondta nekem, hogy hát én is azt akartam, hogy úgy szóljak, mint a John Coltrane. de nem sikerült. Uh-huh. És akkor lett ebben forma azt, hogy ez a Grammy díjas világ, az is lesz.
0: Hát akkor abban meg ő van jelen, saját maga.
1: Igen, igen.
0: Arról majd még beszélgessünk egy kicsit, hogy akkor voltak éppen mit jelent az, hogy valakinek van egy mestere, vagy követő valaki. Mm. Tehát mi az az energia, ami mégiscsak átvehető, és akár már az utód zenéjében is tetten érhető. Jövünk vissza Tóth Viktor szaxofonművész zeneszerzővel.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Letartóztatták Sesták Miklóst. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten. Folytatódik a napos száraz idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességidejük végéig használhatók. Holnaptól újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényességidejük végéig használhatók. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Az alacsony vízállás már a hajózást és a vízkiviteli művek működését is nehezíti. Érdemi javulás egyelőre nem várható, mert a Duna felső vízgyűjtőin sem számítanak jelentősebb csapadékra. Bővítik a Tordai sóbányát, Erdély egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságát. A 25 millió eurós beruházás keretében megnyitják a látogatók előtt a József tárnát, ahol panorámalifteket, gyaloghidakat, illetve mesterséges sófolyót alakítanak ki. Korszerűsítik a bánya gyógyászati részlegét is. A munkák várhatóan 2 évig tartanak, de közben a sóbánya végig látogatható lesz. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Az Intermezzo vendége Tóth Viktor szaxofonművész, zeneszerző. Ott hagytuk abba az előbb, Viktor, ami azt hiszem, hogy kimeríthetetlen téma, hogyha egy zenésznek, zeneszerzőnek van egy mestere, akit akár a szellemi úton követ, akár technikailag, akkor mi az, amit át tud venni tőle, hogy azért az ne legyen utánzás, meg hogy ő saját maga is benne legyen?
1: De azt hiszem, én egy olyan zenész vagyok, akinek a tradíció és az elődök és a mesterek nagyon-nagyon fontosak, a hagyomány nagyon-nagyon fontos. És erről sokat is mesélek a koncerteimen is, és előadásaimon is, és sokat tanulmányoztam őket, és gondolkodom rajta ma is. Ez egy dolog miatt van, mert a jelen csak akkor lehetséges, hogyha van múlt. És jövő meg biztos, hogy csak úgy lehetséges, hogy van múlt, és a jelenben azon gondolkozunk, hogy a múltat hogy szőjük a jövőbe. És a mestereknek a sugárzása azért nagyon fontos, mert ők valamifajta etalonként szolgálhatnak egy fiatal léleknek, valamit ők kik is teljesítottak, és ez majdnem, hogy teljesen mindegy, hogy ők zenészek, mondjuk egy zenész számára ez egy zenész, vagy más művészeti ággal foglalkozik, vagy esetleg nem is művész, hanem egy nagy lélek, vagy éppen úgy süti a rántott húst, hogy az fantasztikus. Tehát azt gondolom, hogy a nagy tudásnak a tiszteletéről van szó, amiről én gondolkodom. Az a félreértés, amikor egy mestert utánozni akar a tanítvány, mert ez nem lehetséges, mert minden ilyen ugye egy különálló entitások vagyunk, külön lélek, külön leszületés. Amiben lehet csatlakozni a mesterekhez, az meg egy másik gondolat, hogy mindenki, minden egyes ember egy is ugyanaz, és testvérek vagyunk. És a mester nem biztos, hogy fölöttünk áll 1000 kilométerekre, és nem biztos, hogy messze van tőlünk. Ezt a távolságot mi erőltetjük azzal, hogy a nagymester mekkora zseniális, és én mennyire kicsi vagyok hozzá. De azt gondolom, hogy a legnagyobb mester boldog, amikor látja, hogy a tanítvány mindent beladva próbál erre a mesteri, az ő mesteri szintjére feljutni. És igazából talán ez a törekvés, hogy a mester azt tudja, hogy mit nem tud, és egyfolytában képzi magát, és egyfolytában utat és irányt mutat nekünk, akik lejjebb vagyunk, hogy nem kell semmi más tenni, csak törekedni, és keresni, és folytatni. És innentől kezdve én is ugyanazt csinálom, mint a mesterek, mert az a kérdés, hogy csinálom-e. Ha csinálom, akkor viszont lesz eredménye. És ezt tudják a mesterek, és ezért mesterek.
0: Törekedni, keresni, és folytatni. Ezt mondtad az előbb. Coltrane születésének 100. évfordulója van. Ugye ebből az alkalomból is lesz majd egy októberi emlékkoncert, és a könnyen érthető jazz apropóján éppen ezekről is beszélgetsz majd a közönséggel.
1: Igen, így igaz. Most október 1-én a Fono Budai Zeneházban tercett formációmmal, Hodek Dáviddal és Orbán Gyurival, akivel csak aztán érdekes lett a hallgatók, hogy 18 éve szakadatlanul játszunk együtt, úgyhogy egy eléggé kiforrott zenei nyelvünk van. Coltrane műsort fogunk játszani, Train in the Sky címmel, ahol a mester kompozícióit fogom az én olvasatomban előadni, valamint a saját Coltrane-hoz kapcsolódó muzsikáimmal szeretném ünnepelni az ő nagyságát. Szerintem ez egy különleges koncert lesz október 1-én, mindenkit szeretettel látok. Én nagyon szeretném kiemelni a mesternek a szellemiségét, a lelki aspektusát, tehát ez egyfajta közös meditáció is lesz a szabadságról, az elfogadásról és a pillanatról. Egyszerre szeretnénk a tudatnak muzsikálni, a szívnek, de ugyanakkor a láb is induljon be. Úgyhogy erről majd Hodek Dávid fog gondoskodni, gondolom, aki hát szerintem Európa egyik a legnagyobb volumenű dobosa, akivel egyébként 11 éves kora óta játszom együtt, szóval egy csodálatos szeldeniút, ezt lehet majd a fonóban hallani.
0: Azt mondtad, hogy közös meditációra készültök a közönséggel. Ehhez értő, érző emberek kellenek. Mindig azok jönnek, akiknek ott kell lenni azon az adott koncerten?
1: Én azt gondolom, hogy amikor azt mondjuk, hogy érző, értő embernek kell lenni, az mindenki az. Csak néha nem vagyunk tudatában, vagy nem merjük felvállalni azt, hogy hogy érzünk is valamit, hanem egyszerűbb megvédeni magunkat, hogy állj, nem is gondolok semmit, állj, nem is akarok megnyílni, és én nem is akarok ebben részt venni. Én azt gondolom, hogy az a szerelem, ahogyan mi muzsikálunk, mert ez működteti ezt a triót, egyébként minden zené megnyilvánulásomat, ez a tisztaság felé törés, vagy rosszalkodás is egyben, a szabályos kockaságból kiszakadni vágyás, ez tud sármas lenni mindenki számára, mert a meditáció, amit említettem, azt nem úgy kell elképzelni. Nem az a meditáció, hogy én egy csendes szobában behuny szemmel elmérdek. A meditáció lehet az is, hogy egy kivilágított teremben minden energiapontomat és figyelmemet megnyitom egy történésre, és áramlok ezzel az egésszel, és hagyom, hogy aki bejött ezen az ajtón, az eltűnjön, és hagyom megváltozni magamat, megemelkedni, és egy másik szinten újjászületve hazamenni. Ez a célunk, ezért muzsikálunk, és ebbe próbáljuk a közönséget bevonni.
0: Köszönöm szépen. Tóth Viktor szaxofonművész, zeneszerző a vendégem. Jövünk mindjárt vissza.
2: Következik Johann Georg Albrechtsberger, F-dur hárfa verseny, 4. tétel. Előadja a budapesti vonósok. Hárfán közreműködik Víg Andrea.

0: A vonalban Tóth Viktor, szaxofonművész, zeneszerző, akivel arról is beszélgettünk az előbb, hogy vajon milyen volt az elmúlt hónap, és hát hogyan folytatódik a következő. Októberben, pontosabban október 8-án lesz a könnyen érthető jazz koncert sorozat egy része. Ugye itt Coltrane születésének 100. évfordulójára emlékeztek majd. Mi az, amit a közönséggel meg tudsz beszélni, akár zenében meg tudsz mutatni, hogyan tudod felvillantani Coltrane lényegiségét, spiritualitását, életművének egy-egy szeletét?
1: Hát én nagyon örülnék, hogyha ezen a október elejé héten a közönség velünk tartana ezekre a koncertekre, ami elsőn a Fonóban lesz, másodikán a Jedermannban, és egyébként utána Dunaszerdahelyen és Grazban fogunk játszani ugyanezzel a formációval. Ha végigkövetni ezt, milyen jó lenne, és aztán 8-án a Delamott palotában lenne arra lehetőség, hogy megbeszéljük, hogy mi is történt igazából. Ez a könnyen érthető jazz koncertbeszélgetésem egy missziós tevékenység az én életemben, mert azt gondolom, hogy az emberek nagyon nagy része a jazz egy ilyen össze-vissza muzsikának gondolják, ilyen hát félnek tőle, hogy ez ilyen össze-vissza dudálás, nincs egy dallam, nincs egy ritmus se, ez egy ilyen ez ilyen öncélú dolog, és nem az, és ez egy nagyon nagy félreértés. És ezen az előadáson ebben próbálok segíteni, úgy, hogy ez egy YouTube diszkó, és felvételeket játszom a jazz 100 évéből, a nagymesterektől, magyarázom azokat, és élőben szaxofonozom, és mutatom a lényegi dolgokat. Tárgyaljuk a történelmi hátterét. Az, hogy a jazzben milyen kommunikációs csatornák vannak, milyen szabályszerűségek. Egyes mesterek miben különböztek a másiktól, mind dolgoztak ők egész életükben, hogy tudtak egy egyéni hangot kialakítani. A ritmussal, az afrikai múlttal, a tánczenével, hogy is van az a lüktetés? És akkor hogy jön a spiritualitás ide, hogy jön a magasabb rezgések, hogyan jönnek ide, hogyan lehet a zene egy ilyen aranylétre ad a magasabb regiszterekhez. Úgyhogy Coltrane-ról is lesz sok szó, de azt gondolom, hogy így végig fogunk szaladni azon a 100 éven, ilyen lólépésekben. És a legfontosabb sarokpontokat szeretném én tárgyalni. Ez egy beszélgetés igazából. Tehát én is mesélek, fújok, de ennek a végére főként, de persze sokszor a közepén is, vannak kérdések, vagy lehetnek kérdések, és az egész egy közös beszélgetés erről, hogy tulajdonképpen ki mit is hall ebben a műfajban, ki mit is ért, vagy ki mit nem ért, és ezeket szeretném tisztázni. Egy a célom, hogy a közönség többet értsen meg ebből az egészből, és több örömmel és több élménnyel tudjon gazdagodni a jazzzene hallgatása által.
0: Az improvizatív készség az ugye a jazz egyik alapvetése? Vagy nem feltétlenül?
1: De, mondhatjuk, bár azt is gondolom, hogy attól még lehet valami jazz, hogy abban a ponton nincsen improvizáció benne. Például a big bandek muzsikájában, hogy ez egy nagyon hangszerelt, kötött struktúrai dolog, és vannak benne improvizatív részek. De attól még, pont attól lesz jazzes, hogy az hogyan van eljátszva egy dallam, hogy hogyan lenne ez klasszikus zenész, vagy népzenés ez a dallam, és mitől az a belső lüktetés, vagy ez a frazírvilág, vagy ez a ritmika teszi jazzé. Aztán persze az improvizáció nagyon-nagyon fontos, mert hát semmi másról nem szól, mint zeneszerzésről, csak a jelen pillanatban. És valahogy nagyon rokon szerintem az élettel, meg a teljes élettel, hogy amikor azt ünnepeljük a jelen pillanatban, és azt tesszük meg, amit meg lehet tenni, és meg kell tenni, és meg merünk tenni, és ünnepeljük azt, hogy szabadok vagyunk, ez kapcsolódik az improvizációhoz, azt gondolom.
0: De egyáltalán jelen tudunk lenni a jelen pillanatban, az adott pillanatban, ugye már ez egy nagy, nagy dolog.
1: Hát, igen, így igaz.
0: Viktor, hogyan folytatódik számodra az év? Ugye most az október elejé koncertekről beszélgettünk. Mi lesz később?
1: Igen, most, hogy említettem, sűrűsödés van, hála Istennek, októberben mindjárt, ahogy ez a könnyen érthető jazz előadás lemegy, ezután vonatra szállok, és Székely udvarhelyen Székelyudvarhelyen, Erdélyben a Kamarazenés Fesztiválon fogok gyerekekkel dolgozni. Gyerekműsorom is van, ott a magyar népmesékre improvizálok, próbálok a kockasságtól mentesülni, és beoltani a fiatalokat, hogy tegyék ők is ezt. Tehát egy nagy buliról van szó, és egy szólókoncertem is lesz. Aztán pedig egy ugyancsak a tercettel egy európai turnére indulunk, főleg lengyel területeken leszünk, egészen be fogjuk járni Varsótól, Gdańskig, egészen az északi tengerig, aztán Krakkó vidékét, és hát próbáljuk vinni a magyar kultúrát, a kolcsonyi örökséget, a szabadság üzenetét, meg a bulizást, és a jó kedvet a színpadon, úgyhogy mindenkit szeretettel látunk, kapcsolódjanak be a kis turnénkba.
0: Így aztán teljesen érthető, hogy időről időre a Tiszához kell menned egy kis titkos töltődésre. Nagyon köszönöm, hogy velünk voltál.
1: Köszönöm, hogy itt lettem. Minden jót kívánok.
0: Tóth Viktor, szaxofonművész, zeneszerző volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Letartóztatták Sesták Miklóst. Az országos rendőr főkapitányság irányítása alá kerül a terrorelhárítási központ. Folytatódik a napos száraz idő. Jó reggelt kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az országos rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. Bővítik a Tordai sóbányát, Erdély egyik legnépszerűbb turisztikai látványosságát. A 25 millió eurós beruházás keretében megnyitják a látogatók előtt a József tárnát, ahol panorámaliftekkel gyaloghidakat, illetve mesterséges sófolyót alakítanak ki. Korszerűsítik a bánya gyógyászati részlegét is. A munkák várhatóan 2 évig tartanak, de közben a sóbánya végig látogatható lesz. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset miatt csak a félútpálya járható a budai alsórakparton az Üstökös utcánál, így a két irány forgalma felváltva egy sávban halad. Baleset történt a 19. kerületben is, a Hofer Albert utcában az Ady Endre útnál. Lassulást tapasztalhatnak az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, az M5-ösön befelé a Nagy Sándor József utcai felüljárónál, illetve a 10-es főút bevezető szakaszán is az Ürömi körforgalom előtt. Nem működnek a jelzőlámpák, várhatóan reggel 8 óra és dél között Újpesten a Megyeri úton a Szondi utcánál, valamint a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban sem délelőtt 9 órától várhatóan délután 3 óráig karbantartás miatt. A forgalmat mindkét helyszínen rendőrök irányítják majd. Ma napközben ismét lezárják a külső sávot a Kerepesi úton kifelé a Baross tér után karbantartás miatt. Rendezvényt tartanak mától a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni, és a rendezvény miatt a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Most pedig kezdődjön a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Ez itt a Klasszik Nyitány október 1-én, az elkövetkezendő piszivel kevesebb, mint 3 órában. Én fogom akkor ezek szerint zavarni önöket, meg összezavarni saját magamat is, de ez egy jó zavar lesz, szép nap van. Akármit is beszélek, hadoválok, keverészek, kavarászok, én itt. Ma a zene világnapja van, úgyhogy ennek kapcsán, és ezért lesz rengeteg muzsika. A zavart pedig azzal okozom, hogy egyrészt úgy érzem, hogy nagyon jó beszélgetni Bősze Ádámmal, ezért a Reggeli Expressben beszélgetek Bősze Ádámmal. Az más kérdés, hogy ő, mint zenetörténész, mit fog mesélni nekem a Nagy Zenészek, Nagy Szerelmek 2. című könyvéről, mert hogy ebben azért, bármint a könyvben, rengeteg pletyka van. Én pedig erre nagyon ugranék, de Ádám, Bősze Ádám, hála Istennek, visszaránt néha a filmre, úgyhogy egy érdekes beszélgetés, egy érdekes könyv, és ne felejtsék el, hogy a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon holnap után majd ő is dedikál. Elmondom, hogy mikor ott lehet lenni. Kedves rajongók, figyelem, tehát Reggeli Express Bősze Ádámmal beszélgetünk, aztán 8 óra után pedig két gyönyörű hölgyel beszélgethetek, sajnos csak a hangjukat élvezhetik, de hát a zene világnapja van, úgyhogy a hangnak akkor a negatívumot nem szabad tulajdonítanom, de Szirtes Edina Mókussal és Benedek Fick Katalinnal is beszélgetünk. Egyrészt magáról a zenei világnapról, hogy ez miért fontos, és természetesen a munkákról, meg a következő hallható bemutatkozásokról, például Mókus október 10-én a Magyar Zeneházában Bíró Eszterrel, Lábas Vikivel, tehát 3 különböző zenei háttérből érkező énekesnőt képzeljenek el. Szóval Radnóti szépernőversek, jó sok vers, jó sok zene. Benedek Fick Katalin pedig a Kis Herceg című új opera produkcióban is részt vesz majd, úgyhogy ott lesz. 9 óra után pedig, és ez a legfőképpeni zavarom, hát beszélgetünk gyerekekről, hogy a gyerekeket hogy kellene nevelni úgy, hogy ne szóljanak ránk a többiek, akik szintén neveltek gyereket, de ezt jól elfelejtették. Na jó, behatároljuk a dolgot. Az éttermekben szerzett élményeink is alakítják, hogy milyen érzés lehet ma gyereket nevelni Magyarországon. A befogadó vendéglátásért címmel és céllal indult egy kampány. Úgyhogy lesz az étterem részről is Varga Zsulietta, és lesz a, hát tulajdonképpen az anyuka, vagy a nevelő részről is Csörgő Andrea, perinatális szaktanácsadóna, majd ezt is jól megkérdezem, hogy mit jelent, de hát a szavak így magukban hordozhatnak jelentést, de 9 óra után rendkívül érdekes beszélgetésünk lesz, és szerintem hát ebből nagy kavalkád lesz, úgyhogy mindenkinek lesz véleménye gyereknevelésről, a közösségben bemutatott és elkövetett gyereknevelési problémákról. Na, jó téma lesz ez, és még egyszer egy gyönyörű nap ez, a miénk, ami a zene világnapja, mert Yehudi Menuhin úgy gondolta, és milyen jól gondolta, hogy legyen. Némiképpen meg vagyok sértődve, mert Bazsó névnap van, én azt hittem, hogy az én keresztnevemhez ennek van köze, de hogy a Bazil görög eredetű férfi névből ered, na, annyiban jó, hogy királyt jelent, és van női párja is, Vasilia, Bazília, ez idáig rendben van, úgyhogy boldog névnapot, és persze majd a Malvinokról is beszélünk, de hát a mai nap, amellett, hogy a zene világnapja van, a legfontosabb történést úgy hordozgatja, hogy tessék, azonnal fölköszönteni Molnár Piroskát, csokoládéval, virággal, sok puszival, úgyhogy Molnár Piroska, boldog-boldog születésnapot kívánunk a zene világnapján, ami egyébként október 1-e, ez pedig a Klasszik Nyitány könnyedén és nyugodtan.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A gondolatébresztéshez pedig társuljon a zene világnapja is, úgyhogy mindjárt jön majd az idézet Juhász Gyulától, meg ősztől, meg Vénasszonyok nyarától, de hogy miért is ünnepeljük, 1975 az UNESCO elfogadta Yehudi Menuhin jó tanácsát, hogy becsüljük meg a csöndet, meg az ezerarcú muzsikát, ami közelebb hozza egymáshoz az embereket és a kultúrákat, de ennél ő sokkal földhöz ragadtabb is tudott lenni, azt mondta, hogy a zene a káoszból rendet teremt, és forduljunk a távolabbi kultúrák felé, és innen ebből a székből, asztalból, vagy önök a rádió mellett, hát nehezen tudják elképzelni, de India, Kína, Japán felé is kell nyitni. Tényleg ezerféle a muzsika, és tényleg közelebb viszi az embereket. Egymáshoz azt mondta Menuhin, hogy arra szeretnék buzdítani minden várost, falut és országot, hogy rendezzenek sokféle zenei eseményt ezen a napon. Én pedig azt mondom, hogy keressék ezeiket, ha szeretnék buzdítani minden várost, falut és országot, hogy rendezzenek sokféle zenei eseményt ezen a napon. Én pedig azt mondom, hogy keressék

és még egy, akár még egy másfél hétig elhúzódó, kellemesen meleg és száraz időszakot hoznak a hölgyek magukkal, de a reggelek hűvösek és párásak maradnak, ezért kellett volna rétegesen fölöltöznöm. A metrón, hála Istennek, ezt nem lehetett érteni és érezni, azt viszont nagyon jól értem, hogyha beütik a keresőbe, hogy a mostani idézet kitől származik, akkor Juhász Gyula megvan. A Japánosan című viszont többször is meg lesz, mert a 20-as évek közepén több verset is írt ezzel a címmel. Van Megint Japánosan, meg Écsi Emiliának Japánosan. Szóval a Juhász Gyulára jellemző melankólia és az elmúlás gondolata ötvözve a keleti letisztult miniatűrök világában, hogy tudományos legyek, de az idézet az így hangzik: október első napján, az őszben mindig ott van a tavaszból egy lomb, egy dallam, egy csillag. Hát mi dallamokkal tudunk szolgálni, meg lesznek csillagok is, előre szólok, Szirtes Edina Mókussal, Benedekfi Katalinnal beszélgethetünk. Aztán gyerekekről beszélgethetünk, hát ők a mi csillagaink, és szemünk sok-sok fénye, úgyhogy élvezzék és érezzék így, és adják át magukat a könnyedségnek és a nyugalomnak, ez lehet, hogy nálunk csak szlogen, de komolyan így gondoljuk ezekkel a dallamokkal. Úgyhogy ha már itt bevonult egy királynő Godmar Károlynak köszönhetően, akkor most egy másik király érkezzen. Hangos kürt szóval Mozart S-dur kürt versenyének harmadik tételét hallják nem sokára. Tarárárá mondanám, de hát nem kell mondani, érezni, érezni és élvezni kell a zene világnapján.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: 7 óra 27 perc a zene világnapján rendkívül nyitott lesz a Reggeli Express, hiszen teret enged a betűknek, a könyveknek is, mert ma nyílik a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, de össze lehet hozni a zenét a könyvekkel. Hála Istennek itt van nekünk például Bősze Ádám zenetörténész is. Az ő jóvoltából olvasható végre és dedikáltathatók is szombat délután 4 órakor a fesztivál első számú földszinti dedikáló pontjánál a Nagyzenészek Nagy szerelmek 2 című könyv. Nem voltam rest, megkérdeztem Bősze Ádámot, mit kell tudnunk a könyvről, na meg természetesen róla is. Titulus?
2: Zenetörténész.
1: Az írót vállalod?
2: Nem. Én általában sokat olvasok, és ezekből az olvasmány élményekből születnek az előadás sorozatok és a könyvek is. A Nagyzenészek Nagy szerelmek sorozat a számos életrajz, hiteles életrajz, tehát dokumentumokon alapuló életrajznak az olvasása után ötlött föl bennem, és azt gondoltam, hogy mégiscsak, hogyha azokat a történeteket, amelyeket ismerünk, és amelyeket esetleg csak a feketeöves zenehallgatók ismernek, ezeket egy új sorrendbe rakom, azaz mondjuk a magánélet szempontjából vizsgálom, és próbálom egymás mellé rakni, akkor az olyan élvezetes olvasmányt jelenthet, amelyen keresztül egyébként a zeneszerzőt, mint embert is jobban meg lehet ismerni, ráadásul esetleg az olvasó kedvet kaphat ahhoz, hogy hozzá még a zenéket is meghallgassa.
1: Végtelenül szemtelen vagyok. Illik ezt, Ádám?
2: Nem. Illetve azt gondolom, hogy két lehetőség van. Kodály Zoltánt, amikor megkérték arra, hogy Bartók Béláról, mint emberről írjon, akkor elutasította ezt a dolgot, nem az illetlenség miatt, hanem azt mondta, hogy ha valaki Bartókra, az emberre kíváncsi, akkor hallgassa meg Bartók műveit, és akkor abból le tudja szűrni azt, ami éppen elég ahhoz, hogy megismerje. A másik, amit viszont én követek, az inkább Fejtő Ferencnek az elgondolása, hogy hát tetszettek volna nem híres emberekké válni, és akkor nem kerültek volna így a középpontba. Én azt gondolom, hogy ha az ember ezt illendően csinálja, és csak a dokumentumokra hagyatkozik, tehát nem fantáziál arról, hogy hát Mozart akkor mit is csinálhatott az unokahúgával, hanem elmondja azt, hogy meddig tart a bizonyítási lehetőség, akkor tulajdonképpen ezzel semmi illetlen nem csinál, hiszen csak hiteles dokumentumokat rak szépen sorba, aztán, hogy az olvasó az mit gondol, vagy hogy mennyit fantáziál ezen, az már az olvasó dolga. Az én írásaim azok távol állnak a művészettől, tehát az író kifejezést azt én messze tartom magamtól. Én egy nem fikciós könyveket produkáló zenetörténész vagyok, aki fönntartja azt, hogy amit ír, az nem művészet, viszont lehetősége van az olvasónak arra, hogyha nyitott és kíváncsi, vagy éppen neki fekszik ez az út, vagy fekszik ez a stílus, hogy ezen keresztül eljusson a művészethez. Tehát ezek tulajdonképpen az egész életem, minden tevékenységem az ez, hogy én nem vagyok művész, hanem arra lehetek jó, hogy esetleg közelebb tereljem az embereket a klasszikus zene, mint művészet felé. Kicsit úgy is tudnám fogalmazni, mint amikor az édesanyám hajdanában, amikor gyerekek voltunk az öcsémmel, és betegek voltunk, akkor a gyógyszert úgy adta be, hogy összetörte a pirulákat, és belekeverte lekvárba. És úgy aztán lenyeltük, és tulajdonképpen nagyjából, most jön az arszpoétika, szerintem én egy lekvár vagyok.
1: Jaj, de jó, hát ezt sokszor fogjuk majd hangsúlyozni. Most a benned rejlő matematikus jön, ugye az első kötet az 2023-as. Mit találtál, igen, hol találtál, hanyat találtál?
2: A 2023-as Nagyzenészek Nagy szerelmek első kötet az egy ilyen, hát amikor a gyerek járni tanul, körülbelül olyan kötet lett, ugyanis azt mondták nekem a kiadóban, hogy 360 ezer karakter legyen. És akkor én engedelmesen azt csináltam, hogy akkor felosztottam ezt 10 zeneszerzőre, és akkor tudtam, hogy mindegyikről 36 ezer karaktert kell írni, nagyjából. Uh-huh. De ami persze nem volt túlságosan jó ötlet, mert hát egyik zeneszerzőnek sem 36 ezer karakternyi a magánélete. Van, akinél ez sok volt, van, akinél ez nagyon kevés, hát ennek megfelelően szűkítettem a dolgot, de nekem ez kellett. Ez olyan volt, hogy mindig vissza kellett menjek a KH-hoz, hogy tudjam, hogy ezt hogy kell megírni. De aztán utána megjelent még két kötet, és most a Nagyzenészek Nagyszerelmek második köteténél már eldöntöttem azt, hogy nem fogok számolgatni karaktereket, hanem mindegyik zeneszerzőről annyit írok, amennyi benne van. Úgyhogy nem is sikerült 10-et összeszednem. Összesen 9 komponista van. Van olyan téma, ami egy résztémája csak a szerelmi életnek, például Clara Schumann és Robert Schumannnak a pere, Clara Schumann apjával, azért, hogy össze tudjanak házasodni, viszont nem tudom, Leonard Bernsteinnél, hogy mondjam, ott talán azt gondolom, hogy úgy madártáblából az egész életét át tudtam nézni. Úgyhogy van benne rövidebb, meg hosszabb is, tehát most már a tartalom határozta meg a mennyiséget. Azért azt szeretném elmondani a kedves hallgatóknak, hogy amikor régen a televízióban dolgoztam, és volt egy komoly zenei tehetségkutató műsor, aminek én voltam az egyik műsorvezetője, akkor kirendeltek minket, mint idézőjelben sztárokat, valamilyen média napra dedikálni. Uh-huh. És mellettem ült Rózsa György. És Rózsa György előtt körülbelül 500-an vártak arra, hogy aláírtassák vele a kis képeslapot. Előttem senki, és Rózsa György nagyon kedves volt, mindegyik hölgynek mondta, hogy menjen már oda ehhez a fiatalemberhez, mert itt egyedül senki nem akarja aláíratni a képeslapot. Na most, amikor kimentem a legutóbb a könyvfesztiválra, vagy nem is a könyvnapra, akkor mellettem Frey Tamás ült, aki előtt valóban, tehát hogy...
1: Ezeket
2: tudom,
1: te kihúzod, kifogod.
2: Aki előtt a sor, az nem tudom, hát ürömig ért legalább. Előttem meg senki. Frey Tamás nem volt ennyire jó fejű, nem terelgetett senkit, de azért előttem is most már így megjelennek emberek. Én azt gondolom, hogy ott a könyvfesztivál forgatagában, itt az egyes számú dedikálópontnál remélhetőleg sok nagy szár lesz a környékemen, és akkor az asztalról lehulló morzsákból én is részesülhetek.
1: Téged a kortársak nem szeretnek?
2: Én nekem nagy kedvem lenne egyébként egy-két kortárs zenész kollégának a magánéletéről írni, de azt hiszem, akkor el kéne költöznöm az országból, vagy legalábbis a Zeneakadémia környékére nem járhatnék. Nem, hát nyilvánvalóan én történeti könyveket olvasok, történeti könyvek alapján, meg dokumentumok alapján dolgozom. Engem a múlt jobban érdekel, sokkal inkább szeretnék hasonlítani Felix Mendelssohnra, akiről Berlioz mondta, az egyébként gonoszam, hogy Mendelssohnt igazából csak a halottak érdeklik. Nagyjából ezzel én is így vagyok. Mondjuk Mendelssohn visszavágott, mert azt mondta Berliozra, hogy aki viszont egy Berlioz partitúrát a kezébe vesz, az ne felejtsen utána kezet mosni. Úgyhogy ezek nagyon szerették egymást. De én azért a múlttal foglalkozom inkább.
1: Jó, nem tudom, hogy kell kiejteni, de Bernstein bácsiról én nagyon szeretem az ilyen OH-csoportos vagy alkoholos történeteket. Van valami másnapos sztorid?
2: Hát a Bernsteinnek a legfontosabb másnapos sztoria az tulajdonképpen a karrierjének a kezdete. Ugyanis a New Yorki filharmonikusoknál neki be kellett ugrani egyik napról a másikra, mert megbetegedett a karmester, de egy olyan koncertre a Carnegie Hallban, amit az egész országban, az államokban közvetített rádió és televízió, úgy, hogy előtte még csak próbára sem volt ideje, és valami olyan másnaposan kellett, hogy ment át a gyógyszertárba, és kért valami gyógyszert arra, hogy ez őt kijózanítsa, és akkor a gyógyszertáros adott neki valami olyat, amitől azt mondta, hogy ettől úgy kitágul a pupillája, hogy nagyon fog figyelni, de aztán Bernstein azt mondta, hogy nem, ezt én megoldom magam, és ezzel robbant be tulajdonképpen. Tehát a másnaposság az a karrierének a kezdetén ott volt, és azt gondolom a karrierének a végén is.
1: Egyrészt nagyon szépen köszönöm Bősze Ádámnak, hogy hajlandó volt ilyen történetekkel engem traktálni, másrészt köszönöm az örök türelmét, hogy az ilyen kérdéseket elviselték. Az biztos, hogy már olvasható a Nagyzenészek Nagyszerelmek 2, és az is biztos, hogy a ma megnyíló 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon majd szombaton délután 16 órakor a fesztivál egyes számú földszinti dedikáló pontjánál maga Bősze Ádám zenetörténész dedikálja a könyvet. Köszönöm tehát a válaszokat. Köszönöm a türelmet. A Zene Világnapján beszélgettünk sok-sok betűről.
0: Klasszik Rádió 92.1.
1: És betűk, valamint hangok jöjjenek a reggeli Express főváros centrikus program ajánlatában is, illetve hát látvány, mert ismét határtalan design kiállítás, ezúttal tárgyfotó és fotótárgy tematikával a Kiscelli Múzeumban. A Nemzetközi Design Fotó és Összművészeti Kiállítás és Rendezvény sorozat idén október 4-e, vagyis vasárnap és november 1-e között élvezhető. A projekt idei kiadása a fotográfia 200 éves jubileumához kapcsolódik, és egy olyan különleges tematika köré rendeződik, amely a tárgyak és a fotó közötti összetett és rendkívül izgalmas viszonyrendszert vizsgálja. Ennek okán ugye beválasztották a Francia Kulturális Minisztérium által szervezett Bicentenárium de la Photographie nevű nemzetközi kiállítás sorozatba. Tehát a Kiscelli Múzeum templom terében látható kiállításon több mint 15 ország közel 180 alkotójának munkái kapnak helyet, kitüntetett figyelmet fordítva a V4 országok művészeire és egyetemi hallgatóira. Aztán zene, de nem akárhol. Életünk zenéje a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának koncertje szombaton. A Fővárosi Nagycirkusz zenekara különleges zenei utazásra invitálja a mélyen tisztelt közönséget szombaton, a klasszikus cirkuszi zenétől a filmzenén, musicaleken, jazzen, akár a rockon át, egészen a nagyívű modern slágerekig csendülnek fel dallamok. Neves előadó művészek, táncos és artista produkciók teszik felejthetetlenné az estét. A cirkuszban ugye a zenekar általában a háttérből, a magasból figyeli és kíséri a lélegzet elállító mutatványokat. Most azonban végre a zenészek kilépnek a fényre, birtokba veszik a porondot és megmutatják személyesebb arcukat a nagy közökségnek. Bemutatkoznak a Fővárosi Nagycirkusz zenekarának kiváló szólistái is, valamint meghívott vendégeik, muzsikus társaik, barátaik. Csapjanak tehát nagy hepajt a cirkuszban szombaton, olvassanak Bősze Ádámot is, illetve legyenek kíváncsiak minden kiállításra, amikhez, beleértve a zenéket is, nagyon-nagyon jó szórakozást kívánunk.
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Október első napján a hűvös mindössze 10 Celsius fokos hajnalt követően gyorsan melegszik a levegő, napközben pedig többnyire napos, kellemes őszi időre számíthatunk, de dél felé már megjelenhetnek az első fátyol felhők. A szél mérsékelt marad. A kalendáriumi megfigyelések szerint Malvin napján, ha esik az eső, hamar jön a tél. Ma ettől nem kell tartanunk, így a népi jóslat alapján elnyújtott szép őszünk lesz. Induláskor érdemes rétegesen öltözködni, egy melegebb pulóver vagy könnyű őszi kabát, tökéletes választás a hűvös órákra. Élvezzék a napsütést, kellemes délelőttöt kívánok!

Klasszik Rádió 92.1. október 1-én a zene világnapján 3.48 után járunk egy picivel, és ígértem névnapokat, mert itt már károgtam, hogy a Bazsó névnek nincs köze a Balázshoz, hanem a Bazilhoz van, de hát a legfontosabb és elsődleges névnapunk ilyenkor október 1-én a Malvin, ami germán eredetű összetett női név, bíróságot és barátot jelent, hogy hogyan össze a kettő, hát én nem tudom, de bíróságra nem nagyon szoktam járni, barátokat viszont kívánok mindenkinek, és azt is kívánom mindenkinek, hogy nagyon gyorsan felejtse el, de nekem a Malvinról a Vigyázz Malvin, jön a kanyar, című kiszólás jut eszembe, ez tényleg egy kiszólás egy komédiából, és a hang, amin ezt el kell képzelni, az Salamon Béláé. Keressék meg, nagyon szép, nagyon jó, és nagyon jó, hogy ezzel többet nem foglalkozom, mert szégyellem magam, de nem kell szégyelni, hanem igenis föl kell köszönteni. A ma születésnapos Molnár Piroskát, tavaly volt egy nagyon jó kerek születésnap, úgyhogy most nem kell nagyon kerekre, meg komolyra venni, egyszerűen csak szeretni kell, és keresni kell Molnár Piroskát. Gyorsan megnézem, hogy mit is írnak itt róla, de hát az Ózdi születés, meg a 68-as Színház és Művészeti Főiskola elvégzés helyett én inkább az összes díjat nem sorolom föl, de előre szólok, hogy a Free beszélgetés, a Free SF Freedom nevű helyszínén október 9-én lesz, ez egy pénteki nap jövő héten, este 7-re tessék oda menni, virággal, csokoládéval, puszival, de az biztos, hogy ott lesz Molnár Piroska, úgyhogy vele lesz egy jó beszélgetés. Szabolcs utca 27-es, ez a Freedom, aki pedig klasszikus színházi darabokat vár a művésznőtől, az, és most nagyon hosszasan kéne sorolnom, de a Belvárosi Színházban, meg aztán még minden szertefele az országban, a Csengetett Milordban láthatja, hallhatja őt a Madame Bijouban, a Thália színpadon, színházban, a Hat színben a Jaj Nagyi vár mindenkit, a Két pápa a Rózsavölgyi szalomban, a Romance.com is a Rózsavölgyiben, és még van rengeteg darab, tehát rendkívül aktív Molnár Piroska, aki fölköszöntendő, meg itt van még a Kugler Art Salon és Galériában, azt mondja 13-án kedden a nagymama napló is. Nagyon boldog születésnapot kívánunk, és talán ez a legfontosabb. Október 1-én tehát, és a hát mondjuk ki a Népköztársaság út és a november 7-e tér kapcsán nekem mindig egy másodpercnyi gondolkodási időt kell kérnem. Az oktogon környékén járunk, a szó, a szavak eredete és közös töve egyáltalán nem véletlen, ugye a 8-ashoz köthető, bár én is nagyon jól tudom, meg a gyerekek is nagyon jól tudják, hogy október az év 10. hónapja, na de csak most a Gergely naptárban. Régebben, ugye a római naptárban még nem volt január meg február, akkor volt a 8. ez az október. Jó, nem kell keveredést csinálni, a zene világnapja van, ez a legfontosabb, illetve a népi kalendárium szerint elindult Mindszenthava. A protestánsok azt mondják, hogy a reformáció hónapja, ugye 31-én a reformáció ünnepe majd, a katolikus egyház pedig a rózsafüzér havának is nevezi. Aztán vannak nem biztos, hogy jó, de megszívlelendő világnapok. Hát, ha már Molnár Piroskáról beszéltem, ő maga egy fájdalomcsillapító, de a fájdalomcsillapítás világnapja is van, meg sajnos a mellrák elleni küzdelem hónapja, úgyhogy vigyázzanak a hölgyek magukra, és szűrni, szűrni, szűrni, minket pedig hallgatni, hallgatni, hallgatni, könnyedség és nyugalom a néha fölbukkanó nehéz témák ellenére, ezt kívánjuk és kínáljuk ma is Handel-lel, aztán Offenbach-hal, és végül kimással, mint Bach-hal. Hát kisebb nagyságok is megfordulnak nálunk, vagy nagyobb kisebbségek.

Klasszik Rádió 92, egy betolakodnék ide Johann Sebastian Bach elé, de csak egy picikét október 1-én a zene világnapján. Marketing szempontból fölhívom a figyelmet a következő óra szépségére, gyönyörűségére, illetve hát többes szám a gyönyörűségeire, mert Szirtes Edina Mókussal és Benedekfi Katalinnal is beszélgethetek sok-sok zenéről, saját magukról, programjaikról, hol láthatók, mivel foglalkoznak mostanában. Én például még mindig Molnár Piroskát keresem a programokban. Rengeteg helyen van, úgyhogy nyugodtan keressék őt. Születésnapos, ha valahol látják, akkor csokoládéval, virággal, de egyszerűen csak puszival halmozzák el, vagy integessenek felé. Molnár Piroska, boldog születésnapot, zenevilágnapja, boldog világnapot. Szerintem sokkal jobban járunk, hogyha átadom a terepet Johann Sebastian Bachnak, és maradjanak velünk a következő órában is könnyedén és nyugodtan.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Letartóztatták Sesták Miklóst. Elkezdődött a szüret Tokaj hegy alján. Fújtatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegy alján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édes borokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszú képződés ebben az évjáratban. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó reggelt kívánok! A fővárosban balesetnél helyszínelnek továbbra is a budai alsórakparton az Üstökös utca közelében. A két irány forgalma felváltva halad, ezért mindkét irányban torlódásra kell számítani. Délfelé a Zsigmond tér vonalától csak arra szólni tudnak. Baleset miatt kell forgalmi akadályra számítani a 11. kerületben, a Szerémi úton is a Savoya Parknál, illetve korábban baleset történt a 19. kerületben, a Hoffer Albert utcában, az Ady Endre útnál, de ott már megszűnt a forgalmi akadály. Nehezen járható az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza az Egér úttól, és a folytatásban a Budaörsi úton is telítettek a sávok. Erős a forgalom a Széll Kálmán tér környékén. Akadozik a haladás a 10-es főút bevezető szakaszán, az Ürömi körforgalom előtt, az M3-ason befelé a Szerencs utca előtt, míg az M5-ös bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljáró közelében. Újpesten nem működnek a jelzőlámpák a Megyeri úton, a Szondi utcánál ma reggel 8 órától délig, valamint a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban sem, délelőtt 9 óra és délután 3 óra között karbantartás miatt. A forgalmat mindkét helyszínen rendőrök irányítják. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.

0: Most pedig folytatódjon a nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
1: Sok szeretettel kívánok, jó reggelt, kellemes délelőtt minden kedves hallgatónak. Hát belehúztunk ezzel a Vittorio Monti csárdással, meg a száztagú cigány zenekarral, de ez is belefér, ez is kell, hogy legyen a zene világnak piánszól, nem csak kényelmesen hátradőlve andalgunk, és gondolkodunk, hogy milyen gyönyörű a zene, hanem legyen az vérpestítő is, védítő is, meg szerintem néha vérforraló is, szükség van rá. Annak ellenére, hogy most ugye elkezdődött október, ami vénasszonyok nyarát hoz, sok napsütést hoz, viszonylagos meleget hoz, úgyhogy igen kellemes, de nem a kellemetlenséget, hanem a pesgést akartam itt behozni a zene világnapja délelőttjébe itt a Klasszik Nyitányban. Nem sokára jönnek a gyönyörűségek is, Szirtes Edina Mókussal, illetve Benedekfi Katalinnal, úgyhogy lesz szépség, de van egy tartozásom. Egyrészt el kell mondanom, hogy minden nagyobb beszélgetésünk, nagyobb témánk utolérhető, ami Spotify oldalunkon vagy fülünkön, és a reggeli expresszes Bősze Ádámos beszélgetés is. Őt tehát az új könyve kapcsán, ami új, de azért van neki egy sorszáma is, tehát egészen pontosan ez a könyv, ez a kettes sorszámú a Nagy zenészek, nagy szerelmek sorozatban, és dedikálja majd Ádám szombat délután 4-kor a Manyiló 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál első számú dedikáló pontjánál oda kell menni, de gyorsan megtaláltam, hogy addig sem lustálkodik, mert hogy csütörtökön, vagyis ma este 7-kor az Óbudai Társas Körben is elérhető a Levélárjákkal, ahol a zenetörténet legszebb leveleit tárja önök elé, néha föl is olvassa, úgyhogy van Beethoven szerelmes levél, van Bartók Béla levél, meg sok-sok levél Bősze Ádám zenetörténésztől, aki, hogyha valaki nem figyelt, most elárulhatom, önmagát lekvárnak hívja, mármint annak a lekvárnak, amibe becsomagolják a gyerekek számára a gyógyszert, hogy így legyen kellemesen elviselhető, legalábbis így zajlott ez Bősze Ádáméknál Pasaréten az ő gyerekkorában. Az én anyukám gyógypedagógus, ő sokkal egyszerűbben néhány pofon ígéretével szedette be velünk a gyógyszer, de önök elé most semmilyen gyógyszert nem tárok, inkább következzék Liszt Ferenctől a Paganini etüd La Campanella ma reggel, ezt már hallhatták egyébként 6:30 környékén, akkor cifra feldolgozásban, és most Leslie Howardtól, aztán pedig beszélgetünk sok-sok gyönyörű hölgyel, kezdjük is majd Szirtes Edina Mókussal a zene világnapján itt a Klasszik Nyitányban, de maradunk a könnyedségnél és a nyugalomnál.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: És itt a Nyitányban, ahogy megígértem, gyönyörűségek zenében is, hangban is, képben is, minden. A lényeg, hogy Szirtes Edina Mókusnak kívánok jó reggelt, vagy kellemes délelőttöt. Hol tartasz, Edina?
2: Jó reggelt, már
1: a délután tartok. Jó, van, értettem. És kiinduló pontunk ugye a Zene Világnapja, ami egy rendes mezei hangszerezenésznél, egy zeneszerzőnél kiemelt nap kellene, hogy legyen, vagy nem, vagy neked minden nap ilyen világnap?
2: Minden ünnepnek örülünk, de természetesen, amikor játszhatunk, már önmagában az az ünnep, de nyilván itt ez a kezdeményezés, ugye a Yehudi Menuhin által született meg, vagy jött létre, és arra hívja fel a figyelmet, hogy milyen egyetemes nyelv, hogy ezen a napon becsüljük meg még jobban, de nem csak a zenét, hanem ő a csendre is felhívja a figyelmet.
1: Igen.
2: Hogy olyan nagy zaj van, de hát azt tudjuk jól, hogy és a csendben kezdünk el igazán hallani, hogy ha az a csend megteremtődik, amiből az igaz dolgok kiemelkednek, így például a zene igazi üzenet, hogy és a csendben kezdünk el igazán hallani, hogy ha az a csend megteremtődik,

0: Egy plusz, hogy belőled meg is születik a zene. Te nem csak interpretálod, adod át.
1: Igazából ezért inkább hálás az ember, de nem azt érzi, hogy ő az, aki. Inkább csak azért hálás, hogy közel lehet valamihez, ami éppen ő eszébe vagy szívébe jutott, de soha nem érezheti azt egy szerző, hogy na ez én találtam ki, mert szerintem ez messze, legalábbis az én esetemben túl nagy magabizalomra ad okot. Nem ez a lényeg a zeneszerzésnek az, hanem hogy tényleg meg tudunk hallani olyan kíváncsiságos állapot, hogy meg tudunk hallani egy olyan világot, egy olyan dallamot, vagy egy üzletést, amit esetleg addig más nem, vagy én az én szívem által és az egész rendszerem által úgy kezdem el énekelni azt a verset adott esetben, amihez csak én egy adó, ezt szokták mondani, egy rádióadóvevő az ember, de egy ilyen béna szónak tűnik, de tényleg az van, hogy annyira nyitva kell lenni, hogy nem magunkat fogtassuk el, hanem sikerüljön valamit átengedni magunkon, ami sokkal becsesebb. És ezért a zeneszentsége a legfontosabb, hogy nem mi bugyognunk ki a zene által valamiből, akár előadóként. Én nem tartok különbséget. Szerintem egy csodálatos, zseniális előadó éppen annyira szülő is vagy alkotó, hiszen akkor hozza létre a hangok által azt a világot, amit valaki akár több száz éve megálmodott, vagy ugyanúgy átteresztett magán. Tehát mindenkinek ugyanolyan része van ebben, és nem utolsó sorban a közönségnek, aki úgy hallgat minket. Gondoljunk bele, hogyha a közönség nem hallgat meg, akkor mi lesz a muzsikával, mi lesz a zenészekkel? Árvák lesznek, és szomorúan lóbó orra hazakullognak. Tehát ez a legnagyobb becsesebb dolog, hogy meghallgatnak minket, és befogadnak.
0: De jó, hogy említetted a verseket. Ez kéz a kézben jár. Minden vers egy dallam, minden vers egy zene?
1: Minden vers egy zene. Sőt, bocsánat, hogyha nem arra váltok, mert közben volt egy piti csönd, csak kikövetkeztettem, hogy a versek önmagában ugye megszólítják az embert, hogyha valaki arra fogik, hogy is nyitott, és ugye sokszor nem szavak, meg mondatok természetesen, hanem menedék, néha tényleg iránymutató, vagy akár egy pofon, hogy szeggyőzte magát az ember, vagy legtöbbször egy olyan megértő világ, amit saját magunk sem tudjuk, hogy hogyan működünk, de egy vers megmagyarázott így pontosan. És amikor az ember ezt elolvassa és megtalálja bennem azt, amiről ő maga is csak sejtése van saját magával szemben, akkor egy-egy ilyen vers, az tényleg a legnemesebb értelemben vigaszt megértés, akkor én zenészként elkezdem énekelni, vagy valahogy valami ritmusba rendezni, de ez nem tudatos és nem direkt, ez nagyon fontos, hanem egyszerűen így tudom magamban még jobban befogadni és éltetni magam, nem tudom elengedni, és elkezd énekelni bennem. Nem szabad, így sem szabad nekünk erőltetni a szavakra dallamot, vagy ritmust. Aztán persze azt mondom, hogy a legközelebb állnak, tehát egy vers az már nem csak szavak, hanem sokszor ahogy, hát milyen zeneisége van, milyen ritmusa van. Tehát önmagában énekelnek tényleg, meg táncolnak a versek, tehát ez csak valahogy úgy kell őket befogadnunk, hogy mi is felnőjünk ehhez a zenéhez, meg ritmushoz, és aztán maradéktalanul továbbadhassuk.
0: Jövő szombati program. Múzsa kollektíva. Azt írják, hogy Bíró Eszter, Lábas Viki, Szirtes Edina, Mókus, este 7:30. Ti voltatok már együtt egy színpadon?
1: Igazából az Eszterre régebben igen, többet is, és nagyon szerettem, hogy ilyen gyönyörű szafárdaloktól kezdve mindenféle világzenét játszottunk, és most ez Eszternek a képzeletéből pottyant ki ez az ötlet, és a Vikivel most ismertem a próbák alatt meg magam élőben, vagy hogy mondják ezt, ahogy személyesen, természetesen ismertem. És nagyon érdekes ez a találkozás, hogy már az első próbán is, amikor például egy altikasz hív, és altikasz hív van az aggodalom, és akkor együtt zokogunk azon, hogy mert valahogy olyan tisztaság ez, tehát, hogy, és ez nagyon fontos, mondom az Eszternek, mert megijedtem a szintől, hogy milyen túlzott magabizodalomra ad okot, hogy múzsa kollektíva, tehát az azt jelenti, hogy mi már múzsáknak tekintjük magunkat, és így kollektívan felléptünk majd mellénnyel, meg mindenféle öltözékkel, de ez természetesen nem így van. Hanem úgy van, hogy én azt mondom az Eszternek, hogy úgy tudom ezt magamnak őszintén befogadni, vagy elfogadni, hogy minden múzsa nekünk, és mi csak ezt kollektívan tovább, vagyunk, tehát, és itt elsősorban a versek, mert azt tudjuk énekelni, Varró Danitól kezdve Radnóti lesz, Vörös Sándor is lesz. És ez csak a verset csak nem. Szóval a vers az első, ami olyan múzsa, ami több életre is elég. de azt, hogy a zene által,

0: egymásra hatunk, ahogy valaki minden ugyanaz, amit eddig mondtam, tehát unalmas a válaszom, bocsánat. Vagy
1: nem.
0: Tényleg ahogy befogadnak, ahogy hallgatnak, minden múzsa lehet, egy másik ember jósága, figyelme vagy szeretete, ahogyan ezek az érző óriások egy-egy gondolattal, és ugye itt ez 100 éve tőle lát, mert a mai költőktől kezdve 100 éve ezelőtti gondolatokig, érzésekig átüleli a zene azokat a tényleg gondolatokat, érzéseket, és ez az, ami elképesztő, inspiráló, és nekem ez a múzsa, tehát az a lényeg, hogy szeretném legalábbis így együtt, kollektíven mindent megmutatni, ami nekünk múzsa. Ahogy ez, de a legegyszerűbb, egy zenész milyen gyönyörű, hogy bármennyire is öreg, és már hogy néz ki, és még színpadra megy, most természetesen nem a többi hölgyre gondolok, de még ugyanúgy éli azt, ami a zene varázsa, és nem hagy alá benne ez a virág, ez a fény. Na ez a múzsa, ez a szeretet, a zene szeretete önmagában múzsa kell, hogy legyen. És ezt szeretnénk csak átadni.
1: Jó, én itt csak közben krakélerkedek, hogy a három múzsa mellé azért kellenek férfiak is, tehát az természetes.
0: Jó,
1: tehát Csokás Zsolt, Kis Péter, Subic Gábor, meg hát Födő, hú, de komolyan mondom, Födő Sándor, ugye?
0: Igen. Ővele, hát ő is már talán 20 évre nyúlik vissza zenei barátságunk, és nem kell, tehát ő például az egyik zenei példaképem, mert az a finomság, az az érzékenység, és mindez teljes elítségei szerint, tehát őt nem fogják hallani ordibálni kicsitelve magából a zenésztársak egy próbán habzószájjal, hogyha esetleg valamivel nem ért egyet, ahogy mi játsszuk, hanem a végtelen szelítség és odaadás és szeretet, szóval ilyenkor, pont azt már az első próbán mondtam, hogy ez terápia, hogy barátokkal együtt gyönyörű verseket, csak igazából mi örülünk, hogy eljátszhatunk, tehát az, hogy még ezt valaki meg is hallgatja, az külön ajándék. Úgyhogy igen, lesznek férfiak, de elhanyagolhatóak, de...
1: Jól van, még egyszer, tehát Zeneháza jövő szombat majd este 7:30, de visszatérve a zenéhez. Veled elég nehéz beszélgetni, és mindig gondolkodom, hogy miért, hogy lehet, hogy a te fejedben folyamatosan szól valami?
0: Hát az biztos, ha csak egy valami szólna, az már nagy szóval lenne, mert valami szólja folyamatosan, de igazából az a legfontosabb, hogy ahogy így öregszem, jövök rá, hogy a zene is csak alibi ahhoz, hogy igazából valami végtelen, hát van egy másik szféra, ahonnan jön a zene is, ahonnan származik a jóság, meg az emberek felé a nyitottság, vagy az, amivel gazdagabban térhetünk majd innen el. És ennek persze én muzsikus vagyok, tehát én csak elénekelni tudom, jó esetben nem hamisan, hanem tisztán, de igazából nem az a lényeg, hogy zene szól a fejben, hanem az, hogy minden szól a fejben, amit észreveszünk a szívünk vagy a szellemünk által, ezért borzalmas velem egy pillanat, egy együtt töltött pillanat.
1: Nem borzalmas, nem csak figyelni kell ezzel, csak azt akartam mondani. És apropó, tehát nem csak hangot visztek, ugye? Tehát Bíró Eszter, Lábas Viké, Szirtes, Edina Mókus nem csak a hangszálaival érkezik.
0: Természetesen. Dór. Lejtettem a
1: társadalmat.
0: Igen, természetesen lesznek nálunk hangszerek, igen. Vagy nem tudom más, meg fellépő ruha, egy-két kiegészítő.
1: Jó, hát tessék, jó, hölgyekről van szó azért.
0: Igen, lesznek kiegészítők, ebbe valam ettől félek a legjobban, ja. Mert mindenféle szépítészeti eszközök fölön is túl kell esni az én esetemben egy két hónapos terápia.
1: Fejezd be. Illetve ne fejezd be, mi az, ami elmondható, hogy most dolgozol rajta? Új film.
0: Most volt, nagyon szép dolog történt, hogy a Magyar a Táncszínházban Budapesten tegnap előtt a Kisherceg Balettet Szekesfehérvári Krisztina Porres nevű csodálatos koreográfus táncos felkért, és írtam zenét a Kisherceghez, és azt két napja mutatták be a Táncszínházba, és majd lesz Fehérváron is a színházban bemutató, és készülünk egy négyszögletű kerekedő című, a Prevolution Bemes Zsófi koreográfus, nagyon régi barátomnak a csodálatos mozgásával, mert el vagyok ragadtatva. Az pedig október 12-én vagy 13-án, nem tudom, lesz szintén a Táncjázban, úgyhogy most balettzenéket írtam, és annyira ebben a másodikban Nagy Ádám, a jazzgitáros Nagy Ádám társam, szerzőtársam, és annyira jó érzés, hogy kibővült egy, mert az ember egy idő után a saját világába bele gabajodik, és bele bonyolódik, és lehet, hogy szűkülés marad, vagy az sem, hogy kilásson belőle, és akkor jön egy csodálatos muzsikus, vagy egy olyan szerzőtárs, aki egész más perspektívából hall dolgokat, és akkor ettől olyan többlet keletkezik, amire egyedül soha nem lennék képes. Szóval nagyon érdekes világ születik, így én szerintem a két zenei szív, vagy zenei odaadás által, vagy világából. És hát a Zsófi mozgása az meg olyan vicces, hogy tényleg zene nélkül kell hallgatni ugye a videókat, amiket kapunk, és ahhoz kell zenét írni, mint egy filmhez. És elképesztő humor van benne, szóval tényleg nagyon, nagyon örülök ennek a két mesének. Aztán lesz, most már gyorsan elmondom, mert nincs időm mondom, hogy a művészetek palotájában Nagy János jazz zongoristával lesz egy Freestyle Chamber Orchestra koncert, azt hiszem a művészetek palotájában október 26-án, és a többire nem emlékszem, de ezek lesznek mostanában.
1: Jó, mondom én, hogy sok minden van a te fejedben, de mi ennek örülünk. Viszont most választás elé állítalak, elfelejtettelek előtte fölhívni, úgyhogy most szeretném megkérdezni, hogy szerinted itt nálunk azért tele van a könyvtár vagy hangtár a te dalaiddal, zenéiddel. Madaras dal legyen, átölel a fény, vagy egy részlet Tilos csillagon? Mit ajánlasz most itt nekünk?
0: Legyen a Pilinszky, a Tilos csillag.
1: Értettem, jól, hát részlet azért, egy 4,5.
0: Igen, mert 9 perces, bocsánat.
1: Jó,
0: elég belőle egy perc is.
1: Dehogy is, sok szirtes Edina Mókust mindenkinek, és természetesen akkor most jön belőlem a marketing véna, tehát zeneháza.hu, ott is lehet keresni a Múzsa kollektívát, Bíró Eszter, Lábas Viki, Szirtes Edina Mókus, illetve hát a csatolt férfi tagok, úgyis mint Födő Sándor, Csókár Zsolt, Kis Péter, Subic Gábor, de a lényeg, hogy a Múzsa kollektíva lesz élvezhető jövő szombaton, az 10. hó 10-ét jelent, így könnyebb talán megegyezni szombat este 7:30-kor. Mókus, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Sok zenét, adjál nekünk sok zenét.
0: Köszönöm szépen, minden jót.
1: Jól van, nagyon szépen köszönöm, szervusz, szia. Szirtes Edina Mókussal beszélgethettem, egy jót, most hallhatják őt jól, meg Pilinszkit is hallhatnak, kéz a kézben jár a szépsége a zene világnapján. Aztán folytatjuk a szépségek sorát majd Benedek Fi Katalinnal.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: És a Nyitányban a zene világnapján folytatódik a gyönyörűségek sora. Benedekfi Katalinnak kívánhatok én jó reggelt, vagy kellemes délelőttöt, művésznő. Üdvözlöm, ez a lényeg.
2: Szép jó reggelt, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Hogyha valaki énekművész, akkor ez a hang ugyanolyan hang, mint ami megvan este is, Katalin? Egy fura kérdés ez.
2: Feltétlenül. Megmondom őszintén, hogy ahhoz, hogy az embernek azért kicsit csengőbb legyen a hangja, ahhoz fel kell kelni kicsit korábban, úgyhogy én 7 órakor keltem, és most igyekszem a csengő hangomat előhozni.
1: De hát a csilingelés az megvan, és persze, hogyha valaki primadíjas, meg magyar arany érdemkereszttel ellátott énekművész, és majd még beszélünk a Csokonai Nemzeti Színházról is, pluszban itt van még, és elnézést, hogy ezzel jövök elő, de hogyha valaki Kányádi Sándort, nem is tudom, hogy hívta Kányádi Sándort, Sanyi bácsi, vagy hogy?
2: Hát bátyám. Ő meg katókázott.
1: Szóval, hogyha valakinek ez megadatott, akkor megint a dalokra és a szövegre megyek vissza. A zene világnapján fontos a szöveg, Katalin?
2: Abszolút, de ugyanakkor nagyon érdekes, hogy én annak idején színészként végeztem, és mindig azt mondták, hogy ahol a szó véget ér, ott kezdődik a zene. És tényleg azt gondolom, hogy a zenének hihetetlen és különleges ereje van, hiszen ugye egyrészt a legtisztább forma ahhoz, hogy az emberek egymáshoz kapcsolódjanak, és mi annak idején ugye gyerekként otthon Székelyföldön, mi állandóan énekeltünk. Tehát mindegy volt, hogy most éppen születésnap, névnap, disznóvágás, vagy éppen a szomszéd átjött és megkóstolta édes apám borát, akkor biztos, hogy mindig egy nagy éneklésbe torkolott az egész, és ez hihetetlen élmény volt gyerekként megélni ezt a fajta összetartozást. És azt gondolom, hogy ez valahol magamba szívtam, akár az anyateljel is, és ezt próbálom én is továbbvinni, meg továbbadni.
1: A zene az mindenkiben benne van, csak van, akiben jobban?
2: Én azt gondolom, hogy alapvetően mindenkiben ott van a zene, hiszen olyan érdekes, mert azt gondolom, hogy néha észre se vesszük, hogyha valami olyan helyzet van, akkor egyből elkezdünk egy kicsit dúdorászni. És nem feltétlenül arról van szó, hogy most nem tudom, háromvonalas céket vagy eszeket énekelgessünk, hanem egyszerűen maga ez a fajta érzet, ez az összetartozás. Hát ugyanakkor ugye a zene az megvigasztal, hát ha szomorúak vagyunk, éneklünk, ha örömünk van, éneklünk. Ráadásul olyan érzéseket közvetít és olyan érzéseket mond ki helyettünk, amit adott esetben azt gondolom, hogy a szóval talán nem tudnánk leírni. És valahol én is megmondom őszintén, ezt a fajta érzést próbálom a közönségnek továbbítani. És ráadásul az, hogy összeköt bennünket a zene, erre egyre nagyobb szükség van, főleg ebbe a világunkba.
1: Egy világjáró művésszel van szerencsém beszélgetni. Mindenhol ugyanaz? Én csak ragozom ugyanazt a kérdést, hogy a zene mindenhol ugyanaz? Tehát otthon dúdolni egy dalt Székelyföldön, aztán Debrecenben a színpadon lenni, vagy a világ bármely részén, az ugyanaz?
2: Nagyon érdekes, mert én azt gondolom, hogy az ember mindegy, hogy hol van, mindegy, hogy akár a Palace de Zárba, vagy a Roy Thomson Hallba, Torontóba, vagy éppen Nagy Galanfalván a színpadon, vagy akár Debrecenbe, én abszolút igyekszem mindig tudásom legjavát adni, hiszen ha akár 5 ember valahova egy kis faluba elmegyek, mert nagyon-nagyon sokszor megyek akár gyerekeknek előadásokat tartani, opera beavatókat, vagy akár idősebbeknek énekelni beteg embereknek az ágyánál is, és számomra azért is nagyon-nagyon fontos, mert egyrészt közvetít az ember valamit, és érzéseket ad, és mindegy, hogy éppen hol énekel, próbálom legalábbis én a tudásom legjavát adni ezeknek az embereknek, hiszen ott vannak, megtisztelnek, és valami értéket átadni ebből. Tehát nekem a zene, azt gondolom, hogy azért is nagyon fontos, mert én majdnem hamarabb énekeltem, mint beszéltem, hiszen édesanyám, nagymamám, mint ahogy mondtam, hogy az egész családunk egy nótafa volt, tehát én nagyon-nagyon sokat énekeltem, és teljes mértékben ebben nőttem föl. Nekem a zene az egy ilyen origó, tehát egy ilyen kiinduló pont teljes mértékben.
1: A néző az mindig gonosz. Szabad különbséget tenni? Tehát amikor Puccini, amikor Jekyll és Hyde, vagy amikor egy jó ízű klasszikusok könnyedén, vagy egy musical délután, vagy musical klub, van különbség?
2: Persze, technikailag van különbség, de ugyanakkor meg az ember abszolút belülről építkezik. Egyébként volt egy nagyon érdekes történet annak idején, mert ugye még már külföldön énekeltem mindenfele, és akkor egyszer nagy elánnal hazamentem, hogy akkor otthon is majd egy klasszikus zenei koncertet éneklek. És akkor pont elkezdtem egy Puccini áriát, az Omio Babbino Károt, és akkor a néni megszólalt az első sorban, hogy jaj, nem értem! Tehát így szép erdélyes. Aztán amikor végre, mit tudom, például a Csárdás királynőből énekeltem részleteket, így fősóhajtott. Jaj, de jó, végre értem. Szóval megvan persze ennek a szépsége, de ugyanakkor nekem van egy fantasztikus mesterem, a Hamari Júlia művésznő, akivel azért a mai napig is még dolgozunk, és nekem nagyon-nagyon sokat segít azáltal, hogy mindegy, hogy most műzikelt, persze ugye a technika az más, de hogy a helyén tartja, és hogyha mit tudom, előtte épp műzikelt énekeltem, akkor például utána úgy tudok gyakorolni, hogy adott esetben az a Puccini ária, vagy éppen a Traviata ária is, tehát ne sérüljön egyik sem ezáltal. Tehát, de ez rengeteg munka, rengeteg kitartás, és hát nagy, időközönként nagy küzdelem, de gyönyörű és szép, és megéri.
1: Buta kérdése, tele a padlás, művésznő játszik hangszeren, vagy csak csengettyűn, vagy kell játszani?
2: Sajnos nem olyan szinten, ahogy én szeretnék, de zongora az nyilván van, azért lekísérgettem itt magam, hát természetesen, amikor azért egy-egy áriát meg kell tanulni, azért az elengedhetetlen, hogy az ember azért nagyjából tudja, hogy azok a pöttyök a fölfele mennek, meg lefele mennek azzal, mit tud kezdeni adott esetben. Szóval nyilván a zongorát azt használom, de nem professzionális szinten. Viszont a párom az nagyon sokat szokott nekem segíteni, mert ő zongoratanár is.
1: Szép, és ha már szépségről beszélünk, ez az átadás az rendben van, a néző, a befogadó, vagy a néni, aki végre érti a szöveget, de tanulható ez? Kell azt tanulni, hogy hogyan hallgassak zenét? Vagy lehet?
2: Hát én azt gondolom, hogy abból a szempontból érdemes, mert akkor az ember máshogy hall meg bizonyos részeket. Én nagyon-nagyon sokszor dolgozom fiatalokkal is, és tehát például opera beavatókat is tartunk, és nagyon érdekes, hogy először csak meghallja a zenét, és arra lehet, hogy egy drámapedagógiai eszközökkel valamilyen játékot játszunk. És amikor már teljesen benne van a zenébe, és egy picit a zenét már magáévá tette, akkor ugye eléneklem neki az áriát, és az viszont egy teljesen más világot nyit ki számára, és azt gondolom, hogy ezáltal egy kicsit kifinomultabbá válik a fülünk. Tehát ha tudjuk, hogy az miért van, miről szól, hova vezet, mit akar kifejezni, akár azzal a, nem tudom, egyáltalán valamilyen hangzóval, azzal a szöveggel mit akart adott esetben, vagy azzal a zenei résszel mit akart a zeneszerző nekünk, tehát akár a drámaiság, hogy jelenik meg a zenébe, tehát sokkal jobban tudunk tájékozódni, azt gondolom, hogyha bizonyos részeket jobban ismerünk. És azért is érdekes számomra, hogy én színészként kezdtem, és aztán később jött be a zene az életembe, és nagyon érdekes volt, ahogy ezt felnőtt fejjel megtanultam, hogy egy moll hangsor, egy dur hangsor, egy akkord mit jelent, akár nem tudom, Bachnál, Verdinél, tehát hogy különböző zeneszerzőknél, különböző időszakokban, veristáknál adott esetben, hogy mit jelent egy különböző akkord leütése, és ez azért érdekes tényleg számomra, mert megtanított tájékozódni, megtanított érteni, megtanított érezni azt a fajta művet.
1: Köszönöm a tájékoztatást, meg az itinert, meg a vezetgetést. Ahova én most megyek, és ahol kattintgatok, az egyrészt a benedekfikatalin.hu, ez idáig rendben van, meg a csokonaiszínház.hu-n is rajta vagyok. Miben keressük, miben láthatjuk, művésznő?
2: Most hétvégén például a Szent Angyalok templomában lesz egy nagyszerű koncert, ahol hát a Gulyás Dénes, az Ötvös Csilla, a Kolos, tehát hogy olyan csodás művészekkel tudok együtt énekelni majd, ami számomra fantasztikus érzés, tehát ugye ez is a zene világnapjához kapcsolódó természetesen, de ugyanakkor ugye most voltak a János Vitéz előadások, aztán Kolozsvárra készülök Marica grófnő előadásokra, későbbiekben ugye jön majd a Kis Herceg Debrecenben, és majd évad végén a Vígözvegy, de hát addig is számtalan koncert van meg opera beavató gyerekeknek, úgyhogy én bízom benne, hogy nagyon sok helyen, sok mindenkivel találkozom, és ugyanakkor meg továbbra is vannak a könyvbemutatóim, ami az Egy csipetnyi erdélyi legendák, mesék, ízek világa, amit még annak idején a drága nagybátyám és a családja is ajándékozott, illetve jóvá hagyott nekem, hiszen rengeteg kányádi anyag van ebben a könyvben.
1: És ilyenkor szabad énekelni is? Egy-egy könyv?
2: Sőt, én rendszeresen, tehát nekem egy kicsit ilyen rendhagyó ez a könyvbemutatóm, hiszen szoktam viccesen úgy mondani, hogy best of Benedekfi, hiszen verset mondok, éneklek, népdalt éneklek, operaáriákat, operettet, sőt, ha hegyet másztom, még akkor is éneklek. Tehát ha nekem a zene az teljesen kitöltje az életem.
1: Jó, ebben nem akarok, mármint a hegymászásban nem akarok belegondolni, de akkor ezek szerint kereshető, található, csodálható Benedekfi Katalin ország és világ, vagy Kárpát-medence szerte, és mivel a zene világnapja van, egy kis ajándék lehetőség. Művésznő, itt nagyon sok dal szerepel a mi könyvtárunkban, vagy hangtárunkban. Nézem az időkorlátai, nem kell ezzel, de van Marica grófnő, ne szólj kicsim, imádom, szép álom szája szívemre, Paganini, messze a nagy, azt nagyon gyakran szoktuk játszani. Valami kedvenc ezek közül?
2: Hát az az igazság, hogy amit most nagyon gyakorlok, ugye az a Traviata, mert pont Kazasztánban van egy meghívásom.
1: Libiamo Nelieti. Calici? Libiamo.
2: Van akár a Brindisi, akár azt is örömmel ajánlom, de akár egy Time to Say Goodbye, hiszen hogyha az egyszerűség kedvéért valaki egy kicsit a crossover fele szeretne hallgatózni, akkor azt is örömmel ajánlom, vagy akár Adinát, nem tudom, lehet, az is nagyon-nagyon sok minden van ott az anyagaim között, de amit a kedves hallgatók óhajtanak, szeretnek, én azt gondolom, hogy elég sok mindenben igyekszem széles palettán játszani.
1: Marad a szép álom szája szívemre. Lehár mindig jó. Jó, de természetesen széles palettával bír. Benedekfi Katalin, akinek nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A hang megvolt, az csilingelt, nyugodjon meg. Úgyhogy az
2: nagyon jó, akkor örülök. Érdemes volt felkelni 7 órakor.
1: És további nagyon szép köszönöm. Napot.
2: Köszönöm
1: nagyon szépen köszönöm. Viszontalás.
2: Minden jót. Viszontalásra.
1: Benedekfi Katalinnal beszélgethettem, tehát amikor a Csokonai Színházat említhetük, akkor gondoljanak Debrecenre, amikor rágondolnak, akkor gyönyörű zenékre, hangokra, dallamokra a zene világnapján. Most tehát Benedekfi Katalint hallják.

0: Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban balesetnél helyszínelnek továbbra is a budai alsórakparton az Üstökös utca közelében. A két irány forgalma felváltva halad, ezért mindkét irányban torlódásra kell számítani. Délfelé a Zsigmond tér vonalától csak arra szólni tudnak. Baleset miatt kell forgalmi akadályra számítani a 11. kerületben, a Szerémi úton is a Savoya Parknál, illetve korábban baleset történt a 19. kerületben, a Hoffer Albert utcában, az Ady Endre útnál, de ott már megszűnt a forgalmi akadály. Nehezen járható az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza az Egér úttól, és a folytatásban a Budaörsi úton is telítettek a sávok. Erős a forgalom a Szélkálmán tér környékén. Akadozik a haladás a 10-es főút bevezető szakaszán, az Ürömi körforgalom előtt, az M3-ason befelé a Szerencs utca előtt, míg az M5-ös bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljáró közelében. Újpesten nem működnek a jelzőlámpák a Megyeri úton, a Szondi utcánál ma reggel 8 órától délig, valamint a Pozsonyi utca, Tél utca csomópontban sem. Délelőtt 9 óra és délután 3 óra között karbantartás miatt a forgalmat mindkét helyszínen rendőrök irányítják. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Október első napján a hűvös mindössze 10 Celsius fokos hajnalt

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Ma dönt a bíróság Hankó Balázs letartóztatásáról. Elkezdődött a szüret Tokaj hegyalján. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elrendelte Sesták Miklós letartóztatását a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A hírre reagálva Magyar Péter kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy 1990 óta először tartóztattak le egy volt minisztert. Az ügyben 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadása a gyanú. Az ügyészség közben indítványozta Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter letartóztatását is. A fideszes országgyűlési képviselőt ütlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásba. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Pakson mínusz 113 cm-t várnak, ott azonban nem dőlhet meg a korábbi mélypont. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a szüret Tokaj hegyalján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édes borokhoz szükséges alapanyagra vár. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszó képződés ebben az évjáratban. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Jó reggelt kívánok! A fővárosban befejezték a műszaki mentést a budai alsórakparton az Üstökös utcánál, tehát ismét mindkét sáv járható, viszont továbbra is jelentős lassulást tapasztalhatnak déli irányban. Észak felé a budai alsórakpart a Rákóczi hídtól a Döbrentei térig járható nehezen, így a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalról is csak nehezen tudnak lehajtani az alsórakpartra. Baleset miatt számítsanak korlátozásra a második kerületben a Budakeszi úton, a Hárshegyi út közelében, illetve a tizedik kerületben a Kőbányai úton befelé a Pongrácz út előtt. Változatlan a torlódás az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól és a folytatásban a Budaörsi úton is akadozik az előrejutás a Szélkámán tér környékén. Továbbá a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópont előtt, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól, míg az M3-ason befelé a Szerencs utca előtt. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.

0: Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1 nyitányában. Néhány perc, ami rólunk szól, a mindennapjainkról, a családról, az egészségünkről, a lelkünkről. Történések és események, amik formálnak minket, és döntések, amik rajtunk is múlhatnak. Ami számít, kapcsolódj ki, kapcsolódj befelé. Percek magunkért a Klasszik Rádió 92.1-en, mert magunkra figyelni nem luxus. Szükséglet.
1: Na ebbe akkor én most gyorsan bele is kapaszkodok, mert hogy nem csak magunkra figyelünk, hanem egymásra is, meg családokra figyelünk, meg mindazokra, akikkel össze vagyunk zárva, mondjuk egy étteremben. Ha ez így bonyolult lett volna, akkor nem sokára ebben a beszélgetésben kifejtem majd. A telefonvonalban remélem nem túl távol Varga Giulietta. Jó reggelt, Giulietta!
2: Jó reggelt mindenkinek, jó reggelt!
1: Egy sok láncból álló pizzéria hálózata, a Salveb tulajdonosa, alapítója, és még ennyi elég, ha ezt mondom, Giulietta?
2: Ez bőven elég, köszönöm.
1: Jó, tehát nem kell valami pszichológust mondani hozzá, vagy mérnököt, vagy doktort, vagy valami hasonló.
2: Hát, jogász vagyok, de ezt nem használjuk, ezt a doktori.
1: Akkor, viselkedni fogok, Giulietta. És velem szemben pedig itt mosolyog csörgő Andrea perinatális szaktanácsadó, aki szintén köszön Giuliettának. Jó reggelt, Andrea, egyébként.
3: Jó reggelt, sziasztok.
2: Jó reggelt, Andi, jó reggelt.
1: Na és ez a triász azért találkozik, hogy én is tisztában legyek azzal, hogy mit jelent a befogadás, a befogadó vendéglátás. Alaphelyzet, eszem mondjuk Giuliettáéknál, és valahol nagyon üvölt egy gyerek. És akkor én végignézve a családtagjaim, az én családtagjaim azok nyugodtan és normálisan veszik ezt, de azt tudom, hogy ebben a társadalomban a vendégek legalább fele cicegni kezd, fölháborodik, legrosszabb esetben 10 perc múlva ott is hagyja a helyet. A hely tulajdonosa legyen most akkor Giulietta. Mi a teendő ilyenkor?
2: Hát mi a kollégáknak adtunk egy útmutatót, hogy ilyenkor ugye tudunk segítséget nyújtani igazából a családok számára is, azzal, hogy elmondjuk nekik, hogy csak nyugodtan, ezzel semmi probléma nincs, és próbálunk adni nekik valamilyen játékot, hogyha egy kisebb gyerek, akkor sokszor egy játékkal le lehet foglalni, legalábbis az én gyerekeimnél azt látom, hogy egy új játék, egy új ember, ha oda megy és rámosolyog, akkor ki tudja zökkenteni ebből a sírásból, ebből a problémából sokszor. És már ez is nagyon megnyugtató a szülőnek, hogyha próbálnak segíteni, és elmondják, hogy megértjük, látjuk, hogy ez történik. Mindenkinél előfordul, hogy a kisgyereke, vagy akár egy nagyobb gyereke is épp nem abban az állapotban van, vagy épp ez lesz a reakciója valamire.
1: De azt ugye tudja Giulietta is, hogy a magyar társadalom azt szokta mondani, hogy viselkedjenek már ezek a lurkók, meg minek megy oda. Az rendben, hogy a saját munkatársainak ad egy ilyen itinert vagy útmutatást, lehet társadalmat nevelni?
2: Hát mi megpróbálkoznánk azzal, hogy mind a két oldalt figyelembe vesszük. Figyelembe vesszük a vendéglátás oldalt, akiknek szintén nehéz, hogy foglalkozzanak külön a családdal, hogy ők is türelmesek legyenek, hogy őket se zavarja igazából a gyerek, mert sokszor az van, hogy a szülők nem figyelnek a gyerekekre, és mondjuk rohangálnak, lelőkik a tálcát, nem figyelnek, leesnek a lépcsőn, sajnos ilyen történt is az egyik vendéglátóhelyünkben, hogy nem figyeltek oda a gyerekre. Tehát, hogy mind a két oldalon igazából szerintem ez az edukálásra van szükség egy kicsit, hogy egy szülő is figyeljen oda a gyerekre, mert ez egy nem játszótér, itt forró dolgok vannak, itt lépcső van, tehát itt megsérülhetnek a dolgok és a gyerekek is. Míg ugye oda kell figyelni a vendéglátósnak is, hogy lássa, hogy segítségre van szükségük, hogy keressünk nekik egy kényelmes helyet, hogy vigyük oda nekik a gyerekevőeszközt, a gyerekpoharat, a gyerekszéket, a gyerekjátékokat, a színezőt, tehát hogy mind a két oldalról kell egy kis segítség és egy kis edukálás szerintem, és úgy lehet. Én azt mondom, hogy lehet, mert muszáj együtt élnünk, és muszáj segítenünk a másikat, és észrevenni a másikat, hogy ő is ott van.
3: Kiegészíteném, amit a Giuli mondott azzal, hogy szerintem nagyon fontos így, amit kérdeztél Balázs, így, hogy lehet-e változtatni így az emberek szemléletén, hogy hát, hogy így fontos lenne a párbeszéd, vagy egyáltalán valamilyen fajta dialógus erről. És én azt tapasztalom egyébként így szakemberként, hogy nem csak a fiataloknak, vagy a fiatal gyerekvállalás előtt álló embereknek, de így az idősebbeknek is sokszor borzasztóan kevés tudásuk van arról, hogy egy csecsemőnek, egy gyereknek milyen természetes szükséglete, hogyan viselkedik, hogyan működik. És így sokszor olyan elvárásokat támasztunk így a babák meg a kisgyerekek iránt, amiknek nem tud megfelelni. És hogy én azért is gondolom nagyon kiemelkedőnek ezt a kampányt, ami most fut, mert egy kérdőíven keresztül próbálja bevonni az embereket abba, legyenek akár vendégek, akár szülők, akár munkatársak vendéglátóhelyeken, hogy egy kicsit vizsgáljuk meg jobban, hogy mi az ő élményük, mi az ő igényük. Ugye elérhetők a szakmai anyagok, a Szálvának a honlapján, ahol nagyon sok információ van arról, hogy amivel így étteremben találkozunk, a családok részéről, az mitől van, hogyan van. Hogy így lehet valóban, lehet mondani azt is, hogy hát egy gyerek az nem való az étterembe. De ugyanakkor azt is látni kell, hogy az anyák nagyon-nagyon elszigetelődnek az első évekbe, és kell, hogy lehetőségük legyen közösségbe menni, emberek közé menni, találkozni egymással, családtagokkal, barátokkal, és ennek egy terepe, egy helyszíne, egy étterem is. Tehát, hogy ők is kell, hogy valahol töltődjenek, valahova beszaladjanak, hogyha éppen megéheztek, vagy találkoznak a barátaikkal, és hogy ezeket a különböző igényeket lenne jó látni, egymást meglátni, egymást meghallani ebben, és akkor talán el tud indulni, igen, egy változás.
1: Igen, mert abban sose gondolunk bele, hogy szegény anyukában mi játszódik. Én 6 évig hagytam otthon az én feleségemet a 2 gyerekre, 2 cerám, és azt vettem észre a végén, hogy velem már gügyög. Tehát, hogy mert össze volt zárva 2 bolhával, más kapcsolat nem, maximum telefonon a szülőkkel. Az is egy teljesen más állapot. Ez a kérdőív, ebből mi lesz, Giulietta?
2: Hát a kérdőív alapján meg szeretnénk nézni az eredményeket, és azt összesítenénk, hogy mi az, amire még igazából szükség van, hogy mondjuk van-e szükségünk még írni más dolgokat arról, hogy mi az, amivel segítenénk mi a szülőkön, vagy mi a vendéglátósokon, hogy ők másképp lássanak, ne teherként tekintsenek a családra, és a család, akinek teherként tekint az elindulásra, és egy éttermi ott létre, hogy mindenki jobban érezze magát. Tehát igazából azt szeretnénk megnézni, hogy mennyire befogadóak, vagy hogy mit kell még pluszba tenni, vagy hogy hogy kéne edukálni tényleg a vendéglátósokat, magunkat, a szülőket, hogy mindenkinek ez egy jó élmény legyen igazából, itt ez lenne az én célom. Nem tudom, hogy Andrea még fog-e hozzátenni valamit a kérdőinek a eredményéhez, hogy azzal mi a szakmai oldalát, azt amit tudjál mondani, hogy mi lesz belőle. Mi tudjuk, hogy ezért szerettük volna meghallgatni a többieket is, mert ez a mi álláspontunk, a mi meglátásunk, de nyilván mások véleménye is számít, mert nem csak
1: Mielőtt Andinak odaadnám a mikrofont meg a terepet, most jut eszembe, hát Szálvet, pizza, olaszokról van szó, akik mindig azt gondoljuk, hogy hát ott elszabadulhat a pokol, ott bármi lehet. Ott nincs ilyen probléma, ott nem kell ezen gondolkodni, vagy tanítani ezt a befogadást?
2: Azért kell kevésbé, mert más a kultúrájuk. Ők sokszor elmennek esténként is, akár hétköznap este enni a családdal, és náluk teljesen természetes az, hogy az étteremben, a teraszon, az étterem teraszán, sőt, az utcákon rohangálnak a gyerekek. Tehát náluk ott senki nem lepődik meg, hogy az étteremben köröznek az asztal körül a gyerekek. Az, hogy az étteremben, a teraszon, az étterem teraszán, sőt, az utcákon rohangálnak a gyerekek. Tehát náluk ott senki nem lepődik meg, hogy az étteremben köröznek az asztal körül a gyerekek és fogócskáznak. Tehát ott más, más egy

0: természetes. Hogy jön a család, a gyerekekkel.
1: Most nagyon sóhajtok, hogy ó, mert hát más mentális állapotban vannak, de inkább átadom Andrának a szót, mert jobban járunk akkor. Tehát kérdőív kitölt, ami nyilván szakmailag majd eljut sok-sok helyre Giuliettáék jóvoltából, és mit kell azokon nézni?
2: Én szerintem egyrészt azt érdekes majd benne nézni, hogy merre lehet továbbfejleszteni ezt a projektet, tehát hogy mi ez, ami ebből még további tanulság. Lehet, hogy olyan, ami már megvan, és pozitív visszajelzések érkeznek, vagy akár így tanulságos lehet más vendéglátóhelyeknek annak az eredménye, ahol így esetleg így kiderül, hogy szükség volna ott is valamilyen hasonló támogatásra a munkatársaknak. És én amit így vélek, az az, hogy könnyen lehet, hogyha mondjuk egy ilyen tartalmi elemzést nézünk a kérdőívnek a válaszain, akkor az derül ki, hogy igazából mindenkinek ugyanarra van szüksége. A családoknak is, a többi vendégnek is, és a vendéglátósoknak is figyelemre, megértésre, támogatásra, elfogadásra, és szerintem ez is egy ilyen nagyon erős üzenet lehet, hogyha ez így láthatóvá és nyilvánvalóvá válik, hogy igazából egy csónakba evezünk mindannyian.
1: Az viszont nem rossz üzenet, hogy én két hölgyel beszélgetek, és mint a két világ lenne, hogy mindig próbáljuk rátolni ezt anyukákra. Ugye, Giulietta, tehát az is van, hogy szegény anyuka ott ül a sarokban, fogja a csemetét, apuka meg egyébként sörözik, meg pizzázik.
0: Igen, ez valahol eltolódott. Igazából én azt mondom erre, hogy sokszor az elején tényleg az anyuka a fő bázis, főleg, hogyha valaki ugye szoptat, otthon van a gyerekkel, tehát ez nálunk ugye teljesen elfogadott, és teljesen megszokott és bevált szokás, hogy az anyuka marad otthon. De ugye most már vannak ilyen lehetőségek egyébként itthon is, hogy az apuka marad otthon a gyerkőccel, amikor kicsi. És akkor nyilván ő is jobban kiveszi a részét, de én egy kicsit felmentem csak annyival az apukákat, hogy szerintem egy éves kortól könnyebb az apukáknak is a gyerekeket lefoglalni. Nyilván a kicsiket is le lehet, de ők sokszor azért nagyon az anyukájukhoz van kötve. De igen, én is látom azt, hogy az anyukák azok általában, akik a gyereket megetetik az egyiket, a másikat a karjukba fogják, és majd amikor már mindenki evett, és jéghideg a pizza, akkor állnak neki ők enni. Tehát igen. De láttam már az ellenkezőjét is, hogy észrevette.
1: Persze, legyen jó példa, de... Én vagyok ilyen pessimista, Andrea, vagy?
2: Nem, szerintem ez egy valós nehézség, vagy egy valós probléma, mert hát az apák a bányába dolgoznak sokszor. Ugye gyakran ez a felállás, hogy az apa hozza haza a pénzt, az anya meg küzd az otthoni feladatokkal. És ez, amit mond a Julie, hogy ez ilyen nagyon egyszerű helyzetekben is megnyilvánul, hogy mondjuk az anya egy ilyen éttermi szituációban gondoskodik mindenről, meg mindenkiről, meg még az apáról is. Ennek azért van egy olyan oka is, hogy igazából erre szocializálódunk kislánykorunktól kezdve. Tehát, hogy lányként az az üzenet jön felénk, hogy legyél támogató, segítsd a másikat, a te igényeid, a te szükségleteid nem olyan fontos, és hogy nagyon nehéz ebbe aztán... Igen, persze, hiszen élvezői, a fiúk sokszor élvezői ennek a dinamikának. De azért azt is lehet látni, hogy az apa szerep nagyon átértékelődött, meg ilyen nagyon fontos változásokon ment át az elmúlt évtizedekben. És nagyon sok férfi vonódik be már a várandóságba, együtt jönnek szülésfelkészítőre, ott vannak a szülésnél, szeretnék tudni azt, hogy hogyan tudják támogatni a feleségüket, vagy a párjukat a gyerekágyban, vagy így az első hónapokban. Szóval, hogy így ez nagyon sokszor tényleg ilyen pozitív és szép meg jó, de hogy azok a mechanizmusok, amikben mi felnövünk, azok ilyenkor is működnek. Szóval nagyon nehéz ebből utána átváltani a szülés körül egy másfajta működésbe, amibe addig belenőttünk. És nagyon sokszor ez egy ilyen konfliktus forrás is, hogy sok nő érzi, hogy nagyon-nagyon nyomás, nagyon fárasztó, nagyon elégedetlen, nagyon frusztrált, de hogy egyszerűen nincsenek arra szavai meg eszközei, hogy hogyan fejezze ki a saját szükségleteit, és hogyan kérjen segítséget, hogyan delegáljon feladatokat, és

0: Azt gondolom, hogy ez egy ilyen éttermi párbeszédben is így nagyon fontos lehet arra bíztatni a nőket, az anyákat, hogy fogadjanak el segítséget, kérjenek, ne érezzék annak a feszültségét, hogy elvárásokkal vannak telve, ami egyébként igaz, mert így a társadalom rengeteg elvárást tesz a nőkre ebben az időszakban is, hanem hogy próbálják meg valahogyan élvezni azt a helyzetet, amiben vannak, és hogy ezt a párbeszédet, vagy ezt a támogatást szeretnénk segíteni ebben a kampányban is.
1: Giulietta, még lenne egy kérdésem, ami szakmainak tűnik, de nem az, hogy én rengeteget jártam gyerekkoromban étteremben, apukám szakács. Ki a fő hangsúly, vagy ki a fő szereplő, a felszolgáló? Ő van kapcsolatban a családokkal,
2: nem? Igen, ő tud kapcsolatban lenni, igen. Ő az, aki ugye oda segíti őket az asztalhoz, kiválasztják a megfelelőt, ott tudja adni a széket, elindítani egy pár beszédet akár a gyerekkel, ha van kedve hozzá, hogy milyen színű poharat szeretne saját tányér, szeretne evőeszközt. Tehát a felszolgáló tud ebbe segíteni. Ugyanúgy ő tudja megkérdezni, hogy színező, esetleg megnézi a könyveket, a másik játékokat. Utána ő tud oda menni, hogy megértjük, csak nyugodtan látjuk, hogy ez van. Ha gondolják, hozunk új játékot, akármi. Tehát, hogy igen, a felszolgáló tud ott oda menni, segíteni. Hát ugye a pizzaszakácsunk a mi esetünkben ugye a kemence előtt áll, tehát ő nem nagyon tud kiszólni onnan, vagy
1: és nem is lesz kapcsolata.
2: Segíteni.
1: Hát
2: nem. Abban a szempontból egyébként ez nem igaz, hogy van, akik tudják pontosan, ki készíti el a pizzájukat. Tehát, hogy tudják, hogy ki van benn, és ő készíti el a pizzámat, és oda mennek nézni, mert egy látványkonyha egy üveg takarja el gyakorlatilag a pizza szakácsokat, és azt, hogy mit készítenek, tehát hogyha oda lehet állni az anyukáknak ölbe a gyerekkel, és látják, és nézik, hogy hogyan készül a pizza, hogyan készítik, ez az nálunk is nagy program egyébként.
1: Jó, és lehet és tapogatni az üveget, a büdös igen. Körök is fogdoshatja.
2: Össze lehet fogdosni, hogy jó koszos legyen, igen.
1: Jó, és akkor azt a kérdést nem teszem fel, Giulietta, hogy vendéglátó ipari szakközépiskolákban ez mikor lesz benne a tananyagban, vagy hogy lehet belenyúlni a tananyagban, mert az még nagyon messze van.
2: Ez még nagyon messze van, szerintem.
1: Ja,
2: Nem tudom, hogy mikor fogunk erre készen állni, vagy mikor lesz az, hogy ezt is bevesszük, de szerintem ez még nagyon messze van.
1: Jó, visszatérve az anyukákhoz, álljanak ki magukért? Ahhoz sem szoktak hozzá. Mert akkor az az anyuka, aki ott azt mondja, hogy de az én gyerekem azt csinál, vagy arról mindenféle véleményünk van. Ugye?
2: Igen, mert ennek is van egy elvakult része. Tehát, hogy én azt mondom, hogy nagyon sok szülő is hozzátett ahhoz, hogy a vendéglátó sok számára, amikor megérkezik egy család, akkor ők ezt tehernek érik meg. Ugye ezt a konfliktust szeretnénk feloldani azzal, hogy a szülőket is edukáljuk. Írtunk egy 10 pontos ilyen segítséget a szülőknek, amit egyébként odarakunk az asztalra, hogy mi az, ahogy mi együtt jól tudjuk érezni magunkat egy étteremben, a család is, meg a vendéglátósok is, hogy ne történjen se baleset, és mindenki számára ez egy jó élmény legyen. És ebben például benne van az, hogy nagyon örülünk, hogy itt vagy, de kérlek, ne hagyd rohangálni a gyereket, mert a pincérek járkálnak, a felszolgálók járkálnak a pizzákkal, amik forrók, a tányér forró, az italok, amiket visznek a tálcán, azok meg kiömlenek, összetűnik a pohár. Tehát igen, tehát ugyanúgy kell egyébként, én azt mondom, hogy sok szülőnek is, mert mondom, nálunk sajnos megesett véletlenből is, meg egy odafigyelésből sem, hogy valaki rádől, ledől, legurul a lépcsőn, tehát ezek tényleg nem játszóterek, tehát erre mindenkinek figyelnie kell, tehát hogy szerintem ez mind a két oldalról figyelmet igényel és edukálást sok esetben, de ki kell állni azért, hogy igenis, ő eljön a gyerekkel, és ő megpróbálja, ő elindul, és ez egy tök jó dolog, és én arra biztatom mindenkit, hogy induljon el a gyerekkel, mert tök jó élmény lesz. Csak figyeljen oda arra, hogy nem játszott, a gyerek se sérüljön meg, és mindenki jól érezze magát.
1: Na, akkor most tovább játszom itt a naívat, és akkor még Andrea felé az a kérdés, hogy ez tanulható. Tehát az, hogy a szemlélet változzon meg, hogy én férfi ne legyek olyan, a nő viszont legyen olyan. Nem lehet, hogy az oktatásban kell elindítani, hogy barbizni jó, de nem azért jó, mert el vagy a sarokban, hanem nem tudom, hova vezet.
0: Hát társadalmi változásokat elérni, ez nem egy gyors és egyszerű feladat nyilván ebben, így nagyon sok mindenkinek van felelőssége van azoknak a felnőtteknek is, akik mintát adnak a gyerekeiknek, felelőssége van az oktatásnak, felelőssége van a politikának, szakpolitikának, tehát hogy ez nagyon-nagyon sok összetevős. Én egy kicsit arra utalnék vissza, amit az előbb a Julie-tól kérdeztél, hogy az anyák álljanak ki magukért, és igen, de ezzel együtt szerintem az is nagyon fontos, hogy tehát az asszertivitáson, vagy így a saját érdekeknek, a igényeknek a képviselésében, hogy az első lépés az lenne, hogy egy kicsit ahhoz kapcsolódni, hogy igazából nekem mire van szükségem. Hogy egy helyzetet, egy konfliktust, ezt igazából mi az, ami előidéz, vagy egy feszültséget. És azt gondolom, hogy itt vannak nagyon nagy feladataink, hogy már kicsikortól valahogyan ahhoz el kell tudni kezdeni kapcsolódni egy felnövő gyermeknek, hogy ő igazából miben van, és neki mire van szüksége, ezt hogyan lehet késleltetni nyilván idővel, de hogyan lehet ehhez kérni, hogyan lehet ehhez a körülményeken változtatni. Tehát valahogyan ebből a bikaszerű haladásból kellene egy ilyen egérlabirintusba, működésbe átmennünk, hogyha élhetek ilyen zavaros képpel, hogy valahogyan úgy képzelem el, hogy ez az egér az valahogy jobban megtalálja a kiutat, mint a bika, vagy legalábbis kevesebb sérüléssel jár mindenki számára. Hogyha ahhoz tudok kapcsolódni, hogy mik a zsákutcák, mi működik, mi nem működik, mire van szükségem, mi megy. És most egy ilyen nagyon személyes példát szeretnék mondani. Nekem 5 gyerekem van, úgyhogy volt lehetőségem fejlődni a szülőségben. Elég rögös nagy utat jártam be. És bizony volt olyan időszak, amikor nem bírtam annak a feszültségét, hogy nekem a kisgyerekeimmel kell mennem bevásárolni. Mert hogy rengeteg frusztrációt okozott, szörnyű volt tényleg, amikor már nem lehet egy kifli csücsökkel lekötni a bevásárló kocsiba a gyereket. És akkor végig kellett gondolnom, hogy igazából most itt az van, hogy van egy helyzet, amit én nem tudok feloldani, nem tudok megoldani, akkor valami mást fogok kitalálni. És akkor összeült a családi kupaktanács, és elkezdtünk arról gondolkodni, hogy akkor most ezt hogy lehet csinálni. Hogy akkor én csak a kenyeret, meg a tejet veszem, meg hétköznap a nagy bevásárlást, azt akkor másképp fogjuk csinálni, és egyébként meg én most már így igazából egy ilyen pár órára el is mehetnék akár egyedül is valahova. Szóval, hogy nyilván itt most nem, ebben most nem magamat akarom fényezni, vagy a mi családunkat, csak olyan példaként jutott eszembe.
1: Személyes példa mindig jó.
0: Köszönöm. Szóval, hogy egy olyan példaként jutott eszembe, hogy amikor az ember egy olyan helyzettel találkozik, ami nagyon nehezen feloldható, vagy nagy frusztrációt okoz, akkor lehet, hogy érdemes végig gondolni, hogy mi lehet ott vajon valami más megoldás.
1: Juliet, akkor praktikus tanácsot kérek, ha van éttermem, vagy ha étterembe akarok menni. Hol találok meg mindent? Egyrészt szalve.hu, ugye?
2: Igen, az a honlap címünk, igen. És 4 helyszínen vagyunk. Most már vagyunk egyszer a Tali Kálmán utcában Pesten, vagyunk a Bazilikánál, szintén Pesten, és a budai oldalon meg a Budaparton vagyunk, meg a fenn a Hello Buda nevezetű helyszínen.
1: Jó, és akkor itt, és legörgetem a honlapot, és itt van egy befogadó vendéglátás, megismerni a szemléletet, meg több is érdekel, ami alapillérek mellett egy kérdőívet jelent, a több is érdekel az a kérdőív. Julietta, nagyon szépen köszönöm, hát nyugodt szívvel elengedett zsákbolhákat, mint gyerekeket kívánok akkor az éttermekbe, és nyugodt szülőket, meg nyugodt munkatársakat. Ezt túl sokszor mondom ezt a nyugalmat, de valószínűleg most erre van ennek az országnak, meg mindennek szüksége. Julietta, nagyon szépen köszönöm.
2: Mi is köszönjük.
1: Köszönöm, és Andreát még nem engedem el, mert tudom, hogy siet, de azért még egy másodperc itt van. Én nagyon gyorsan átsiklottam itt a perinatális szaktanácsadó, meg mediátor, meg pedagógus mellett. Mivel lehet hozzád fordulni? Vagy a csorgóandi.hu oldalhoz mivel lehet fordulni?
0: Igen, hát édesanyákkal elsősorban a szülésélmény kapcsán dolgozom, tehát szülésélmény feldolgozással foglalkozom, de egyébként ami a honlapomról kevésbé derül ki, az, hogy szakemberekkel, közösségekkel foglalkozom, tagja vagyok a Szívhangok alkotó csoportnak, és jártunk már itt a rádióban tavaly a kiállításunk kapcsán. Szóval, hogy így ami igazán engem izgat, és amivel foglalkozom, az, hogy hogyan lehet azokat a közösségeket, csoportokat támogatni, akik nehéz helyzetben lévő emberekkel dolgoznak, marginalizált csoportokkal dolgoznak. Szóval ez a szülőségről, anyaságról, családokról való tudásomat azt egyre inkább szeretném fordítani abba, hogy így a szakemberek, a civilek, csoportok hogyan tudnak ezzel így jól működni.
1: Én nem tudom, hogy bátorság kell-e az utolsó kérdésemhez. Mikor lesz fény az alagút végén, meg mikor nem kell már így Giuliettával beszélgetni, mert tök normális lesz, hogy anyuka ott van, apuka normálisan van ott, segítve van ott. Szétártam a kezem, nem televízió, mindig elfelejtem, hogy... Tehát...
0: Igen, nem látszik.
1: Nem szabad.
0: Igen, nem tudnék éveket mondani. Én azt látom, hogy, hogy ez a pillangó hatás az érvényesül. Szóval, hogy így jönnek azok a generációk, akik mást akarnak, akik már figyelnek, akiknek vannak már fontos értékeik, azok a családok, akik így élnek, ezt a mintát adják a gyerekeknek, azok a gyerekek nőnek föl, egyre több a párbeszéd, egyre több a figyelem, egyre több a változás, szóval, hogy így ez kell, hogy elérjen egyszer egy olyan kritikus pontot, ahol ez már érzékelhető a mindennapokban. Én optimista vagyok.
1: Ami jó dolog, amit nagyon szépen köszönök, amit egyébként éreztem is, valami nagyon hosszú zenét próbáltam itt keresni, de hát a zene világnapja van, úgyhogy szerintem bármelyik zene szám jöhet. Egy régi, egy ilyen barokkos lesz, akkor G-dur fúvola verseny Nodótól. Nagyon szépen köszönöm. csorgóandi.hu.
0: Köszönöm,
1: ha
0: igen.
1: Ez jól hallottszik. Igen, nem, de igen. És a salve.hu. És akkor Giuliettának még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy egyáltalán gondoltak erre a dologra, hogy ebben is kell fejlődni, és végre nyugalomhoz jutni. Nagyon szépen köszönöm tehát mindenkinek, és most azt mondanám, hogy jó étvágyat, de az olyan nagyon... De, azt fogom mondani, hogy jó étvágyat.
0: 10 óra idő van.
1: 10 óra, akkor mindenkinek jó étvágyat. Andrea, még egyszer
0: köszönöm,
1: nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm, szia, viszonthallásra.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! A fővárosban befejezték a műszaki mentést a budai alsórakparton az Üstökös utcánál, tehát ismét mindkét sáv járható, viszont továbbra is jelentős lassulást tapasztalhatnak déli irányban. Észak felé a budai alsórakpart a Rákóczi hídtól a Döbrentei térig járható nehezen, így a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalról is csak nehezen tudnak lehajtani az alsórakpartra. Baleset miatt számítsanak korlátozásra a második kerületben a Budakeszi úton, a Hárshegyi út közelében, illetve a tizedik kerületben a Kőbányai úton befelé a Pongrácz út előtt. Változatlan a torlódás az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól, és a folytatásban a Budaörsi úton is akadozik az előrejutás a Szélkámán tér környékén. Továbbá a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópont előtt, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól, míg az M3-ason befelé a Szerencs utca előtt. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Október első napján a hűvös mindössze 10 Celsius fokos hajnalt követően gyorsan melegszik a levegő, napközben pedig többnyire napos, kellemes őszi időre számíthatunk, de dél felé már megjelenhetnek az első fátyol felhők. A szél mérsékelt marad. A kalendáriumi megfigyelések szerint Malvin napján, ha esik az eső, hamar jön a tél. Ma ettől nem kell tartanunk, így a népi jóslat alapján elnyújtott szép őszünk lesz. Induláskor érdemes rétegesen öltözködni, egy melegebb pulóver vagy könnyű őszi kabát tökéletes választás a hűvös órákra. Élvezzék a napsütést, kellemes délelőttöt kívánok!

Klasszik Rádió 92.1 a Zenevilág napján, október 1-én, 3:40 után túl sok időnk már nincsen hátra, de hát remek témákkal foglalkozhattunk, és fölmerült a kérdés egyrészt a hallgatókban, másrészt pedig bennem is, hogy ez a bizonyos befogadó vendéglátás kampány hol merre olvasható, érhető el, hol tölthető ki az a bizonyos kérdőív, vagy hol kaphatunk mi családok tanácsokat, esetleg maga a szakma hogyan fejlődhet. Egyrészt nagyon egyszerűségben a befogadó vendéglátást a keresőkbe, és akkor kijönnek ezek a helyek, de mivel Varga Giulietta volt a vendégünk, akkor az ő kedvéért még egyszer elmondom, hogy a szalve.hu oldalon érhető el a hely, ahol minden család szívesen látott vendég, mármint ez az olvasnivaló, illetve a Csörgő Andreával is azt beszéltük, hogy ő is, ha tud, akkor segít, és az ő csorgóandi.hu című weboldala elérhető, és ahol el lesz érhető, tudom, a hölgyek nagyon várják, hogy a szép hosszú hajával Bősze Ádámot hol érhetik utol. Egyrészt ma az Óbudai Társaskörben, itt mindenféle titokzatos levelet ad majd közre zenészektől, de szombaton délután 16 órakor a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon ő lesz az első számú földszinti dedikáló pontnál a Nagyzenészek Nagyszerelmek 2 című könyvével. Aztán beszélgettünk Szirtes Edina Mókussal rengeteg bemutatóról, de hát a legfontosabb számunkra, minden férfi számára, hogy három hölgyet hozzon össze. Ez a Múzsa Kollektíva fellépése és koncertje Bíró Eszterrel, Lábas Vikivel és Szirtes Edina Mókussal október 10-én, ez majd a következő hét szombat este 19:30 Magyar Zeneháza, Benedekfi Katalint pedig mindenhol keressék, akár még könyvbemutatóval is, ország, illetve hát Kárpát-medence szerte. Nagyjából így sikerült ezt a napot, a zene világnapját együtt tölteni, és milyen jó, hogy ez egy ilyen széles nap lett sok-sok irodalommal, sok-sok hölgyel, mert ők kellenek, és sok-sok gyakorlati tanáccsal, ami pedig ránk fér, akár mennyire is próbálunk itt takarozni, művészet és minden mögé. De a művészet, hála Istennek, értünk van, a művészet mindig segít, úgyhogy folytatjuk sok-sok muzsikával, könnyedséggel és nyugalommal október 1-én a klasszik nyitányt.

Következik Georg Friedrich Händel, G-dur koncerto grosso, Opus 6, numero 1, második tétel. Előadják a budapesti vonósok.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útra való következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: Arra a napra, arra a mai napra, ami ugye a zene világnapja október 1-e, az útravalóval tulajdonképpen elbúcsúzunk. Ez egy egészen gyönyörű sor, a szerző Juhász Gyula. Úgy keresik, hogy japánosan, ilyen címmel több Juhász Gyula mű is van, de biztos, hogy megtalálják, és azért vagyok benne biztos, mert hogy ez a mondat arról szól, hogy egyrészt van fény az alagút végén, másrészt ne sopánkodjunk, hogyha itt az ősz, egyrészt a vénasszonyok nyara még hozhat kellemes időszakokat, és nem utolsó sorban, na itt a válasz, az őszben mindig ott van a tavaszból egy lomb, egy dallam, egy csillag. Mi sok-sok dallammal kívánunk minden jót önöknek, köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra október 1-én a Zenevilág napján.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését. Az ORFK irányítja mától a terrorelhárítási központot. Folytatódik a napos, száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését, aminek a hangkúgy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A Kecskeméti járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról. A korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Sesták Miklós letartóztatását is. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegye bérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az Országgyűlési Őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az Országgyűlési Őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. A meleg és száraz időjárás miatt a megszokottnál korábban kezdődött a Szüret-Tokaj hegyalján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével elégedettek a termelők, mondta Molnár Péter, a hegyközségi tanács elnöke. A következő hetek időjárása fogja eldönteni, hogy milyen mértékű lesz az aszó képződés ebben az évjáratban. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent Jánosnak, a hajósok, hidak, halászok és vízimolnárok védőszentjének szobra eredetileg nem Csepelen állt. 1721-ben a kecskeméti kapunál avatták fel, alkotója ismeretlen. A főváros öt legrégebbi szobrának egyikeként tartják számon. 1973-ban került a 21. kerületbe, a Szent Imre térre. Azóta kétszer is felújították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Szent István Bazilika helyén az 1700-as évek végén készült el bécsi mintára a Hetszínház. Az ókori amfiteátrumokra hasonlító faépítmény 2000 szemét volt képes befogadni. Rendeltetése mai szemmel igencsak megbotránkoztató volt, véres állatviadalokat rendeztek benne. Medvéket, farkasokat és vérebeket uszítottak egymásra, de oroszlánt, hiénát, tigrist és leopártot is láthatott a közönség. Előfordult olyan műsorszám is, amikor a kikötözött állatokra lándzsával és nyillal céloztak, persze biztonságos távolból. A brutális látványosság közel egy évtizedig legálisan működhetett. A városvezetés 1796-ra úgy érezte, hogy a társadalom fejlődésével többé már nem egyeztethető össze az ilyen jellegű szórakozás.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Terézvárosi Anker Köz egy 1910-ben alapított biztosító társaság, az Anker Élet és Járadék Biztosító RT után kapta a nevét. A Deák Ferenc tér szomszédságában álló Ankerházat Alpár Ignác tervei alapján építették. A megrendelő feltűnő, hivalkodó reklámhomlokzatot, tornyokat és átjárható, nyitott udvart akart. Az elkészült épületet sokan kritizálták. Az anekdota szerint még a művész felesége is így kiáltott fel, amikor meglátta. Ignác, nem szégyelli magát? Mit csinált ön itt? Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A sportkórház épületét 1884. októberében Első Ferenc József avatta fel, amikor még a Vöröskereszt új kórháza volt, és sokáig itt folyt a legszínvonalasabb ápolónő képzés is. 1949-ben a kórházat államosították, majd profilváltás következett. A Népjóléti Minisztérium utasítására elkezdték a beteg vagy sérült sportolók felvételét és gyógykezelését. 1952-ben Magyarország a Helsinki olimpián rendkívüli sikereket ért el. A felkészítésben nem csak az egyesületi orvosok, hanem a kórház összes részlege is nagy segítséget nyújtott. A rendszerváltásig létrejött a rehabilitációs ellátás, a fizikoterápia, a mentálhigiénia és sportpszichológia, továbbá speciális laboratóriumok és rendelők, továbbá bevezették a terheléses vizsgálatokat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését. Már lehet szavazni az év turista házára, folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését, aminek a hangkúgy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A Kecskeméti járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról. A korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Sesták Miklós letartóztatását is. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegye bérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az Országgyűlési Őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az Országgyűlési Őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekord alacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Ismét lehet szavazni az év turista házára. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsos ház és erdei iskola újulhatott meg összesen 1,5 milliárd forintból. Az év turistaház díjra 7. alkalommal lehet szavazni. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clarissa Kolostort 1334-ben Károly Róbert király felesége, a lengyel származású Piast Erzsébet alapította. A Clarissa apáca rend a ferencesek női ága. Férje halála után Erzsébet nem vonult Zárdába, hanem Óbudára költözött, és jelentős adományokkal támogatta a kolostort, aminek egyre kiemeltebb szerepe lett. Romjai az Árpád híd budai hídfőjének közelében, a Mókus utcai iskola udvarán találhatók. A templom gazdagon felszerelt volt, kincsei közé tartozott egy gyönyörűen díszített házi oltár is, amelyet ma a New Yorki Metropolitan Múzeumban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budaörsi Endres György Sportrepülő Egyesület a 20. század egyik legjobb pilótájáról kapta a nevét. Endres György 1931-ben a kanadai Újfülöndről indulva repülte át az Atlanti-óceánt Magyar Sándor navigátor segítségével. A Justice for Hungary nevű gép iránytűje azonban az ír partoknál elromlott, és a rossz látási viszonyok is nehezítették a küldetés hátralévő részét. Így a Mátyásföldre tervezett landolás helyett Felcsút határában egy kukoricásban voltak kénytelenek letenni a gépet. Az 5770 kilométeres utat a két magyar óceánrepülő pontosan 25 óra 20 perc alatt teljesítette. Gyorsabban, mint addig bárki. Óránként csaknem 230 kilométeres átlagsebességgel. Továbbá korábban senki sem hatolt ilyen mélységig az európai kontinens belsejébe. Így három világrekord is megdőlt azon a napon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A rudas fürdő hollywoodi produkciókban is feltűnt. Arnold Schwarzenegger Vörös zsaru című filmje volt az első amerikai alkotás, amely engedélyt kapott arra, hogy a moszkvai Vörös téren forgassanak. Azonban a legtöbb orosz jelenetet végül Magyarországon készítették el, így a fürdőben játszódó részt is. Érdekesség, hogy az alkotók a filmben is megtartották a rudasbéli szokásokat, azaz a férfi szereplők itt is ágyékkötőben fürdőztek. A filmben felbukkant többek között Koncz Gábor, Növényi Norbert és Bán János is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Semmelweis Ignác 1818-ban Budán egy tabáni kereskedőházban született. Gyakorló orvosként fogalmazta meg azt a tézisét, hogy a gyermekágyi láz nem önálló, járványos betegségként terjedő kór, hanem bomló, szerves anyagok által okozott fertőzés, amellyel az orvosi személyzet saját maga fertőzi meg a szülőnőket. Mivel mikrobiológiai érvekkel nem tudta alátámasztani tézisét, így nem dicsőséget, hanem ellenségeket szerzett kollégái között, akik sértőnek találták a feltételezést, hogy ők okoznák a pácienseik halálát. Semmelweis tudományos eredményeit csak jóval halála után ismerte el a tudományos és a szélesebb közvélemény. Ekkor kezdték el az anyák megmentőjeként nevezni. Az egykori szülőházában működő Semmelweis Orvostörténeti Múzeum az orvostudomány és gyógyszerészet hazai és nemzetközi történetéből ad ízelítőt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Öt évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését. Már lehet szavazni az év turista házára, folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését, aminek a hangkújügy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A Kecskeméti járásbíróság várhatóan ma dönt Hankó Balázs letartóztatásáról. A korábbi kulturális és innovációs miniszter ellen hűtlen kezelés a vád. Tegnap elrendelték Sesták Miklós letartóztatását is. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos vesztegetés elfogadásával gyanúsítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A Fidesz szerint a Tisza kormány politikai cirkuszt működtet, hogy elterelje a figyelmet a gazdaság zuhanó repüléséről. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter miniszterelnök csak a politikai leszámolással van elfoglalva, kormánya pedig a koholt vádak gyártásán és a feljelentgetésen kívül semmi másra nem képes. Mindeközben a Fidesz szerint meredeken nő a munkanélküliség, sorban zárnak be a gyárak, és a kis és közepes vállalkozások is leépítenek. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Ismét lehet szavazni az év turista házára. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsosház és erdei iskola újulhatott meg összesen 1,5 milliárd forintból. Az év turistaház díjra 7. alkalommal lehet szavazni. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferencvárosi Tornaklub 1899. május 3-án alakult. Első elnökének dr. Springer Ferencnek komoly szerepe volt az Üllői úti sporttelep létrehozásában, és a Magyar Labdarúgó Szövetség megalakításában is. Kevesen tudják, hogy az ő unokája volt a kiváló színész, Mensáros László. Springer halála után két évvel, 1922-ben az Üllői úti pályán a hálás szurkolók emlékünnepséget tartottak. Ekkor avatták fel a tiszteletére készített szobrot, Mátray Lajos alkotását. A Springer szobor mind a mai napig ott áll az Üllői úti stadionban, szemben a labdarúgó játéktérrel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai normafa lejtőjén állt egy vénbükkfa, amely egy legenda szerint Mátyás király születésekor sarjadt. Az 1800-as évek végére vált általános városi divattá, hogy a szerelmesek a fa kérgébe karcolták monogramjukat. 1840-ben itt énekelte Bellini Norma című operájának nagy áriáját Sódelnék Leny Rozália, európai hírű énekesnőnk. Ettől kezdve a korábban viharbükknek nevezett fát normafának nevezték. A korhat faóriás végül 1927-ben dőlt ki. Emlékére a főváros 1962-ben egy új bükkfát ültetett, az eredeti fa helyén pedig ma emléktábla áll. A kidőlt fatörzset a Margit-szigeti artézi forrás medencéjében helyezték el, hogy a mészköves bevonat örök időkre konzerválja. Időközben azonban megfeledkeztek róla, és a vízesés falához támasztott törték el, hogy a mészköves bevonat örök időkre konzerválja. Időközben azonban megfeledkeztek róla, és a vízesés falához támasztott törzset

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Noha az 1956-os forradalmat vérbe folytották, a vezető sportklubok a forradalom első napjaiban olyan változásokat vívtak ki maguknak, amelyeket aztán Kádárék nem mertek újra semmissé tenni, nehogy ismét olajat öntsenek a tűzre. Novemberben a budapesti Kinizsi SK újra Ferencvárosi TC lett, és újra zöld-fehérben játszott. Így lett a budapesti Vörös Lobogóból újra MTK, a piros-fehér korszak után ők is visszavették a kék-fehér hagyományos mezt. A budapesti honvédese azonban maradt ezzel a névvel a rendszerváltás utánig, amikor a Kispest Honvéd FC lett belőle. A budapesti Dózsa néhány napra ismét UTE lett, de még 1956-ban Újpesti Dózsa SC-re változott a neve, és az is maradt 1991-ig. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vívás gróf Széchenyi István és báró Veselényi Miklós tevékenysége nyomán a 19. század elején vált népszerűvé. Az első intézménye az 1825-ben létrejött Pesti Nemzeti Vívóintézet volt. A szabadságharc bukása után a pesti iskolát feloszlatták, a vezetői vagyonát elkobozták. Később magánvívótermek nyíltak, ahol a párbajokra készítették fel az ifjakat. 1895-ben a Magyar Atlétikai Klub megrendezte az első országos vívóversenyt. Magyarország legeredményesebb olimpiai sportága a vívás. 1908-tól 1964-ig szinte kivétel nélkül magyar versenyző nyerte az egyéni és a csapatkart versenyeket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kihelyezett kormányülés lesz a hétvégén Erdőbényén. Rekordalacsony vízállás jön a Dunán Budapestnél. Folytatódik a napos száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Kihelyezett ülést tart a kormány a hétvégén a Borsodaba-Üzemplén megyei Erdőbényén, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a gazdasági, költségvetési és energetikai kérdések mellett napirendre kerül a közigazgatás átalakítása, a klímahelyzet és a vízgazdálkodás is. A Tisza kormány eddig két alkalommal tartott kihelyezett kormányülést, májusban Ópusztaszeren, majd június végén Pilisszentkereszten. Jelenleg 5 évre visszamenőleg vizsgálják a nemzeti kulturális alap működését, aminek a hangkújügy csak egy szelete, mondta a Kossuth Rádióban a kulturális miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, vannak arra utaló jelek, hogy ebben az időszakban hasonló elvek mentén működött az NKA. Hozzátette, csak a szakmai szempontok számíthatnak a jövőben a támogatások odaítélésekor. A kormány nem akar szembesülni a nehézségekkel, például az előttünk álló újabb energiakrízissel, jelentette ki a Fidesz EP képviselője a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Orbán Balázs szerint a Tisza egyfajta politikai filmszínházzal próbálja elterelni a figyelmet a gazdasági problémákról. A Fidesz kampányt érintő vádakról szólva kijelentette, mindig a törvényeknek megfelelően jártak el, a mostani szerinte koncepciós eljárás pedig a kormány azon célját szolgálja, hogy ne legyen politikai alternatíva a Tiszával szemben. Mától újra megyéknek hívják a vármegyéket, ezzel együtt megyebérletre változik a vármegyebérlet neve is. Csak az elnevezés módosul, a már megvásárolt bérletek az érvényesség idejük végéig használhatók. Az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá kerül mától a terrorelhárítási központ, az országgyűlési őrség pedig korábbi formájában megszűnik. A TEK a nevét és országos hatáskörét megtartva működik tovább. Az országgyűlési őrség személyvédelmi feladatait, a TEK objektumvédelmi feladatait pedig a készenléti rendőrség veszi át. Rekordalacsonyra süllyedhet a Duna vízszintje Budapesten a tartós aszály miatt, írja az Időkép az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján. A szakemberek számításai szerint a hétvégére mínusz 8 cm-es vízállás is kialakulhat, ez pedig új negatív rekord lenne. Ismét lehet szavazni az év turista házára. A közönség 10 létesítmény közül választhatja ki, melyik legyen az idei győztes. Voksolni az aktívkalandor.hu oldalon lehet, közölte az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ. Felidézték, hogy a turistaház fejlesztési program keretében tavaly 44 szálláshely, kulcsosház és erdei iskola újulhatott meg összesen 1,5 milliárd forintból. Ma is marad a napos őszi idő, eső nem várható. A szél gyenge marad, délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTK futballcsapata az 50-es évek elején a textilipari dolgozók szakszervezetének fennhatósága alá került, és textiles néven fociztak. De aztán a hatalomnak sokkal jobb ötlete támadt. A klubot a retteget AVH alá rendelte. A Hidegkuti Nándort vagy Lantos Mihályt is felvonultató csapat új neve Budapesti Bástya lett. A játékosok hivatalosan tisztirangot kaptak, a klubszíne pedig kékfehérről pirosfehérre módosult. Ennél azonban sokkal kellemetlenebb volt az, hogy a csapat sikerei által az AVH-t kellett szebb színben feltüntetni. 1953-ban aztán visszakerültek a textiliparhoz, nevük Budapesti Vörös Lobogóra változott. Az 56-os forradalom idején állt helyre a rend, és lett a klub újra kékfehér MTK.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest második kerületében több utca visel egymáshoz kapcsolható nevet. Ilyenek a Fillér, a Forint, a Pengő és a Garas utca. A Fillér utca volt az első köztük, ami könnyen lehet, hogy nem is a pénzről, hanem egy felvidéki településről kapta a nevét. Egy másik verzió szerint az egykor a Retek utca sarkán működő, az utolsó Fillérhez elnevezésű kocsma után nevezték el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Látóhegy, régiesebb nevén Guggerhegy, egy magaslat a Budai hegységben. A terület a második kerülethez tartozik, szép völgy és Csatárka város részének határvidékén, a legnépszerűbb budapesti kirándulóhelyek egyike. Magassága 376 méter, csúcsától nem messze található az Árpád kilátó. Az építményt szinte kizárólag terméskő, fa és természetes kötőanyagok felhasználásával emelték 1929-ben. Lényegében a mai napig eredeti formájában áll, bár 2001-ben komolyabb felújításon esett át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pilvax egykori tulajdonosáról, Pilvax Károlyról kapta a nevét, aki az 1840-es években működtette a kávéházat a pesti belvárosban. A reformkor vége felé a radikális értelmiség és különösen a fiatalok törzshelyévé vált. Itt alakult meg a Fiatal Magyarország és a Tízek Társasága nevű asztaltársaság, amelynek tagjai között volt Vastvári Pál, Vajda János és Petőfi Sándor is. A fiatal költő 1844-től rendszeresen itt reggelizett. 1848 márciusában Petőfi és társai itt beszélték meg a forradalom követeléseit, és itt került sor a 12 pont megszövegezésére is. A hagyomány szerint március 15-én itt szavalt el Petőfi először a nemzeti dalt, és innen indultak ki a forradalmi események. A kávéházat az események forradalmi csarnoknak is nevezték ez időben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a napos, száraz idő. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Ma van a Merrák elleni küzdelem világnapja. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. A jövőben szerdánként felváltva lesznek kormány- és kabinetülések, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A kabinetekben az egyes szakterületekkel részletesebben és célzottan foglalkoznak. A kormány szerint ez gyorsabbá és hatékonyabbá teheti a döntéshozatalt. 4 kabinet működik, a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinet. Az útravaló ösztöndíj azonnali kifizetésére szólította fel a Szociális és Családügyi Minisztériumot a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence közölte, a csaknem 10 000 hátrányos helyzetű diáknak összesen 622 millió forinttal tartozik a tárca. A politikus hangsúlyozta azt is, írásbeli kérdésére adott válaszában a minisztérium elismerte, hogy technikai okok miatt hónapok óta nem folyósították a juttatásokat. Rétvári Bence szerint a válaszból az is kiderül, hogy októberre tervezik az új kiírás megjelenését, így szerinte újabb késedelem várható. Kovács András lett a terrorelhárítási központ parancsnoka. A TEK az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá került. Kovács András 2022-től Hajdú János mellett a TEK főigazgató helyettese volt. A választások után május 28-ától pedig megbízott főigazgatóként vezette a terrorelhárítási központot. Ma van a merrák elleni küzdelem világnapja. A daganatos betegség világszerte csaknem 2,5 millió nőt érint. Magyarországon évente körülbelül 8 000 új beteget diagnosztizálnak. A merrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható. Rózsaszín szalagokkal hívja fel a figyelmet a szűrővizsgálatok jelentőségére a Budapesti Közlekedési Központ. Az utasok az autóbuszokon elhelyezett plakátokon lévő QR-kód segítségével a Merrák Info Egyesület információit érhetik el a szűrővizsgálat fontosságáról. A nap további részében is marad a napos őszi idő, délután 22-26 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is marad a késő nyárias idő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kőbánya és Újpest föld alatti összekapcsolása már az 1910-es években felmerült. A metróvonalát azonban csak 1949-ben jelölték ki. Az első érdemi lépésre 1966-ban került sor, amikor elkészült a tervdokumentáció. Elsőként a Nagyvárad tér Deák tér közötti szakasz megépítését szorgalmazták. Kivitelezésére 1,8 milliárd forintot biztosítottak. A keretösszeget később jócskán megemelték. 1973-ban már 3,9 milliárd forintra becsülték a költségeket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A harmadik kerület hemzseg az ős magyar eredetű utcanevektől. Kabar, Kurszán, Csalma utca. A kabar szó egy a magyarokhoz csatlakozó harmadik kerület hemzseg az ős magyar eredetű utcanevektől. Kabar, Kurszán, Csalma utca. A kabar szó egy a magyar

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Andrássy út három szakaszra osztható. A szakaszokon mind a beépítettség, mind az útpálya elrendezése, hosszúsága és szélessége is különbözik. A középső szakasz az Oktogon és a Kodály körön között található. Itt az út szélessége már 45,5 méter. Az 563 méter hosszú szakaszon a zárt sorú építés megmarad, de az épületek alacsonyabbak, és az út szélességének köszönhetően megjelenik a két szervízút, így e szakasz már inkább fasor jellegű.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Eredetileg minden hídnak külön hídmestere volt. Jelenleg négyen vigyáznak a 7 központi hídunkra. A hídmesterek rendes munkaidőben dolgoznak, hétvégén és az esti éjszakai órákban pedig heti váltásban ügyeletet tartanak. A Szabadsághíd déli vámszedőházában lévő irodában van egy óriási kulcscsomó, amelyen megtalálható az összes híd összes helyiségének összes kulcsa. Az ügyeletes hídmester a riasztást követően innen veszi el a kulcsomót, és nyitja meg a híd megfelelő részét vagy helyiségét az illetékes hatóságok előtt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Folytatódik a napos, száraz idő. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Tűz ütött ki Szegeden egy vegyi termékeket gyártó üzem területén. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. Az Európai Bizottság szerint uniós jogot sértett Magyarország, ezért az EU bíróság elé utalja ügyét a beruházók és az állam közötti választott bírósági eljárás kapcsán. A brüsszeli bizottság korábbi közlése szerint a jogsértések az állami ellenőrzés alatt álló MOL és az általa ellenőrzött vállalatok egyes lépéseit érintik, amelyek sértik a választott bírósági eljárás tilalmát. A jövőben szerdánként felváltva lesznek kormány- és kabinetülések, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A kabinetekben az egyes szakterületekkel részletesebben és célzottan foglalkoznak. A kormány szerint ez gyorsabbá és hatékonyabbá teheti a döntéshozatalt. 4 kabinet működik, a stratégiai, a gazdasági és költségvetési, a fejlesztési, valamint a védelmi kabinet. Tiltakozik több kerületi polgármester is, amiért információik szerint elvennék a parkolási bevételeket a kerületektől. Ferencváros, Józsefváros és Erzsébetváros vezetője a Telexnek beszélt erről. Úgy tudják, már megállapodás is született erről a kormány és a főváros között, úgyhogy nem egyeztettek velük. Ma délután ül össze a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelynek napirendjén szerepel a téma. Kovács András lett a terrorelhárítási központ parancsnoka. A TEK az Országos Rendőrfőkapitányság irányítása alá került. Kovács András 2022-től Hajdú János mellett a TEK főigazgató helyettese volt. A választások után május 28-ától pedig megbízott főigazgatóként vezette a terrorelhárítási központot. Tűz ütött ki egy szegedi üzem területén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint benzin és alkohol származékok égnek a zsámbokréti soron található üzemnél. A Szegeder portál úgy tudja, a hatalmas füsttel járó tűz a vegyi termékeket gyártó Medikémia telephelyén keletkezett. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, rövidítve ELTE, Magyarország legrégebben működő egyeteme. Egyike hazánk legnagyobb és legtekintélyesebb felsőoktatási intézményeinek. Pázmány Péter esztergomi érsek alapította 1635-ben Nagyszombatban, majd 1777-ben a négy karral működő egyetemet a jezsuita rend feloszlatása után Mária Terézia királynő áthelyezte Budára. 1784-ben, II. József uralkodása idején pedig Pestre költöztették. Egykori hittudományi karának jugutódja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesten találták fel az életvizét. A Bródy Sándor és a Puskin utca sarkán álló épület 1901-ben készült el Zsvint György vállalkozó megbízásából, aki igencsak kedvelte az okulttudományokat. Még egy valódi alkimista laboratóriumot is berendezett magának a palota alaksorában. Egy napon az ismerősei különös levelet kaptak tőle, miszerint megtalálta az örök élet forrását. Mire azonban a nagy érdemű odaért a helyszínre ellenőrizni a hír igazvoltát, addigra a házigazda életét vesztette az alaksorban. Azt nem tudni, hogy a különleges kotyvarék mérgezhette meg, vagy egyszerűen csak szívinfarktust kapott, de a család minden esetre örökre befalasztatta a titkos alkimista rejteket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

by time sharpens, heightens each sensation. Darkness stirs.

deafly, music shall surround thee.

intoxication. Touch me, trust me, savor each sensation.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a napos, száraz idő. Letartóztatták Hankó Balást, volt kulturális és innovációs minisztert. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Magyar Péter kormányfő a döntésre közösségi oldalán úgy reagált, az ellopott pénzből finanszírozták részben a Fidesz kampányát. Szerdán Sesták Miklós letartóztatását is elrendelte a bíróság. A KDNP országgyűlési képviselőjét, volt nemzeti fejlesztési minisztert 12 milliárd forintos hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. Az Európai Bizottság szerint uniós jogot sértett Magyarország, ezért az EU bíróság elé utalja ügyét a beruházók és az állam közötti választott bírósági eljárás kapcsán. A brüsszeli bizottság korábbi közlése szerint a jogsértések az állami ellenőrzés alatt álló MOL és az általa ellenőrzött vállalatok egyes lépéseit érintik, amelyek sértik a választott bírósági eljárás tilalmát. Megkezdte első ülését a Városházán az újjászervezett Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amelyen közösen vesz részt Magyar Péter miniszterelnök és Karácsony Gergely főpolgármester. A testület célja a kormány és a főváros közötti koordináció helyreállítása az Európai Uniós fejlesztési források felhasználásáért. Tűz ütött ki egy szegedi üzem területén. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint benzin és alkohol származékok égnek a zsámbokréti soron található üzemnél. A Szegeder portál úgy tudja, a hatalmas füsttel járó tűz a vegyi termékeket gyártó Medikémia telephelyén keletkezett. Pénteken is marad a napos, száraz idő, a szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Az NTI híreit hallották. Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt kívánok! Nézzük, hogy ebben a hónapban elsőként kik lesznek a vendégeink az Intermezzo-ban. Hamarosan Keller András, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész és karmester, a Koncertó Budapest főzenei igazgatója mesél az idei magyar kincsek ünnepéről, ahol egyetlen napba sűríti a Koncertó Budapest a magyar zene különböző korszakait. Aztán 5 és 6 óra között velünk lesz Edinger Katalin, a Trendkiadó főszerkesztője, akivel arról beszélgetünk, hogy milyen újdonságokkal készül a kiadó a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra. Most pedig Vivaldi Ámolóbó a versenyének 3. tétele szól. A budapesti vonósok előadásában oboán játszik Csánki Emília.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Keller András, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész és karmester, a Koncertó Budapest főzeneigazgatója. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
2: Üdvözlöm, jó napot!
1: Október 11-én ismét egyetlen napba sűríti a magyar zene különböző korszakait a Koncertó Budapest magyar kincsek ünnepe a Zeneakadémia nagytermében. Ez egy fesztivál lesz. Mi a különlegessége?
2: Hát számomra mindenképpen fontos misszió, hogy a magyar zene értékeivel, kincseivel minden évben intenzíven foglalkozzunk, és legalább egy nap erejéig a fókuszba állítsuk, és ez a magyar kincsek ünnepe az elmúlt 4-5 évben így alakul. Különböző népszerű és elfeledett műveket próbálok újra előadni, megismertetni, vagy ráébreszteni a közönséget, hogy ezek fontos darabok, ami zenei kultúrtörténetében.
1: De az idei fesztivál a centenáriumok jegyében telik.
2: Igen, hát az idén ünnepeljük Kultárgyi György születésének 100. évfordulóját. Hát most már a 100 és felett is elhagyta, és ebből az alkalomból is a februári ünnepség sorozatot folytatjuk. Nyáron Pannonhalmán is nagy teret szenteltünk Kultárgyi György művészetének, és most itt észre Budapesten is még több alkalommal fogunk után kamarzenével és művészetével foglalkozni.
1: A 100 és féledikem. De 100 éve született Kró György, zenetörténész, zenekritikus és pedagógus is. Az ő emlékét is ünneplik majd ezen a fesztiválon.
2: Igen, neki is dedikáljuk ezt a napot. Kró György hihetetlenül fontos szereplője a magyar zenei életnek. Nagyon sokunk számára ő nyitott meg olyan kapukat, csatornákat, ablakokat, amiket nélkül nem találhattuk volna meg. Értem ezt mind a kortárs zenére, mind pedig kiemelten Bartók művészetével kapcsolatban.
1: Hogyan épül fel a repertoár? Mi lesz a nap programja?
2: A délelőtti koncertnek a dirigense Baráti Kristóf lesz. Itt egy másik nagy élő zeneszerző, Dubravai László Laude című művével kezdődik a hangverseny sorozat. Ez egy altfúvolára és monoszokra írott darab, amelyet Kaszabner Orsolya ad elő. Ezután egy egészen különleges nőjén, Róza Miklós, ugye a híres magyar hollywoodi filmzeneszerzőnknek egy nagyon érdekes darabja, Hitchcocknak a Spellbound című címéhez jut filmzenét, ez a film egyébként több Oscar-díjat is nyert, és ebből írott egy zongora versenyt, amelyet Magyar Valentin fog előadni. Ezután Szőlősi András egyik utolsó műve Addio címmel, hegedű szólóra és vonosokra, ezt én fogom játszani, Kró György emlékének szentelte Szőlősi ezt a darabot, és ugyanezen a koncerten még hallhatjuk majd Bartók Béla csodálatos mandolinjának a szűk változatát. A délutáni koncerten lesz két érdekesség abban a tekintetben, hogy két nagy magyar zongorista óriásnak a zenekari hangszerelését halljuk. Kocsi Zoltán Liszt Gétefest Marsának a nagy zenekara hangszeret változatát adjuk elő. Majd Doknányi Ernőnek Schubert híres F-moll fantáziájának a szintén zenekari hangszerelését, ezután pedig Veres Sándor hegedű versenye következik Kelemen Barnabás szólójával. Úgy gondolom, hogy ez a darab a Bartók utáni idők egyik legfontosabb hegedű versenye, legalábbis a magyar zene világában. És az esti koncerten pedig az első részben Kultárgy kamarazenéje lesz, és a második részben pedig a bemutatjuk a Zeneakadémián is az új operáját, a Stéhárdit.
1: Ha jól értem, akkor az egésznapos fesztivál voltaképpen nem csak műveket sorakoztat egymás mellé, hanem a mesterek, tanítványok, zeneszerzők és előadók történetei is. Hát valahol megnyilvánulnak.
2: Sok szálon. Az imént elfelejtettem mondani, hogy Perényi Miklós is szerepel délelőtt és este is a koncerteken, ahol egy szólóműve lesz a délelőtti koncerten, a Movimenti címmel. Az esti koncerten pedig Kultár Györgynek a Klógyörgy emlékére írott szóló cselló darabját is előadja más darabok mellett. Hát, én magam 50 éve vagyok Kultár tanítvány, Klógyörgynek nem voltam tanítványa, de nagy figyelmet kísértem a munkásságát, és a mai napig a könyveit folyamatosan tanulmányozom, úgyhogy számomra nagyon fontos az ilyen hagyatéka.
1: Mi az, amit megmutat a Magyar Kincsek ünnepe?
2: Hát erre röviden szerintem nehéz válaszolni, de az, hogy a magyar zenének milyen hihetetlen nagy a világa szerintem gyakorolt hatása a világzenére, ez mindenképpen hallatszódni fog. Tehát Veres Sándor ugye emigrációban élt az életét, ő neki az egyik nagy pionérja az Hank Holliger, aki ugye világszerte évtizedek óta. Tehát Veres Sándor ugye emigrációban élt az

0: tekintetében nagyon-nagyon sok minden egyesült, és a magyar zene utolsó száz éve teljes egészében benne van.
1: Köszönöm szépen, kívánom, hogy legyen nagyon szép ez az este, ünnepeljék a magyar kincseket. Köszönöm szépen.
0: Minden jót, viszha.
1: Keller András, Kossuth és Liszt Ferenc díjas hegedűművész és karmester, a Koncertó Budapest főzeneigazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Jövő szombaton a budapesti New Orleans Music Clubban mutatkozik be élőben a Bércesi Jazz Band, amely egészen új zenei környezetbe helyezi Bércesi Róbert jól ismert szerzeményeit. A formáció albuma április 30-án a Jazz Világnapján jelent meg, és a Hiperkarma mellett a Biorobot és a Blablon dalaiból is válogat. Bércesi Róbert akusztikus gitáron játszik és énekel, mellette pedig nagybőgő, zongora, dob, trombita, klarinét, szaxofon és harsona alakítja át a megszokott hangzásvilágot. A koncerten az album meghatározó darabjai mellett további Hiperkarma klasszikusok, jazz feldolgozásai is megszólalnak majd. Az improvizáció fontos része a produkciónak, így a dalok élőben akár minden alkalommal más arcukat mutathatják. A Bércesi Jazz Band estje azt mutatja meg, milyen új életet kaphatnak a jól ismert dalok, ha az alternatív rock világából átlépnek a jazz jóval szabadabb zenei közegébe. A hétvégén ismét a Barbároké lesz a főszerep a BTM Aquincumi Múzeumban, ahol kelták és germánok világába kalauzolják a látogatókat. Hagyományőrző csapatok táborainál korabeli viseletekkel, szokásokkal és fegyverekkel lehet közelebbről is megismerkedni, miközben látványos bemutatók is várják a közönséget. A programban tradicionális mesterségek, köztük növényi festés, fazekasság és nemezelés szerepelnek, a gyerekek pedig barbár ihletésű tárgyakat is készíthetnek majd. A múzeum régészei rendhagyó vezetésekkel, előadással és a nagy közönség előtt ritkán látható ős- és népvándorláskori gyűjteményi raktár bemutatásával hozzák közelebb az egész korszakot. A barbárnapokat bátorságpróba, kincskeresés, vadászmadár bemutató, gyógynövény séta, barbár látványkonyha és vásári forgatag teszi teljessé. Jövő csütörtöktől szombatig 10. alkalommal rendezik meg a szlovén filmnapokat a budapesti Toldi moziban, 3 kortárs szlovén alkotással a programban. A nyitófilm a Fehéret 90 fokon mossuk című díjnyertes alkotás lesz, amely a felnövésről, veszteségről és reményről mesél az 1980-as évek Ljubljanájában. A film Szlovéniában több mint 100 000 nézőt vonzott a mozikba. Másnap a Rejtőzködők című sorozat egyik része érkezik, melyben két férfi egy folyóparton tér magához, másnaposan egymáshoz bilincselve, egyikük pedig arra sem emlékszik, hogy kicsoda valójában. A sorozatot a Földfoglaló című provokatív film zárja, amely egy gyerekek közötti konfliktusból kiindulva mutatja meg, hogy hogyan csúszhatnak át a szülők vitái egyre abszurdabb és agresszívebb összecsapásokba. A 3 estén így 3 egészen eltérő történeten keresztül lehet ízelítőt kapni a mai szlovén filmművészetből a Toldi moziban. Jó szórakozást kívánunk!
1: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
2: Kellemes délutánt kívánok a hallgatóknak! A korai szürkületben is folytatódik a kellemes, bár kissé már felhősebb időjárás. A délután folyamán elértük a 23 Celsius fokos csúcshőmérsékletet, az esti órákhoz közeledve pedig 18 fok köré hűl a levegő, miközben az égbolt felett zártabbá válik a felhőtakaró, de csapadéktól továbbra sem kell tartanunk. Ha visszalapozunk a meteorológiai feljegyzésekben, láthatjuk, hogy az országos mérések kezdete óta október első napjain már fordultak elő rendkívül forró, szinte nyári, 30 Celsius fokot is meghaladó csúcsértékek, ám a mai nap a mérsékelt és kiegyensúlyozott ősz jegyében telik. A hazatéréshez vagy az esti sétához már javasolt egy zártabb cipő és egy széldzseki vagy átmeneti kabát viselése, hiszen a napnyugta után gyorsan csökken a hőmérséklet. Biztonságos hazautat és majd meghitt estét kívánok!

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják. Rekordnézettséggel és komoly nemzetközi érdeklődés mellett zárult a 6. Elszínház Fesztivál, Magyarország egyetlen, teljes egészében online térben megrendezett színházi seregszemléje. A szeptember 18-a és 27-e között zajló fesztivál 10 estéjén 16 színház és társulat összesen 17 produkcióját láthatta a közönség. Az előadásokat 5 kontinens 25 országából követték, a nézők pedig maguk is szavazhattak kedvenceikre. A szakmai zsűri fődíját a legjobb online adaptációnak járó elismerést a Stúdió K Színház Néró, a Semmi nem a tied, csak a minden című produkciója kapta. A legjobb női szereplő Nagybakonyi Boglárka lett a Gyévuskában nyújtott alakításáért, a legjobb férfi főszereplő díját pedig Krisztik Csaba érdemelte ki a Vojcek főszerepéért. A legjobb látványdíját a BP Skizó és a Trafó Fukuyama után című előadása nyerte el. A szakmai zsűri Kerekes Éva és Mucsi Zoltán, valamint Nagypál Gábor és Fodor Tamás páros játékát is külön díjjal ismerte el. A közönség kedvence az Ördögkatlan és a Szkéné Színház Elem, Lemerülő Játék című produkciója lett. A fesztiválhoz idén is több partner kapcsolódott külön díjakkal, köztük a Papagéno és a Klasszik Rádió. A Klasszik Rádióban a fesztivál ideje alatt számos beszélgetésben találkozhattak a hallgatók a versenyprogram alkotóival, így az előadások háttere és megszületésük története is jóval közelebb kerülhetett a közönséghez. A Papagéno és a Klasszik Rádió külön díját a Radnóti Színház Istentelen Ifjúság, illetve a Miskolci Nemzeti Színház a Kétfejű Fenevad című előadása érdemelte ki. Gratulálunk! A díjakat november 12-én ünnepélyes keretek között adják át a Stúdió K Színházban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a napos, száraz idő. Letartóztatták Hankó Balást, volt kulturális és innovációs minisztert. Magyar diplomatákat utasítottak ki Oroszországból. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros. Jelentette be a főpolgármester az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülése utáni sajtótájékoztatón. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt, az előző kormány ellen indított perektől és jelentős anyagi támogatásban részesül. A főpolgármester beszélt arról is, hogy az állam fele részben tulajdonos lesz a Budapesti Közlekedési Központban, és 50%-ban finanszírozza is a cég működését. Napokon belül kiírják a Közlekedési Múzeum felújításának kivitelezési közbeszerzését, jelentette be a Közlekedési és Beruházási Miniszter az Országos Urbanisztikai Konferencián. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a dízelcsarnok és az északi járműjavító olyan épített öröksége, kulturális és vasúti értéke Magyarországnak, melyet meg kell őrizni, mert jó otthont ad a Közlekedési Múzeumnak. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban az 1-es és az 1A villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Szentlélek tér között nem közlekedik járműhiba miatt. A 137-es, a 218-as és a 237-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Baleset miatt lezárták Soroksáron a Könyves utcát, a Táltos utcánál a forgalmat itt elterelik. Akadozik az előrejutás a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér és az Asztória között, a Károly körúton az Asztória felé, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig. Lassú a haladása a Szerémi úton a Hengermalom úttól befelé, a Dombóvári úton a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi hídi felhajtóig, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, illetve a Rákóczi hídon Pestre. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. A Podmanicki utcát egyirányosították az 5-ös utcától a Terész körútig csatornajavítás miatt. A 72-es trolibusz terelt útvonalon közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Üdvözlöm a Klasszik Rádió hallgatóit! Ma kezdődik és október 4-éig tart a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Itt a Trendkiadó több őszi újdonságával is találkozhat majd a közönség. Ezek egyikéről beszélgetünk hamarosan Edinger Katalinnal, a Trendkiadó főszerkesztőjével. Most pedig Nodó Gédurfuvola verseny harmadik tétele következik a Capella Savaria előadásában.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Edinger Katalin, a Trend kiadó főszerkesztője. Szia Kati, szeretettel köszöntelek!
1: Köszöntöm én is a hallgatókat!
0: Október 1-e és 4-e között rendezik meg a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, ahol a Trend kiadó több őszi újdonságával is találkozhat majd a közönség. Mi mindent hoztok a könyvfesztiválra, Kati?
1: Hát az első könyv, amit szívesen bemutatnék, Jean-Noël Orengo, Ön Hitler reménytelen szerelme című könyve.
0: Nagyon jó a címe.
1: Igen.
0: Mire utal?
1: Mi jutna róla az eszedbe?
0: Hát ez az, hogy nagyjából semmi és minden. Tehát, hogy nem egyértelmű ez a cím, ezért ez a titokzatosság, az nekem megragadó.
1: Ez egy idézet egyébként, egy valóban elhangzott beszélgetésből származó idézet, és ezt Albert Speernek mondta, egy Hitler közelében lévő munkatársa, és ezzel Albert Speerre utalt, minthogyha ő lenne Hitler reménytelen szerelme.
0: Ó, hát mesélj még egy kicsit, részleteket is.
1: Albert Speer volt Hitler építésze, aki nagyon fiatalon került Hitler mellé, és hatalmas ötletekkel állt elő. Hitler azonnal beleszeretett az ő monumentális terveibe, amiből nagyon-nagyon sok meg is valósult. És nagyon korán találkoztak, egy nagyon motiváló kapcsolódás lett közöttük. Erről aztán, amikor Albert Speer börtönbe került 20 évre a Nürnbergi per után, hosszan ír két visszaemlékezést, hogy milyen is volt az ő kapcsolata. Ő egy egészen más Hitlert ismert meg. Ő a hétköznapi embert ismerte, nem az előadó művészt, de az előadó művésznek teremtett gyakorlatilag teret, monumentális teret, ahova akár 18 hatalmas nagy légi reflektort vitt be, hogy még drámaibb legyen az egész megvilágítása.
0: Milyen volt a hétköznapi Hitler?
1: Az elmondásai szerint, és később előkerültek felvételek is, egy sokkal visszafogottabb, csendesebb, figyelő ember volt, közel sem egy harcias, és közel sem egy veszélyesnek tűnő ember. Ez nagyon fontos Albert Speer visszaemlékezéseiben is, mert hogy az ő, a Hitler karizmája volt az, ami nagyon magával ragadta. És nagyon sokáig ki is tartott mellette.
0: De hogyan fér össze ez a kettő? Tehát, hogy az, hogy valaki a hétköznapi életben csendes és szolid, és hát egyébként meg egy háborús bűnös.
1: Ez egy nagyon jól felépített kép volt, amit a Hitler kialakított magáról. Ő kitalálta a beszédeiben minden egyes mozdulatát, meg volt komponálva, hogy melyik szónál, hogyan hangsúlyoz, mi tartozik hozzá, és ez a fajta megkomponáltság jelenik meg egyébként Albert Speernek az építészetében is. Ebben ők nagyon egy húron pendültek, nagyon jól értették egymást, az irodalomhoz is, és a zenéhez is nagyon hasonló vonzódásuk volt, nagyon hasonló dolgokat szerettek, és ezért elég gyorsan Albert Speer gyakorlatilag szabad kezet kap abban, hogy milyen monumentális átépítéseket kezd Berlinben és Nürnbergben is.
0: Ugye ez a monumentalitás, ez valahol a narcizmusnak is az egyik alapvetése.
1: Abszolút. Ehhez volt a díszlet, amit Albert Speer megtervezett.
0: Most miről szól a könyv?
1: A könyv első része az ő kapcsolatukról szól, hogy hogyan ismerkednek meg, hogyan alakul ki ez a kapcsolódás, mit talál Speer nagyon izgalmasnak Hitlerben, és mi az, amiben gyakorlatilag szabad kezet kap és elindul. És aztán a háború folytatásaként, amikor már látszódik, hogy ez a birodalomban már nem az építkezésről van szó, hanem a védekezésről, akkor ő lesz a fegyverkezési miniszter, mert hogy az is kiderül, hogy építészként ő egy logisztikai ember, akinek elképesztő gyorsan hatalmas épületeket kell felhúznia, és ebben nagyon jó Speer, ezért megkapja később a fegyverkezési feladatokat.
0: Mennyire hitelesek Speer emlékei?
1: Abszolút hitelesek ezek a visszaemlékezések, amikor arról van szó, hogy milyen feladata volt. Az ő nézőpontjából nézve ezek hitelesek, és ez történik majd a Nürnbergi per során is. Ugye ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy ő az egyetlen az elítéltek közül, aki kollektív bűnösséget vállal, és ezért nem is végzik ki, hanem 20 év börtönt kap. A többiek nem vállalnak semmilyen bűnösséget, de ő azt mondja, hogy ő személy szerint nem bűnös, mert nem tudott a haláltáborokról. Később ez bebizonyos börtönt kap. A többiek nem vállalnak semmilyen bűnösséget, de ő azt mondja, hogy ő személy szerint nem bűnös, mert nem tudott a haláltáborokról. Később ez bebizonyosodik, hogy nem igaz.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Edinger Katalin, a Trendkiadó főszerkesztője. A 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, amely október 1-e és 4-e között lesz majd, például Orengo Önhitler reménytelen szerelme című kötetével is megjelentek majd. Úgyhogy hát erről beszélgettünk az előbb. Na most én jól értem, hogy Albert Speer és Hitler között nem feltétlenül szakmai együttműködés volt pusztán?
1: Biztos, hogy egy kölcsönös rajongás volt kettejük között. Hitler szeretett volna művész lenni, és Speerben a művészt látta, az építészt, és ez a fajta kapcsolódás, ahogy ők a művészethez viszonyultak, és ahogy egyébként Hitler maga is művésznek tartotta magát a birodalom megalapításában, létrehozásában, megalkotásában, annak monumentalitásában, amihez hátteret adott a Speer. Ők nagyon erősen kapcsolódtak. A könyv nem tér ki arra, hogy köztük bármilyen más kapcsolódás lenne, de nagyon érdekesen Orengo úgy építi fel a fejezeteket, a fejezetcímek úgy jönnek egymás után, mint egy házasságnak a története. Tehát ahogy a megismerkedés, az együttlét, a kiábrándulás, az eltávolodás, a válás,

0: Tehát, hogy ennek a mentén írja le az ő kettejük kapcsolódását.
1: De végül is a rajongás volt az alap, a kölcsönös
0: rajongás. Abszolút rajongás. Így van, ebből indulnak, és akkor aztán ez egy nagyon erős, nagyon közvetlen, szoros munkakapcsolata alakul kettejük között. És aztán jön egy nagyon fontos rész a Nürnbergi per során, ami a válás első pontja gyakorlatilag, ahol el kell döntenie Spernek, hogy milyen Hitler képről beszél ő maga.
1: Ki volt nagyobb hatással a másikra?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy Hitler volt nagyobb hatással Sperre, jóval fiatalabb is, amikor találkoznak, és az a fajta figyelem, amit kap Sperr Hitlertől, az biztos, hogy egy kicsit emeli az ő önbizalmát és fontosságát saját magával szemben.
1: Az előbb a könyv első részéről beszéltünk. Mi történik a másodikban?
0: A második rész gyakorlatilag azzal foglalkozik, hogy miután 20 évet börtönben tölt Albert Sperr, ahol WC-papírra megírja a vallomásait, a visszaemlékezéseit, emlékiratait, amit kijuttat, és az egyik lánya és egy hozzá közel álló ember gyakorlatilag összerak mozaikokból, és aztán mikor kijön, meg is jelenik mindkét könyv. És miután Albert Sperr egy igazi úriember, ahogy beszél, ahogy viselkedik a Nürnbergi per során is, egy jó polgári családból származó, jó neveltetésű, jó megjelenésű, jó kiállású férfi, ezért ezek az emlékiratok még izgalmasabbak lesznek a kor történészei vagy újságírói számára, és gyakorlatilag egy médiasztárt csinálnak a Sperrből, akihez elvándorolnak, kíváncsiak rá, és például Gitta Szeren is vele tölt több napot, és aztán ő is megírja azt, hogy ő milyen képet lát Albert Sperrről. És ő maga sem tudja eldönteni, hogy valóban bűnösnek érzi magát, vagy sem. Mit gondol a bűnről? Hogyan van ezzel az egésszel?
1: És ez nem derül ki?
0: Mindenki rákérdez, mindenkinek az a központi kérdése, hogy tudott-e a haláltáborokról, mint hogyha ennek a tudása lenne az, hogy valóban bűnt követett el, vagy sem. És ezt ő világéletében tagadja.
1: Ugye ez az ő saját narratívája.
0: Így van.
1: Az, hogy ez mennyiben áll szemben a valósággal, az
0: erről
1: máig...
0: szól gyakorlatilag a könyv. Orengo nagyon ügyesen rakja össze, hogy felépíti azt a fikciót, narratológiai fikciót, amit mondjuk Sperr saját magáról és Hitlerről alkot, és megkérdőjelezi az egészet, hogy ez valóban mennyiben egy önmítosznak a megírása, és hol van ehhez képest a valódi történelmi események sorozatában. Hogy lehet a kettőt összefésülni, mert mind a kettő valahogyan releváns abban, hogy megismerjük azt, hogy valójában hogyan történtek itt a dolgok.
1: Köszönöm. Edinger Katalina vendégem, a Trendkiadó főszerkesztője. Jövünk mindjárt vissza.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban az 1-es és az 1A villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Szentlélek tér között nem közlekedik járműhiba miatt. A 137-es, a 218-as és a 237-es autóbusz igénybevételét ajánljuk. Baleset miatt lezárták Soroksáron a Könyves utcát, a Tátos utcánál a forgalmat itt elterelik. Akadozik az előrejutás a Rákóczi úton a Blaha Lujza tér és az Asztória között, a Károly körúton az Asztória felé, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól a Szabadság hídig. Lassú a haladása a Szerémi úton a Hengermalom úttól befelé, a Dombóvári úton a Pázmány Péter sétánytól a Rákóczi hídi felhajtóig, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, illetve a Rákóczi hídon Pestre. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatornajavítás miatt. A 72-es trolibusz terelt útvonalon közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a Nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
5: Kellemes délutánt kívánok a hallgatóknak. A korai szürkületben is folytatódik a kellemes, bár kissé már felhősebb időjárás. A délután folyamán elértük a 23 Celsius fokos csúcshőmérsékletet, az esti órákhoz közeledve pedig 18 fok köré hűl a levegő, miközben az égbolt felett zártabbá válik a felhőtakaró, de csapadéktól továbbra sem kell tartanunk. Ha visszalapozunk a meteorológiai feljegyzésekben, láthatjuk, hogy az országos mérések kezdete óta október első napjain már fordultak elő rendkívül forró, szinte nyári, 30 Celsius fokot is meghaladó csúcsértékek, ám a mai nap a mérsékelt és kiegyensúlyozott ősz jegyében telik. A hazatéréshez vagy az esti sétához már javasolt egy zártabb cipő és egy széldzseki vagy átmeneti kabát viselése, hiszen a napnyugta után gyorsan csökken a hőmérséklet. Biztonságos hazautat és majd meghitt estét kívánok!

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Edinger Katalina trendkiadó főszerkesztője, a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, amelyet hamarosan megrendeznek, a trendkiadó megjelenik az Ön Hitler reménytelen szerelme című kötettel. Hát erről beszélgetünk, ugye Orengo írta ezt a könyvet, de hogyan? Kit helyezett fókuszba?
1: Abszolút Albert Speer van a fókuszban, és rajta keresztül gyakorlatilag megnézi azt, hogy hogyan változik az ő nézőpontja a náci Németországhoz, vagy akár a fasizmushoz kapcsolódva, mert ugye a Nürnbergi per során az nagyon fontos, hogy ő bűnösnek vallja magát, kollektíven, tehát személy szerint nem bűnös, de kollektíven bűnösnek vallja magát, tehát nála azért megjelenik annak a halvány része, hogy azt elítéli, ami addig történt. És miután megjelennek az önéletírásai, kijön a börtönből, nem nagyon tud a családjához kapcsolódni. Először azért nem volt működő családi élete, mert gyakorlatilag Hitlerrel ért, utána a börtönben volt, úgyhogy gyakorlatilag úgy jön ki, hogy nem ismeri a gyerekeit, és a feleségétől is eltávolodik, úgyhogy el is válnak, a gyerekei nem nagyon tartják vele a kapcsolatot. Ennek ellenére nagyon sok történész és újságíró keresi meg, mert hogy ő személyesen tud beszámolni arról, hogy milyen ember volt Hitler. Nem a tetteiről, hanem magáról a hétköznapi emberről van egy képe. És ez mindenkit nagyon izgat abban az időszakban is.
0: A kollektív bűnösséget felvállalta, de közben a náci táborokról való információt azt tagadta. Ez hogy fér össze?
1: A náci táborokat nem tagadta, azt, hogy ott mi történik, azt tagadta, hiszen ő mikor fegyverkezési miniszter lesz, akkor ezekből a táborokból hoznak neki munkásokat. Tehát erről tudott, és ezt mondja is, de azt nem tudta, hogy ott krematóriumok lennének.
0: Hogy lett belőle médiasztár?
1: Egy elképesztő karizmatikus emberré válik. A Nürnbergi per során is nagyon izgatja az embereket, az újságírókat, hogy ki ez a férfi, aki annyira különbözik a többiektől, tehát Goebbels, meg Göring, meg a többiek, azok egészen más típusú emberek voltak, máshonnan jönnek, és per végig nagyon kilóg ebből a karból.
0: Miben lóg ki?
1: Már akár abban, ahogy beszél, ahogy megjelenik, hogy mindig elegánsan öltözik fel, mindig nagyon tiszteletteljesen, tisztelettudóan beszél, és igazából elkezdi magában, talán már ott, de aztán a börtönben mindenképpen átdolgozni, hogy mi is az ő szerepe, van-e ebben szerepe neki.
0: Ez tudatosan tette?
1: Abszolút tudatosan építkezik, ahogy egy építész tudatosan építkezik, és nézi meg, hogy mi az alap, és melyik irányba tudunk menni, ugyanígy ő a saját személyiségét elkezdi borzasztó tudatosan felépíteni. És ehhez Orengo azt mondja, hogy a minta maga Hitler, aki szintén ugyanilyen tudatossággal építette fel a személyiségét. Csak kérdés az, hogy mire használjuk ezt a tudatosságot.
0: A köztük lévő rajongás az meddig tartott?
1: Inkább azt mondanám, hogy mint egy házasságban elhalványul, de hogy sosem tudott úgy gondolni Hitlerre, mint egy háborús bűnösre.
0: Ha nem?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, azt hiszem, hogy mi az, amit lát. Ő mindig az embert nézi benne, akihez ő vonzódik, és ő ezt nem nagyon tudja megtagadni, saját magától sem.
0: A könyvben többféle narratíva megjelenik, ami valahol azért a mai világunkat is idézi, ugye amikor az összeesküvés elméletek, a fake news korát éljük, amikor nagyon nehéz kiválogatni azt, hogy vajon mi a valóság. Hol érzed itt a párhuzamot?
1: Orengót is ez foglalkoztatja leginkább, hogy vannak visszaemlékezések, akkor van a Gitta Szerenninek a megírt történetei a Speerről, és vannak a történeti tények, a történelmi bizonyos tények, hogy ezek hogyan írnak át egy narratívát, és milyen felelőssége van mondjuk akár egy történésznek abban, hogy az összegyűjtött narratívából ő milyen újabb narratívát alkot arra, hogy megértsük a történéseket, és nagyon fontos Orengo számára, hogy az egésznek a pszichológiai hátterét megnézze, tehát hogy mi a motiváció például különböző dolgoknál, honnan indulnak ki, miből építkeznek, milyen mechanizmusok működtetik ezeket a kialakított személyiségeket, akik azért nagyon fontos történelmi figurák lesznek.
0: És mi Orengo narratívája?
1: Orengo saját magát is beleírja a leges legvégén, és saját magát is megkérdőjelezi, meg ez egy nagyon nehéz műfaj, hogyan döntöm el, hogy ez most egy fikció, mikor miközben abszolút történelmi tényekre alapul, mindennek nagyon utána járt, mindent elolvas, de közben megírja Hitler és Speer egymás közötti párbeszédét, ami igazából az ő fejében zajló párbeszéd, de ezzel tudja valahogyan életre kelteni ezeket a figurákat.
0: És az ő narratívája mennyire színezi át ezt a történetet?
1: Azt hiszem nem átszínezi, vagy hát minden bizonnyal mindannyian átszínezzük, amikor van egy, inkább azt mondanám, hogy telerakja új bútorokkal ezt a szobát, és új nézőpontokat keres, és új perspektívákat mutat, olyanokat, amik eddig más Hitlerrel foglalkozó könyvekben nem ennyire jellemzőek. Máshonnan nézi.
0: Köszönöm. Edinger Katalin a vendégem, a Trendkiadó főszerkesztője. Jövünk mindjárt vissza.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Edinger Katalin, a Trendkiadó főszerkesztője. Az Önhitler reménytelen szerelme című kötetről beszélgetünk, amely Tótfalusi Ágnes fordításában jelent meg. Mit tudsz Ágnes munkájáról, Kati? Milyen nehézséget jelentett neki, ha egyáltalán jelentett nehézséget a könyv lefordítása?
1: Ágiról tudni kell, hogy ő úgy áll neki egy ilyen könyv fordításának, hogy előtte elolvas minden ehhez kapcsolódott. Tehát, hogy az első az volt, hogy átküldte nekem, hogy Gitta Szereni két könyvét olvassa éppen még mielőtt lefordítaná, és ezzel az időszakkal ő már többet foglalkozott, nagyon hasonló témákat fordított már, de talán ennek a könyvnek még az az érdekessége, hogy azért ez nem egy egyszerű sem témáját, sem nyelvezetét tekintve nem. A Orengónak volt egy olyan vállalását gyakorlatilag saját magával szemben, hogy ahogy Hitler felépíti a beszédeit, az ismétlések és a töredezettségek, azok megjelenjenek valahogy az ő stílusában is. Hogy ez ne legyen nagyon erőltetett, ezért ez egy nehéz folyamat volt az Áginak, hogy hogyan lehet attól még egy olvastatja magát, egy jó, könnyen olvasható könyvet írni ebből. És valóban az van, hogy az elején talán az első 20-30 oldalon ez egy furcsa új stílus lesz a számunkra, de amikor az ember füle rááll erre, akkor ez egy letehetetlen könyv lesz még a stílusában is.
0: Tehát akkor Ágnes tudott ehhez kapcsolódni? Le tudta követni a nyelvezetet?
1: Igen, ez nagyon fontos volt, hogy ez egy dupla feladat volt neki szerintem. Tehát, hogy én mindenképpen azt kértem tőle, hogy ez egy nagyon könnyen és jól olvasható. Ezt nem történészeknek szánjuk elsősorban, vagy nem azoknak, akiknek ez a szakterületük, hanem ez a hétköznapi olvasók számára is kell, hogy közérthető legyen. Tehát mindenképpen az egy cél volt, hogy ez egy könnyen olvasható könyv legyen, de közben valahogy nyelvileg is megjelenjen benne az a fajta építkezés, ahogy Hitler is és Speer is a saját beszédeit építi föl. Sokszor ismételnek valamit, hogy aláhúzzák, hogy ne felejtsd el, hogy figyelj rá, hogy ez egy fontos rész. És ezt egy kicsit hogyan tudod úgy átültetni egy regényben, hogy attól még ez ne legyen szájbarágos. Ez egy feladat volt, de szerintem nagyon szépen sikerült.
0: Ez a megkreáltság, ez a sok esetben pozőr stílus, ez azért erősen a narcisztikus személyiség zavarra utal mindkettejük esetében. De most nem szeretnék pszichologizálni, meg nem vagyok szakember, de hogy mégiscsak Speer és Hitler esetében is valahogy ezt sugallja. Ugyanakkor említetted, hogy mind a kettő karizmatikus volt. Szóval, hogy nekem már néha annyira elegem van a karizmatikus emberekből, mert hogy sok esetben hatalom megszerzése a céljuk sokszor, és aztán ezzel visszaélnek, vagy rajongókat gyűjtenek maguk köré. Szóval, hogy miért nem tudnak, érted, rockzenészek lenni, nem tudom, bármi más, tehát hogy miért kell a hatalom közelébe jutniuk, de hát valószínűleg ez alapvetés, tehát az a narcizmus, sajátja.
1: Abszolút ezt gondolom, és szerintem Orengónak is nagyjából ez a feltételezése Hitlerről is és Speerről is. Gyakorlatilag van egy ilyen pszichológiai látleletük, hogy honnan indulnak, és hogy miért fontos nekik, és az, hogy ők is rajonganak másokért, ez számukra ugyanolyan fontos, mint hogy értük rajongjanak, és ez a fajta rajongás az, ami viszi őket előre a téveszméjükön kívül.
0: Annyi Hitlerrel foglalkozó könyv, dokumentumfilm, film jelent meg. Mi az, amiben ez a kötet újat nyújt?
1: Szerintem az egy nagyon érdekes dolog, hogy itt nem Hitler a főszereplő, hanem Albert Speer, és Albert Speeren keresztül ismerjük meg Hitlert, és ő azért egy egészen más típusú figura, nem feltétlenül a gonosz náci útról az eszünkben, bár ez a kép az, ami mellé kapcsolódik, hanem valahogy az ember felől próbálja megnézni Orengó is. Meg Speer is egy idő múlva átkapcsolja magát, és Hitlert, mint embert próbálja meg maga mellett megtartani, mert neki is meg kell magyarázni azt, hogy miért tartok én ki a Hitler mellett? Miért fontos? Mi az, amitől nem mozdulok el innen?
0: A könyv címe Ön Hitler reménytelen szerelme. Ez nem lehet, hogy egy illúzió, hogy Speer illúziója, hogy ő ezt szeretné, hogy
1: abszolút,
0: ő az legyen?
1: Biztos, igen. Ő arra vágyott, hogy ő legyen a szerelme. Bizonyos értelemben, ebben a rajongás tekintetében, ő el is foglalja ezt a pozíciót nagyon sokáig.
0: De közben az Ön Hitlernek is van egy ilyen sajátos szómágiája, hogy Ön Hitler, hogy mintha saját szerelme lenne Hitler maga. Illetve Speer is, nem? Tehát egy kicsit így visszacsatol önmagukra, ami szintén a narcizmust erősíti.
1: Abszolút, abszolút, igen. És az a legérdekesebb rész, hogy ő belekeveredik ebbe a történetbe a második részben Gitta Sereny is, aki egy zsidó származású történész, és annak ellenére, hogy ő történészként feltárja mindazt, hogy a náci rendszer hogyan működött, sőt, ő maga az a legérdekesebb, legizgalmasabb rész talán, hogy amikor Nürnbergben van az egyik nagy beszéde Hitlernek, akkor Gitta Sereny, aki nem tud németül, egy fiatal lány, még átutazóban van, és leszállítják őket a vonatról, és berakják őket ebbe a felvonulásba, és ő ott úgy van jelen, hogy semmit nem ért abból, hogy miről szól a beszéd, de az a lelkesültség az abszolút áthat rá. Ő is érzi azt, hogy itt valami fontos kezdődik, hogy valami fontosat akarnak, hogy elindulnak, hogy ez az út, hogy az összefogás, tehát, hogy mindaz, amit ők kommunikálni akarnak, nyelv nélkül, és ez például Speer nagy titka, meg Hitleré is, átmegy. És ő lesz az a zsidó történész, aki utána gyakorlatilag ugyanúgy belekerül Speer aurájába, és ő is nagyon nehezen szabadul ettől, hogy hogyan viszonyuljon hozzá, hogyan tudom szétválasztani a hétköznapi embert, és hogyan látom benne a háborús bűnöst.
0: Csak nem rajongó lesz ő is.
1: De bizony.
0: Hát Kati, ez a könyv nagyon sok kérdést feszeget, kimondva, kimondatlanul. Nagyon köszönöm, hogy meséltél róla.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Ott lesz tehát a könyv a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon is október 1-e és 4-e között Önhitler reménytelen szerelme címmel. Edinger Katalin volt a vendégem, a Trendkiadó főszerkesztője.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Folytatódik a napos, száraz idő. Letartóztatták Hankó Balást, volt kulturális és innovációs minisztert. Költségvetési felügyelőt rendel ki a fővároshoz a pénzügyminiszter. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Költségvetési felügyelőt rendel ki a fővároshoz a pénzügyminiszter. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a fővárosi közfejlesztések tanácsa ülése után. Vitézi Dávid szerint a döntéssel nem csorbulnak a főváros döntési jogai. Az intézkedés célja, hogy finanszírozási probléma esetén a kormánynak is megfelelő és valós ismeretei legyenek a főváros anyagi helyzetéről. A tanácsülésén megállapodás született arról is, hogy mostantól a kerületek helyett a főváros szedheti be a parkolási pénzeket. Napokon belül kiírják a közlekedési múzeum felújításának kivitelezési közbeszerzését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter az országos urbanisztikai konferencián. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a dízelcsarnok és az északi járműjavító olyan épített öröksége, kulturális és vasúti értéke Magyarországnak, melyet meg kell őrizni, mert jó otthont ad a közlekedési múzeumnak. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Magyar diplomaták kiutasítását jelentette be az orosz külügyminisztérium. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki az országból. Az érintett diplomatáknak 2 héten belül el kell hagyniuk Oroszországot. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. A külügyminisztérium közölte, hogy az oroszországi magyar missziók működése továbbra is biztosított. Magyarország diplomáciai jelenléte Oroszországban fennmarad. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a baleseti helyszínnel és a Rákóczi hídon Budára, a budai lehajtó előtt a belső sávban csak egy sáv járható, lépésben halad a forgalom a Könyves-Kálmán körúton a Gyáli úti felüljárótól. Szintén tart még a helyszínen és a 18. kerületben a Kisfaludi utcában, ezért a Nemes utca és a Juhász József utca között lezárták. A 84E, a 184-es és a 284E autóbusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint. Lassan lehet haladni az M1, M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budőrsi úton, az Erzsébet hídon, a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, illetve a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Torlódásra kell készülni a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Petőfi hídon, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon is. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatorna javítása miatt. A 72-es trolibusz terelt útvonalon közlekedik, Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar, Podmanicki utca megállót. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
6: Jó estét kívánok! Október 1-én ma van Terézia és Malvin napja. Szeretettel gratulálunk. Két nagyon fontos világnapot is tartunk ma. 1975 óta Yehudi Menuhin javaslatára ez a mai nap a zene világnapja. Aztán ma van 1991 óta az idősek világnapja. Valamiért rendszerint valami kényszert érzek arra, hogy összekapcsoljam a különböző világnapok témáját, hogy vajon mi lehet az összefüggés, miközben nincs. Tehát többnyire nincs. Hát most itt persze, ha az ember nagyon meg akarja magát erőltetni, akkor lehet egy olyan gondolatot találni, hogy végül is a zene az kortalan, tehát akár gyerekkorban, fiatalkorban, időskorban is lehet hallani, és akkor az újabb kérdés, hogy mi számít időskornak, ki számít idősnek, hiszen ez is változik, mint ahogy egyébként a zene fogalma is, hiszen a zenébe is sok olyan kategória belefér most 2026-ban, ami talán korábban nem, mint ahogy az időskor is kitolódott. Talán nem is szerencsés feltétlenül ezt mondani, hogy időskor, nem tudom, mit lehet kitalálni helyette, ha van ötletük, írják meg nekünk. Most pedig Liszt Ferenc, Esz-dur zongora verseny harmadik tétele következik itt az Intermezzóban.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják. Most kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Anyós nyelv. Göttinger Pál vígjátéka már az Art Színtér műsorán, azután, hogy nyáron már láthatták, tehát tulajdonképpen egy budapesti bemutatóról beszélünk. Pányik Tamás rendező van a vonalban, őt faggatom, tiszteletem, művész úr.
2: Szép napot, jó napot kívánok a kedves hallgatóknak.
1: Amikor elolvastam, hogy röviden, hogy miről szól, pontosabban nem röviden olvastam el, hanem elolvastam, hogy miről szól röviden az anyós nyelv, egyből eszembe jutott a Beugró a paradicsomba, ami egy házasságról szól, csak ott a szülőházas pár van fasírban egymással. Itt is ugye arról van szó röviden, hogy szeretnének a fiatalok összeházasodni, és a két anyuka akad egymásba valahol egy gyönyörű szép vidéken. Annélkül, hogy elmondanánk, ki a két anyuka, ebből szerintem már a hallgatók 90%-a azt mondja, hogy ebből csak azt nem hoz ki a rendező, amit nem akar. Esetleg érzett valami ilyesmit ön is?
2: Igen. Ez az egész úgy indult, hogy ez ugye egy új darab, tehát ez Göttinger Pál most írta kifejezetten az Art Színtér és a Művészetek Völgye felkérésére, és itt nagy szabadságunk volt abban, hogy milyen helyzeteket rakunk össze ennek a két anyósnak, és hogy milyen extrém helyzetekbe hozzuk őket. Már alapjáraton a helyszín kiválasztása is, hogy ez egy trópusi szigeten játszódik ez az egész darab, és egy esküvő előtti előkészítéseknek, annak az őrültek háza hangulatában van, tulajdonképpen ott bomlik ki ez a konfliktus. A kettő darab anyós, teljesen eltérő habitusú és értékrendű, és ebből rengeteg komikum származik, hogy ahogy ők összeütköznek egymással, de hát alapjáraton van egy feszültség, hiszen az a helyszín, ahova megérkeznek, az nem alkalmas arra, hogy ott egy esküvőt meg lehessen tartani, és akkor ebből származik minden. Plusz ráadásul van még valaki, akit nem fogok lelőni, hogy ő kicsoda, aki megnehezíti folyamatosan még jobban az ő dolgokat, és egyre tovább és tovább már szinte az abszurdig fokozzák a helyzeteket. Úgyhogy ez egy elképesztően humoros, egy kicsit fekete humorral megírt nagyon-nagyon jó dráma. A Palinak az összes csodálatos humora és jellegzetes beszélően humoros, egy kicsit fekete humorral megírt nagyon-nagyon jó

0: tiszteletesen keresztül sámánon át, bojler szerelőig, ügyvéden át, mindenféle szerepet ilyen nagyon gyors váltásokkal, gyors öltözésekkel, mint egy ilyen átváltozó mágus abszolvál, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon élvezetes, nagyon-nagyon sok nevetéssel és rengeteg játékkal tarkított próba folyamat volt, és ez ennek lett egy ilyen ősbemutató, előbemutatója a Művészetek Völgyén, és hát most már nagyon várjuk, hogy a budapesti közönség is láthassa.
1: Már is mondom a kedves hallgatóknak, hogy az artszintér.hu oldalon minden további információt meg a jegyhez vezető linket is megtalálják. Az jutott eszembe, ugye ön férfiként rendezi ezt a vígjátékot, tehát bármit is tesz az élete során, ön már csak após lehet, anyós, nem? De vajon hogyan lehet egy rendezőnek két olyan hölgyet anyós szerepre mondjuk instruálni vagy terelgetni, akikről el tudom képzelni, hogy ha a csemetéjük férjhez megy vagy megnősül, akkor ott semmi nem állhat az útjukba, még a való életben sem.
0: Hát tulajdonképpen azért igen, tehát én nem vagyok anyós, de nekem van anyósom, meg van anyám.
1: Ja.
0: És tudom, hogy viselkednek ők, hogy viselkedek én, amikor velük vagyok. Hát nyilván valamilyen szinten magunkról is mintázzuk ezeket a dolgokat. Tehát akivel én leginkább tudok menni, az nyilvánvalóan a vőlegény jelölt, Kocsis Dénes karaktere, de hát mindenkiben egy kicsit én is benne vagyok, és mindenki hozza a saját életéből is a mintáit, példáit, és azok alapján rakjuk össze ezek ilyen sematikus, mindenki életében előforduló, ritmikusan ismétlődő mintázatok, és nagyon-nagyon sokan fognak szerintem magukra ismerni a különböző helyzetekben. Az egy általános sztereotípia, hogy az anyósával az ember nincsen jóban, ez hál' Istennek az én esetemben nem igaz, tehát én nagyon-nagyon jó viszonyt ápolok az anyósommal, de attól még nyilván attól, hogy szeretjük egymást, lehetnek surlódások, nehézségek, sok mindent kell lenyelni egy ilyen kapcsolatban, és ez mind benne van, természetesen a vígjátéknak a fokozó, felfokozott állapotában, tehát hogy minél abszurdabb legyen, ettől nyilván minden fel van nagyítva, de hát az életben még akár ilyen extrém dolgok is előfordulhatnak.
1: Nyilván két részre oszthatjuk az előadást megtekintőket, akiknek már volt esküvője, és akiknek valamilyen eséllyel még lehet, vagy lesz. Utóbbiak lehet, hogy nem azt mondom, hogy elmegy a kedvük, mert nyilván vidámságról van szó, de utóbbiak akár még fel is készülhetnek lelkiekben az anyós jelöltek megjelenésére. Úgyhogy mi csak azt tudjuk mondani a kedves hallgatóknak, hogy valamilyen konzekvenciát, valamit levonhatnak belőle, vélhetőleg a saját életükre nézve, és nem csak azt, hogy az anyós ilyen vagy olyan, hanem talán kiderül az ifjú párról is, meg az egész szituról, nem? Hogy mit tudunk abból hazavinni?
0: Hát ebben szerintem nagyon sok mindent haza lehet vinni, és összességében egyébként a legfontosabb érték is, amire rájövünk, hogy önmagunkkal mindig őszintének kell lenni. Tehát a legnagyobb félrecsúszások abból vannak, hogyha önmagunk előtt nem vagyunk őszinték, és ebből származik az összes félreértés és az összes hiba vagy vétek. És hogyha ezek a helyükre kerülnek, és hogyha én bele tudok nézni a tükörbe, és azt tudom, hogy igen, én ez és ez vagyok, és ezt szeretném, akkor hirtelen elkezd minden a helyére kerülni. Szóval ez egy tanulságos, amellett, hogy egy nagyon humoros és nagyon játékos és nagyon szórakoztató előadás, amellett azért van benne egy nagyon őszinte, nagyon emberi vonal is, amit szerintem mindenki haza tud magának a nevetésen és a jó szórakozáson kívül vinni. Meg hát fantasztikus öt színész lehet azért nézni két órán keresztül egy szünettel, szóval azért az sem mindennapi, hogy egy ilyen álomcsapat össze tud jönni.
1: Tehát, kedves hallgatók, anyós nyelv, Göttinger Pál vígjáték az Artszintér műsorán októberben is lesz két előadás. Szulák Andrea, Szendi Szilvi, Kocsis Dénes, Kardafi Asa, és ami a lényeg, az artszintér.hu oldalon minden további információt megtalálnak. A rendező úrnak nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen szórakoztató stílusban is tudtunk az anyósokról beszélni, egyáltalán nem esett nehezünkre, és jó szórakozást kívánunk a kedves hallgatóknak a színdarabhoz. Viszont hallásra!
0: Viszont hallásra!

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Jövő kedden először lép fel Magyarországon az amerikai Lake Street Dive, amely több mint 20 éves pályafutása után érkezik a Dürer kertbe. A zenekar nehezen sorolható egyetlen műfajba, dalaiban a soul, a folk, a jazz, a klasszikus pop, az R&B és a funk hatásai egyaránt megjelennek. Legutóbbi Good Together című nagylemezük 2024-ben jelent meg, és Grammy jelölést kapott. Az album középpontjában a közösség, az együttzenélés öröme és a felszabadultság áll, miközben olyan témák is megjelennek rajta, mint a technológiai fejlődés vagy a modern élet elszigetelő hatása. A Lake Street Dive első budapesti koncertjén jövő kedden a Dürer kertben mutatja meg azt a sokszínű, könnyed és energikus zenei világot, amely az elmúlt két évtizedben a védjegyévé vált. Szombaton rendhagyó koncerttel ünnepli a zenevilágnapját a fővárosi nagycirkusz, ahol ezúttal a cirkuszi produkciókat rendszerint kísérő zenekar kerül a poront középpontjába. Az Életünk zenéje című esten a klasszikus cirkuszi muzsikától a filmzenéken és műzikeleken át a jazzig, a rockig és a modern slágerekig számos műfaj megszólal. A fővárosi nagycirkusz zenekarának szólistái mellett meghívott muzsikusok és énekesek, köztük Szomor György, Fazekas Eszter, Nádasi Vera és Varga Dávid is közreműködnek. A koncerten a zene mellett artista produkciók és a fővárosi nagycirkusz balettkarának koreográfiái is helyet kapnak. Ezen az esten a cirkuszban megszokott szerepek felcserélődnek. Ezúttal a zenekar lép ki a háttérből, miközben az artisták és a táncosok kapcsolódnak a muzsikához. Három különleges programon is találkozhat a közönség Tóth Viktor szaxofon művésszel, aki koncertjeivel és előadásával a jazz világát hozza közelebb a hallgatókhoz. A Fonóban ad a héten Coltrane emlékkoncertet, pénteken a Jedermannban folytatódik a tisztelgés John Coltrane zenei és szellemi öröksége előtt. Jövő csütörtökön pedig a Dísztér De La Motte palotában könnyen érthető jazz címmel tart koncertbeszélgetést Tóth Viktor. Ezen az estén élő szaxofonjátékkal, zenei példákkal és történetekkel mutatja meg, hogy hogyan érdemes hallgatni a jazzt, és mi történik akkor, amikor a muzsikusok improvizálni kezdenek. Az események egyszerre tisztelegnek a jazz egyik legnagyobb alakja előtt, és kínálnak lehetőséget arra, hogy a műfajjal még csak ismerkedő közönség is közelebb kerüljön a jazzhez. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a baleseti helyszínnel és a Rákóczi hídon Budára, a budai lehajtó előtt a belső sávban csak egy sáv járható, lépésben halad a forgalom a Könyves-Kálmán körúton, a Gyáli úti felüljárótól. Szintén tart még a helyszínen és a 18. kerületben a Kisfaludi utcában, ezért a Nemes utca és a Juhász József utca között lezárták. A 84E, a 184-es és a 284E autóbusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint. Lassan lehet haladni az M1, M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budőrsi úton, az Erzsébet hídon, a Rákóczi úton, a Károly körúton, az Asztória felé, illetve a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt. Torlódásra kell készülni a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, a Petőfi hídon, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon is. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Terész körútig csatorna javítása miatt. A 72-es trolibusz terelt útvonalon közlekedik, Zugló vasútállomás felé nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Bizalom és egészség. Az időjárás jelentés támogatója a 25 éves Budai Egészségközpont.
4: Kellemes délutánt kívánok a hallgatóknak! A korai szürkületben is folytatódik a kellemes, bár kissé már felhősebb időjárás. A délután folyamán elértük a 23 Celsius fokos csúcshőmérsékletet, az esti órákhoz közeledve pedig 18 fok köré hűl a levegő, miközben az égbolt felett zártabbá válik a felhőtakaró, de csapadéktól továbbra sem kell tartanunk. Ha visszalapozunk a meteorológiai feljegyzésekben, láthatjuk, hogy az országos mérések kezdete óta október első napjain már fordultak elő rendkívül forró, szinte nyári, 30 Celsius fokot is meghaladó csúcsértékek, ám a mai nap a mérsékelt és kiegyensúlyozott ősz jegyében telik. A hazatéréshez vagy az esti sétához már javasolt egy zártabb cipő és egy széldzseki vagy átmeneti kabát viselése, hiszen a napnyugta után gyorsan csökken a hőmérséklet. Biztonságos hazautat és majd meghitt estét kívánok!

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en, Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban mindig megpróbálunk igazodni a világnapokhoz. Így lesz ez a mostani műsorban is. A zene világnapjához kapcsolódunk. 1975 óta ünnepeljük ezt a jeles alkalmat, amikor Yehudi Menuhin kezdeményezésére az UNESCO október 1-jét a zene világnapjává nyilvánította. Azóta minden évben ezen a napon ünneplik a zene fontosságát, sokszor koncertekkel, zenei eseményekkel és flashmobokkal hívva fel a figyelmet a zenei értékekre és a zene összetartó erejére. Most Richard Strauss nyomába eredünk, és sétálunk Budapest utcáin, de hogy mikor volt itt pontosan, és azóta mik őrzik az ő nevét, azt most fogjuk megtudni tőled, és én ezt már alig várom egyébként.
2: Két olyan zeneszerző van, aktől első kézben tanulhatták meg az operaház művészei az itt bemutatott darabokat, Richard Strauss mellett Puccini volt a másik. Tehát ők ketten jöttek el rendszeresen, és tanították be a zenészeknek ezeket az elhangzó darabokat. Richard Strauss-szal kapcsolatban először is megmondom, hogy őszintén, hogy bennem mindig egy kavar volt a sok Strauss nevű zeneszerzőt illetően, aki nem zenetudós, vagy nem igazi zeneértő, lehet, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Úgyhogy próbáltam először is megnézni, hogy ki kivel rokon, és azt találtam, hogy Richard Strauss önmagában megálló nagyszerű német zeneszerző, és hát nem keverendő össze, nem egy családban említendő, idősebb és ifjabb Johann Strauss-szal, akik ugye osztrák zeneszerzők voltak, úgyhogy ezt talán hangozzék el itt a sorban. Richard Strauss 1895-ben látogatott el először Magyarországra a Vigadóban tartott koncertet. Azért vele kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az ő ide látogatását és egész jelenlétét gyakorlatilag az ezt megelőző években azért meglehetősen nagy botrányok kísérték. A műveire nem volt felkészülve az európai közönség, tehát először nem igazán értették az ő zenéjét, az ő műveit. Úgyhogy amikor ő megérkezett ide, akkor ezen a bizonyos 1895. december 4-i koncertjén saját művei közül a Halál és megdicsőülést vezényelte. Ezen kívül elhangzott még Beethoven 6. szimfóniája többek között, illetve Liszt ünnepi hangok szimfonikus költeménye. Azonban, ahogy az európai reakciók is ugyanezt mutatták, ekkoriban még itt sem talált értőfüleknek. Azt olvashatjuk az egyik korabeli újságban, hogy a közönség lelkes tapsokban megnyilvánult elismerése is inkább a kitűnő karmesternek, mint a zeneszerzőnek szólt. Tehát ő is mind zeneszerző, mind karmester tevékenykedett, és akkor itt még csak az utóbbi kvalitásában ismerték őt el.
1: Ez ugye a pesti Vigadóban volt, és utána?
2: Utána 1910-ben jött legközelebb, tehát 15 évvel később jött legközelebb hozzánk, 1910. november 3-án és 5-én került sor az első operájának a bemutatójára, ez már az operaházhoz köti őt, és akkor első operáját az Elektrát vezényelte itt nálunk az operaházban. Azt is tudjuk erről az időszakról, hogy az angol királynő szállóban szállt meg. Ennek a szállodának ugye már nincs meg a nyoma, ez a Dunaparton volt, több más szállodával együtt, például a Hungária szálló volt a másik, aki a kor jeles személyiségeit vendégül láthatta. És azt is tudjuk, hogy ahogy megérkezett az angol királynő szállóba, szinte egyből az opera házba sietett, ahol zongorás próbát tartotta szólistákkal. Aztán találtam itt róla egy leírást egy korabeli újságban. A nagy német komponista körülbelül 45 éves, igen magas, karcsú, elegáns termetű ember. Kissé nervózus, bágyat, de végtelenül rokonszenves arcát világos, őszbevegyült, rövid haj veszi körül. Mozdulatai energikusak, lelkesek, kissé szaggatottak, és érdekes lesz őt a karnagyi emelvényen saját műveit vezényelve láthatni. Hangja szépen és mélyen csengő, és közben erősen belenéz az ember arcába. Így jellemezte a komponistát az újság című lap riportere. Aztán azt is olvashatjuk róla, hogy a másnap délelőtti főpróbáról a pesti hírlapban a következőket találjuk. Ez egy nagyon szép mondat, szerintem rendkívül jól jellemzi a zeneszerzőt. Amint kezébe vette a karnagyi pálcát, egyszerre viaszk, jólékony anyag lett a kezében a zenekar, az énekes személyzet, a színpadi apparátus, s ő valamennyin fejedelmi szuverenitással uralkodott. Gyönyörű mondat, ebben úgy minden benne van, tényleg.
1: Akkor tehát november 1-én megérkezett, 3-án és 5-én volt a bemutató. Az nem olyan sok idő egyébként, ő bárhova el tudott menni, erről van bármilyen információ?
2: Erről nem tudunk többet, csak ahogy mondtam azt, hogy hol szállt meg, és hát én gondolom, én úgy képzelném, hogy akkor hosszú-hosszú órákat töltöttek a főpróbával és a zenekari próbákkal. Azt viszont tudjuk, hogy ezeknek az előadásoknak már hatalmas sikerük volt. Tehát itt már nem csak a karmestert, hanem a zeneszerzőt is ünnepelte a magyar főváros, aztán azt is tudjuk, hogy 16 évvel később, 1926. januárjában látogatott ismét Pestre, ekkor már 62 éves volt Richard Strauss, ekkor pedig a Filharmoniai Társaság zenekarával adott egy koncertet a Zeneakadémián, az Operaházban pedig a Rózsa lovag és a Salome előadásait vezényelte.
1: Olyan emblematikus helyeken fordult ő meg egyébként, amire szerintem minden zeneszerző vágyik, igen, hogy ezeken a helyeken is, helyszíneken legyen neki egy-egy előadása, vagy a saját darabjai, vagy vezényelhessen ott.
2: Hát és ne felejtsük el, hogy tényleg a Zeneakadémia akkor még csak mintegy 20 éve került átadásra, a zene temploma, a zene szentélye, azt gondolom, a Magyar Zeneakadémia, vagy a Budapesti Zeneakadémia mindenképpen egy ikonikus épület, és hát tényleg ott játszani szerintem minden zeneszerző álma, és valóban hatalmas elismerés volt. Itt is ott találtam egy nagyon szép mondatot róla. Richard a karmesteri székben úgy hatott ránk, mint az a halász, aki marokszámra hozza fel a gyöngyöt onnan is, ahonnan más üres hálóval bújik elő.
1: Hát akkor ő egy zseni volt, azt hiszem, a karmester pálcával a kezében.
2: Igen, azt gondolom én is. 1930-ban is megjelent Magyarországon, itt ekkor mindössze egyetlen hangversenyt vezényelt a Vigadóban, illetve a legutolsó alkalom, amikor Magyarországon járt, információink szerint ez 1932-ben történt, amikor egy hétig tartó budapesti Strauss ünnepségre érkezett a magyar fővárosba. Ez az egész hét ez róla szólt tulajdonképpen. Itt megint egy rózsalovag és Salome előadást vezényelt, valamint ő tanította be és dirigálta legújabb műve az egyiptomi Helena magyarországi bemutatóját, amelyre 1932. október 31-én került sor. Ez az opera egyébként 5 előadást élt meg, és az előadások teltházat vonzottak, hatalmas volt a siker. Azt olvashatjuk, hogy az egyiptomi Helénán egymás mellett ült József főherceg, Horthy Miklós kormányzó és Gömbös Gyula miniszterelnök.
1: Hát mindenki elment oda, aki számított.
2: Aki élt és számított abban az időben, azt gondolom, hogy tényleg ott volt. Az Operaházban, bár a homlokzatán nem szerepel az ő szobra, de az Operaház belsejében 2014 óta van Richard Straussnak szobra. Az a fajta elmaradás, ugye az Operaház homlokzatán lévő zeneszerzők szobraival kapcsolatban mindig vannak viták, hogy kik is vannak ott, és miért pont azok a zeneszerzők vannak ott. Richard Strauss nincs közöttük, de az Operaházban viszont van szobra.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Keller András, hegedűművész és karmester, a Koncertó Budapest főzene igazgatója. 5 és 6 óra között pedig velünk volt Edinger Katalin, a Trend kiadó főszerkesztője. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Borisz technikusnak. Jó pihenést kívánok, holnap reggel Szerémi Nóra várja önöket a Nyitányban. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Folytatódik a napos, száraz idő. Letartóztatták Hankó Balást. Újabb medvetámadás volt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Interaktív oldalt hozott létre a miniszterelnökség az elmúlt 5 évben megítélt NKA támogatások nyomon követésére. A kormány.hu felületén térképek és grafikonok is segítik a tájékozódást, hogy kik részesültek támogatásban és milyen összegben. A miniszterelnökség hangsúlyozta, hogy a közzététellel nem az egyesületeket, vállalkozásokat vagy magánszemélyeket akarják megbélyegezni, mivel semmilyen jogsértés nem jelent, ha valaki részesült a Nemzeti Kulturális Alapjuttatásában. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros. Jelentette be a főpolgármester az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülése utáni sajtótájékoztatón. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt, az előző kormány ellen indított perektől és jelentős anyagi támogatásban részesül. A főpolgármester beszélt arról is, hogy az állam fele részben tulajdonos lesz a Budapesti Közlekedési Központban, és 50%-ban finanszírozza is a cég működését. Több szervezeti változás is életbe lépett a rendvédelmi területen. A terrorelhárítási központ és a Nemzeti Nyomozóiroda közvetlenül az ORFK irányítása alatt működik tovább. Megszűnt az országgyűlési őrség, feladatainak egy része a TEC-hez, másik része pedig a készenléti rendőrséghez került. A belügyminiszter szerint a változásokkal egyszerűbb és egyértelműbb rendszerben működik tovább a rendőrség. Pósfai Gábor közölte, a cél, hogy egységes szakmai irányítás jöjjön létre, és hatékonyabb legyen az együttműködés. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament kéményei szabad szemmel tulajdonképpen láthatatlanok. Az országház építésze, Steindl Imre nem szerette volna elcsúfítani az épületet, ezért a fűtés hőjét és füstjét nem a tetőn keresztül vezette ki. Steindl a környező bérpaloták udvarára épített kéményeket, így a Falkmiksa utcában és a Balassi utca 1-5 szám alatt is található néhány kivezető. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákóczi híd Budapest második legújabb Dunahídja, ami közvetlenül az összekötő vasúti híd mellett épült fel. 1995 és 2011 között a Lágymányosi híd nevet viselte, így ez volt az első olyan Dunahíd a városban, ami nem egy szeméről, hanem földrajzi elhelyezkedéséről kapta a nevét. A déli átkelő elsősorban az Expo 96 Budapest elnevezésű világkiállítás kapcsán épült volna meg, ám a nemzetközi kiállítás végül anyagi okok miatt nem valósult meg. A hídra azonban így is szükség volt a Petőfi híd tehermentesítéséhez, illetve, hogy összekössék a Könyves-Kálmán körutat a dél-budai oldal fejlődő területeivel. Az építést 1992-ben kezdték meg, és 1995. októberében adták át a forgalomnak a kész építményt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Infopark Budapest egyik legújabb, legmodernebb és legkisebb város része a 11. kerületben, a Rákóczi híd Budai híd főjének északi oldalán. 1996. decemberében jött létre az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, a Miniszterelnöki Hivatal és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium együttműködésével. A területén kampusz jellegű parkosított környezetben irodaházak találhatók, amelyekben elsősorban informatikával, telekommunikációval és szoftverfejlesztéssel foglalkozó cégek székhelyei vannak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai városnéző pogány emlékhelyre bukkanhatunk, ha jó felé visz az utunk. A pogány ősök tiszteletére Attila, Árpád és Koppány emlékére állított tornyot nem az ősi időkben, hanem 1935-ben emeltette egy az ismeretlen őskori magyar vallás hagyományait újraképzelő csoport, a Turáni Egyisten hívők tábora. A torony emelését az akkori hatalom nem nézte jó szemmel. A felavatást rendőri támadással verték szét, a vallási közösség férfi tagjait a II. Világháborúban ukrajnai munkaszolgálatra hurcolták. A 13 méter magas, hatszögletű koppánytorony ma is áll. Látogatói pár percre átléphetnek a 30-as évek ős magyar misztikájának világába.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Újabb medve támadás volt Erdélyben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Interaktív oldalt hozott létre a miniszterelnökség az elmúlt 5 évben megítélt NKA támogatások nyomon követésére. A kormány.hu felületén térképek és grafikonok is segítik a tájékozódást, hogy kik részesültek támogatásban és milyen összegben. A miniszterelnökség hangsúlyozta, hogy a közzététellel nem az egyesületeket, vállalkozásokat vagy magánszemélyeket akarják megbélyegezni, mivel semmilyen jogsértés nem jelent, ha valaki részesült a Nemzeti Kulturális Alap juttatásában. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az áruellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap a kormánytól a főváros. Jelentette be a főpolgármester az újjászervezett fővárosi közfejlesztések tanácsának első ülése utáni sajtótájékoztatón. Karácsony Gergely elmondta, a megbeszélésen Magyar Péter miniszterelnök is részt vett, akivel megállapodtak abban, hogy a fővárosi önkormányzat eláll a szolidaritási hozzájárulás vitatott mértéke miatt, az előző kormány ellen indított perektől és jelentős anyagi támogatásban részesül. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Pinteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 18. kerülete 1950. január 1-én alakult két fő részből, Pest-Szentlőrincből és Pest-Szentimréből. A kerület címerét 1994-ben egységesítették, rajta mindkét városrész névadó védőszentje is szerepel. A kerület területén található a Liszt Ferenc repülőtér, a főváros nemzetközi repülőtere, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálat központi előrejelzője és a Központi Légkörfizikai Intézet is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Turánszkiné Gál Erzsébet a budapesti Gellért hegyen álló szabadságszobor modellje. A vidékről érkezett, mindenki számára ismeretlen Erzsébetet Kisfaludi Stróbl Zsigmond, a szobrot készítő művész választotta modellnek. A lánynak komoly áldozatokat kellett hoznia, le kellett vágatnia a haját, és hetekig kellett állnia egy ventilátor szelében. A szobor eredetileg a felszabadulási emlékműnevet viselte, és 1947-ben került a helyére, és évtizedekig több az itt állomásozó szovjet csapatokra utaló elemet is tartalmazott. Ezeket 1992-ben elszállították, így nyerte el az emlékmű a mai alakját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

klasszikusok könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Klasszik Rádió 92.1.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hírmester minden reggel korán kell, és naponta kétszer átgyalogol a hídon, hogy ellenőrizze az úttestet, a járdát, az aluljárót, a lépcsőket, az elfolyókat, a korlátot. Figyelnie kell a hajók számára világító jelzőlámpákat is, és azt, hogy a Duna vízszintjével egy vonalban levő lánckamrákba nem szivárog ebbe a víz. Egy szóval mindent. Ő a híd szeme, megfigyel, és szája, szól, ha baj van. Ellenőrző sétája után jelentést ír, amelyben felsorolja a hibákat, megemlíti a fontosabb eseményeket, és elküldi a listát a főváros illetékes irodájába, ahonnan megszervezik a szükséges javítási, karbantartási munkákat. Közös hírmestere van a Margit és az Árpád hídnak, a Szabadság és a Petőfi hídnak, az Erzsébet és a Rákóczi hídnak. A Lánchíd hídmesteréhez tartozik még az Alagút, hiszen az ezzel kapcsolatos teendők felérnek egy másik híddal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest neve számos érdekességet rejt magában. A budai oldal etimológiája egyszerűbb, mert a hagyomány szerint Attila király testvére volt Buda. Róla kapta a nevét a Duna folyás irány szerinti jobb partján létrejött település. A Pest szó érdekesebb, hiszen angolul és németül is himlőt, járványt jelent, de ez csak a véletlen hozta így. Ha a pesti oldalról 100 évvel ezelőtti időkben átnéztek a Gellért hegy oldalára, mit láttak az akkori pestiek? A pálos barlang nyílását. A legvalószínűbb feltételezés szerint a Pest a régi magyarban kemencét jelent, szláv nyelveken pedig barlangot. Innen kaphatta hát nevét Pest. Ahogy Budát a város német lakói Offennek, kemencének hívták, a Gellért hegy ásító kemence szája okán.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. 4 intézmény visszakerül a gyermekvédelmi rendszerbe. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az áruellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Ismét a gyermekvédelmi rendszerhez tartozik a debreceni, nagykanizsai, aszódi és rákospalotai javítóintézet, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint az átalakítás célja, hogy a megfelelő biztonsági feltételek mellett támogassák a fiatalkorúak nevelését, illetve hogy az ott élők minden segítséget megkapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Az Európai Bizottság szerint uniós jogot sértett Magyarország, ezért az EU bíróság elé utalja ügyét a beruházók és az állam közötti választott bírósági eljárás kapcsán. A brüsszeli bizottság korábbi közlése szerint a jogsértések az állami ellenőrzés alatt álló MOL és az általa ellenőrzött vállalatok egyes lépéseit érintik, amelyek sértik a választott bírósági eljárás tilalmát. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mohácsi vészt követő török hódoltság, majd az azt követő osztrák elnyomás miatt több mint 4 évszázadot kellett várni arra, hogy egy állandó Duna híd terve megvalósulhasson. A török kiűzése után a Buda és Pest közötti révátkelést kezdetben repülőhíd, más néven lengőkom segítette. Ennek lényege, hogy emberi vagy állati erő helyett a folyó sodrását használta fel a haladáshoz. Először a mai Erzsébet híd, majd a Lánchíd helyén szállított utasokat. A komp egy 750 méter hosszú kötélen lengett, amit több ladig tartott a víz felszínén. A két hajótest közötti fedélzeten összesen 3-4 lovas kocsi és 300 utas fért el, ami azonban a 18. században már kevésnek bizonyult. Így újra egy hajóhidat építettek a két város közé, amit már csak a Lánchíd megnyitása tett feleslegessé. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fiumei úti sírkert az 1840-es évek közepére Pest egyik legfőbb temetője lett. 1847. június 15-én a magisztrátus a város akkori határában a Kerepesi országút déli oldalán jelölte ki az új temető helyét, a mainál jóval nagyobb, mint egy 130 hektáros területen. A leendő sírkert szomszédságában már volt egy katonai és egy régen felhagyott korábbi temető. A szorványos, főleg ortodox szertartású temetéseket már az év júliusában megkezdték, de a hivatalos megnyitó csak két évvel később, 1849. április 1-én virágvasárnap volt. Az első hivatalos temetési ceremóniát április 12-én rendezték meg. A jeles személyek közül elsőként Vörös Marti Mihályt temették itt el, 1855-ben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavics ünnepélyes átadására 2003. március 13-án került sor. Az épületet Jánosi György, akkori ifjúsági és sportminiszter avatta fel. A rendezvény nagyszabású klasszikus komoly zenei koncerttel zárult. A megnyitásra március 14-én került sor, mely egy gigantikus komoly zenei koncerttel zárult, Beethoven 9. szimfóniájával, mely szimbolizálta Magyarország leendő belépését az Unióba. A Budapest Sportaréna 2004. május 28-a óta viseli Papp László, háromszoros magyar olimpiai bajnok ökölvívó edző és sportvezető nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham Palotát vagy a Bálnát is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Zene, történelem, sors és művészi szabadság találkozik a Cifra Fesztivál Ágyúk és Virágok című koncertjén november 5-én a Magyar Zeneházában. Cifra György születésének 105. évfordulójára emlékezve Halász Judit, Hegedűs D. Géza, Érdi Tamás, Farkas Gábor és Balázs János idézi meg a zongora művész kivételes életútját és művészetét. Egy este, ami egyszerre őrzi az emlékét és szól a jelenhez. Cifrafesztivál.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. A nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az áruellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti Járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti ezüst szeg ma már alumíniumból van. Ez az utolsó szög az 1896-ban megnyitott Szabadsághíd, vagyis a korábbi Ferenc József híd szerkezetében. Az eredeti ezüst szöget maga Ferenc József ütötte be, vagyis ő indította el a gépet, amely az FJ monogrammal ellátott alkatrészt a helyére illesztette. Az eredeti ezüst szöget az első világháborúban ellopták. A mai alumínium verziót már üvegbúra védi. A híd pesti oldalán, a déli részen található.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd a főváros legészakibb hídja, ami Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. A híd a Budapestet elkerülő M0-ás autóút része. Nem hivatalos neve is az M0-ás Északi-Duna hídja, ami áthalad a Szentendrei sziget és a Szentendrei Duna ág felett is. Környezetvédelmi okokból a hídról nem lehet lehajtani a szigetre. Ez az építmény valójában öt híd együttese, melyek közül a legnevezetesebb a Nagy Duna ág felett átívelő 591 méter hosszú hídszerkezet, mely az ország első igazi ferdekábeles hídja. Az átkelőn irányonként két forgalmi sávot alakítottak ki, de találunk rajta gyalogutat, és ezen halad át a nemzetközi Euróveló 6 kerékpárútvonal is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 17. kerülete a Duna balpartján, a főváros keleti részén fekvő városrész. Majd 55 négyzetkilométeres területével Budapest legnagyobb méretű kerülete. 1950. január 1-én jött létre az addig önálló Rákos Csaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr és Rákosliget nagyközségekből, amikor azokat Budapesthez csatolták. Területe szinte teljes egészében dimbes-dombos, a pesti oldal és egyben a pesti síkság legmagasabb pontja. A 241 méteres erdőhegy is itt található. Az egyfőre jutó zöld és erdőterületek szempontjából a második és a 12. kerületek mellett ez a legjobban ellátott fővárosi kerület.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az áruellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti Járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd megépítése előtt réveken, kompokon és hajóhidakon oldották meg a Pest és Buda közötti közlekedést. Utóbbi esetében szükség volt a mozgatható elemek időnkénti szétnyitására és a hajók átengedésére. Ennek az a hátránya, hogy vagy a hajóknak kellett várakozniuk a híd szétnyitására, vagy az átkelni szándékozóknak kellett megvárniuk az úszó járművek áthaladását. Az állandó híd első vázlatát Széchenyi 1829-ben mutatta be a nádornak, aki ettől fogva a híd ügyének egyik leglelkesebb támogatója lett. A Lánchíd volt az első olyan közösségi létesítmény Magyarországon, ahol a jobbágynak, a földesúrnak és a polgárnak egyaránt meg kellett fizetnie a hídpénzt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért gyógyfürdő Budapest egyik nevezetes gyógyfürdője, épülete a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. A Szabadsághíd Budai híd főjénél épült fürdőhelyén a feltörő víz által alkotott iszapos mélyedés terült el. A természetes víz átlagosan 46 Celsius fokos, és meleg forrása már az Árpádok korában és a török időkben nagy, nyílt medencéjű fürdőt működtetett. Második András a pestis elleni védekezés céljából kórházat állítatott a gyógyerejű források fölé. Gyógyvizét legalább 8 féle megbetegedés kezelésére tartják hatásosnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat, így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója, ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az áruellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntető eljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nagyhárshegy a Budai hegység egyik legkedveltebb kirándulóhelye. A Szél-Kálmán térről egyszerűen megközelíthető a 22-es busszal, és többfajta túraösvény is kanyarog rajta. A tetején áll a Kán Károly kilátó, amely egy kiemelkedő erdőmérnökről kapta a nevét. Kán Károly gazdaságpolitikus és államtitkár is volt, nagy szerepet vállalt a magyar természetvédelem megalapozásában a 20. század elején. Neki köszönhetjük a magyarországi erdőgazdálkodás újjászervezését. Korának modern természetvédelmi élharcosa volt. 1935-ben az ő munkája nyomán született meg az az erdő és természetvédelemről szóló törvény, amely elrendelte a védelem alatt álló növény és állatfajok körét. A természeti értékek védelmében lehetővé tette a kármegelőző állami kisajátítást is. Küzdött azért is, hogy megfékezze a fakitermelő vállalatok rablógazdálkodását. Az ő kezdeményezése nyomán indult el az Alföld fásítási programja 1923-ban, amire azért is volt szükség, mert a trianoni békeszerződés után Magyarország elvesztette erdőségeinek nagy részét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Kékgolyó utca egy régi fogadóról kapta nevét. A Kékgolyó vendéglőt a 18. században nyitották meg, és majdnem 200 évig a város része volt. Az épület falába egy kék színű gömböt építettek. Amikor a házat elbontották, a golyót meghagyták és talapzatot készítettek neki. Az ikonikus vendéglő furcsa emlékműve a mai napig látható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy-tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872

0: francia és holland impressionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyulak szigete a Margit-sziget régi elnevezése. Bár valóban élt néhány nyula hatalmas zöld területen, a név valószínűleg elírás vagy félrefordítás eredménye. A fáradt fordító vélhetőleg leporumnak, vagyis nyulaknak olvasta a latin leprorum, vagyis leprások szót. A régi városokban, így Velencében is szokás volt, hogy a fertőző betegeket egy-egy városhoz közeli szigetre terelve ápolták. Egy időben a Margit sziget is betölthetett ilyen szerepet. A későbbi korok azonban szívesebben emlékeztek idilli, nyulacskás helyként a ma is kedvelt, parkos ligetes területre.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1945. január 16-án a visszavonuló német hadsereg a többi budapesti Dunahíddal együtt a Ferenc József hidat is felrobbantotta. A robbanó tölteteket a középső hídnyílásban helyezték el. A detonáció végül nem csak itt, hanem a befüggesztett részen túl a pillérekhez kapcsolódó konzolos szerkezetben is kárt tett. A parti nyílásokat áthidaló szerkezetek ugyan megsérültek, de a helyükön maradtak. A szovjet hadsereg alakulatai egy hónappal később megkezdték a megmaradt részek pontonhíddal történő kiegészítését. A budai oldalon a szerkezet oly mértékben rongálódott, hogy a parti nyílást áthidaló darab az alsó rakpartra csúszott. Végül a pillérek felhasználásával sikerült megnyitni az ideglenes átkelőt, ami az ostrom után elsőként kapcsolta össze Pestet és Budát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig. A nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az áruellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelte el a Kecskeméti Járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlenkezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot. Válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bécsi út oldalán a Margit kórház fölött magasodó domb tetején áll a Kiscelli Múzeum és az azt körülvevő parkerdő. A romantikus kastélyépület kedvelt forgatási helyszín, jelenleg a Budapesti Történeti Múzeum kiállításai találhatók benne. Egykor kolostorként funkcionált, majd 1912-től Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros, lakberendező és műgyűjtő tulajdonát képezte, akinek szeretője a tragikus meggyilkolásáról ismerté vált Mágnás Elza örömlány volt. Schmidt Miksa örökös nélkül halt meg, kastélyát és az azt övező parkot a fővárosra hagyta, azzal a kikötéssel, hogy közparkként és múzeumként működjön. A birtokon egy 15 hektáros őspark található, ami kisebb sétákhoz tökéletes helyszín és szakrális emlékeket is rejt. Egy 14 stációból álló 1810-ben épített kálvária vonul végig a park szélén és vezet el az 1820-as években emelt Szent Vér kápolnához. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd pályaszerkezetét tartó kábelek szerelvényei a híd 15. szintjétől kezdődnek. Miután ez az emelet elkészült, megkezdhették az acélpálya elemek beemelését. Miután egy daruhajó a helyére szállította és behelyezte az egyes darabokat, 5 napi hegesztés következett, azaz az egyes részek végleges összecsatolása. Csak ezek után lehetett a feszítő kábeleket a helyükre tenni és a húzást megkezdeni. Minden első ütemű feszítés után napfelkeltekor geodéziai méréseket végeztek, melynek eredményei meghatározták a második ütemű feszítést, melyet természetesen újabb hajnali mérés követett. A híd összesen 51 elemből áll, és mivel ezeket nem párosával helyezték el, így időnként aszimmetrikus terhelés hatott a pilonokra, melyek akár 10 cm-t is elmozdultak. Ez azonban mindig visszaállt a szemközti elem behelyezése után.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti híd, köznyelvben elterjedt nevén a déli összekötő vasúti híd, Budapest egyik vasúti hídja. Ez az átkelő Magyarország legfontosabb és legforgalmasabb vasúti összeköttetése a Dunán, melyen az országon áthaladó vasúti forgalom túlnyomó része folyik. Ferencváros és Kelenföld állomások között már 1877 óta áll híd. Az első építmény azonban a növekvő vasúti forgalom és a nem megfelelő anyagminőség miatt idejekorán meggyengült, ezért 1913-ban újat építettek, ami azonban a II. Világháborúban megsemmisült. A háború után egy félállandó úgynevezett K-hidat építettek. A jelenleg is használt szerkezetek 1948 és 53-ban készültek el.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a napos, száraz idő. Jövőre 120 ezer forint lesz a nyugdíjminimum. Letartóztatták Hankó Balást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sávosan nőnek jövőre a nyugdíjak 146 ezer forintig, a nyugdíjminimum pedig 120 ezer forintra emelkedik, jelentette be a pénzügyminiszter az Idősek Világnapja alkalmából. Kármán András közölte, hogy januártól 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10 ezer, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint emelés jár. 140 ezer forint felett minden juttatást 146 ezerre kerekítenek fel. Hozzátette, az áruellátási minimum 60 ezer forint lesz jövőre. Letartóztatták Hankó Balást. A volt kulturális és innovációs miniszter elleni intézkedést egy hónapra rendelt el a Kecskeméti járásbíróság. A fideszes országgyűlési képviselőt jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezeléssel gyanúsítják a Nemzeti Kulturális Alap több mint 17 milliárd forintos támogatásaival kapcsolatos büntetőeljárásban. Túlárazott és felesleges beruházásokra derült fény a szolnoki laktanya felújításánál. Ezt a honvédelmi miniszter közölte. Ruszin-Szendi Romulus szerint 2,5 milliárd forintos megtakarítást értek el azzal, hogy leállították a szükségtelen munkálatokat. Hangsúlyozta, az eredeti szerződést több részre osztják, és új pályázatot írnak ki, hogy a helyi vállalkozók is lehetőséget kapjanak. Moszkva bízik abban, hogy folytatódik a Magyarország és Oroszország közötti gazdasági együttműködés, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hozzátette, a magyar kormány eddig óvatos volt és nem hozott elhamarkodott döntéseket, de Budapest barátságtalan lépései hatással lehetnek a gazdasági kapcsolatokra. Az orosz külügyminisztérium bejelentette, hogy magyar diplomatáknak kell elhagynia Oroszországot, válaszul arra, hogy Magyarország nemrég 10 orosz diplomatát utasított ki hazánkból. Egyelőre nem tudni, hány magyar diplomatáról van szó. Újabb medvetámadás volt az erdélyi Brassó megyében. Az 55 éves férfira szerdán az egyik település határában támadt rá a nagy vad. Az áldozat a mentők kiérkezése előtt belehalt sérüléseibe. Az ügyben a hatóságok vizsgálatot indítottak. Pénteken is marad a napos, száraz idő. A szél nyugaton megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 4 és 10 fok között alakul, de helyenként enyhe fagy is előfordulhat. Napközben 20-26 fokra számíthatunk. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Az MTI híreit hallották.